hangereid. A te ízlésed. A te rádiód. Paks FM.

0: Szám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Paks.
2: Paks.
1: Paks.
2: FM.
1: Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ár, a meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. Javultak az ingatlanfejlesztési piac kilátásai az új kormány megalakulásával, de a külföldi befektetők egyelőre a konkrét kormányzati intézkedésekre várnak, hogy azok miként alakítják az ingatlanpiac működési feltételeit, nyilatkozta az MTI-nek Székely Ádám, az ingatlanfejlesztési kerekasztal elnöke. Az IFK szerint az ingatlanfejlesztési piac hosszú távú sikeres működésének feltétele a kiszámítható normatív és versenysemleges szabályozási környezet. Ennek elősegítése érdekében az Egyesület a következő időszakban induló kormányzati egyeztetésekre átfogó szakmai javaslatcsomagot készít a szabályozási környezet fejlesztésére. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszerterhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszerterhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
2: Például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek, ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 1800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
1: Hárfás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
2: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján ki lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyében is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilovattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilovattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilovattórás értéket is.
1: Sok helyen minden korábbinál előbb véget ért a gabonafélék learatása Tolna vármegyében a rendkívüli aszály miatt. A búza és az árpa esetében jelentős hozamcsökkenés várható, de összességében a kalászosok tekintetében is országosan gyenge, közepes termés mutatkozik. Ezt tapasztalja Kis Péter is, aki minden évben 500 hektáron gazdálkodik bölcskén.
3: Olyan 40-50 mázsa közötti a hektáros átlag árpából és buzából, de ezelőtt egy 10 éve, tehát azért a 60 és a 80 között szokott lenni. Úgy ez gyenge, tehát hogyha ez nem egy ilyen 20-30 mázsára, mint ahogy most a Szeged környéki gazdákról írják, hogy annyi termet náluk, azért az már tényleg ott már az önköltséget se tudom, hogy tudják abból kitermelni. Tehát én amióta ezt csinálom főállásban 2009 óta, Ez az első év, hogy július 20-a előtt végeztünk az adatással, viszont nem kezdtük előbb, mint szoktuk, talán csak egy pár nappal. Meg is van rá a magyarázat, tehát egyszerűen nincs annyi harmat és pára éjszaka, tehát reggel rögtön lehet kezdeni, mert régen azért várni kellett 9 óráig, 10 óráig, hogy felszálljon a harmat. Este ugyanez van, hogy egyszerűen nem vizesedik vissza, úgyhogy este is lehet tovább menni, illetve minél kisebb a termés, a kombány annál gyorsabban tud menni. Tehát amíg levágtunk ezelőtt 5-10 éve naponta 18-20 hektárt egy géppel, addig most 30 hektárt.
1: Kis Péter bölcskei gazdálkodó arról is beszélt rádiónknak, hogy a megváltozott éghajlati körülmények mellett a megoldást a más növényekre való átállásban látják a gazdák, de az adminisztrációs feladatok csökkentése is nagy segítség lenne.
3: Úgy gondolom, hogy ha az adminisztrációs terheinket csökkentik, az egy nagyon nagy segítség. Piacnak igazodnia kell előbb-utóbb. Európában is, Amerikában is nem mindenhol van a száj, tehát hogy nem fognak az árak mindenhol rendeződni, de akik ezeken az aszályosabb helyeken termelnek, tehát előbb-utóbb muszáj lenne, hogy a terményára kicsit felfele mozduljanak. A másik, hogy tehát újfajta növények választásával, akár ilyen öntözési rendszerek építésével lehet azért ezt ellensúlyozni. Vannak nagyon jó idézőjelben csodaszerek, tehát olyan biostimulátorok, meg olyan készítmények, amik segítenek a növénynek túlélni ezeket az aszályos hőségnapokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a pakshfm mobil applikációján. Pakshfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a pakshfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Pakshfm.
0: Pakshfm.
4: Összeköt.
0: Pakshfm. Összeköt.

0: ebben és se itt.
1: Csak hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.

0: Csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. Az MTI értesülései szerint az illetékes ukrán hatóságok azt jelentették, hogy a csapások következtében civil infrastruktúrális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szíkszón, ahol 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán csütörtökön. A társaság a közleményében utalt a korábbi rekordra is, ami 4,3 fok volt, és 1962-ben mérték Csákváron. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszer terhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszer terhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
2: Például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek, ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 1800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
1: Hárfás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
2: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján ki lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyében is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilowattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilowattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilowattórás értéket is.
1: Madocsa község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a mai napon a fogorvosi rendelést helyettesítés keretében dr. Bene Zsuzsanna látja el, aki a Paks Barátság út 2 szám alatt rendel. A rendelési idő a mai napon 8 és 10 óra között lesz. A rendelésre előzetes időpont egyeztetés szükséges a 0675 411 906-os telefonszámon rendelési időben. A Paksi járási hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. július 1-e és december 31-e között az ügysegédi ügyfélfogadás Györkönyben havonta egy alkalommal, kedden 10 óra 30 és 11:30 között lesz elérhető. Az ügyfélfogadás időpontjai július 7-e, augusztus 11, szeptember 8, október 6, november 10 és december 8-a. Az ügyintézés mellett továbbra is lehetőség van a Paksi és a Dunaföldvári kormányablak szolgáltatásainak igénybevételére, ahol időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en.
3: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

6 óra 7 perc van, július 10-e péntek, ti a Paksa Fevent hallgatjátok, ez pedig azon belül az élesztő. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 9:30-ig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az elkövetkezendő órák során, és beszélgető partnereim lesznek, még dal premierben is részünk lesz itt az élesztő folyamán, szóval izgis reggelünk lesz, mint amilyen általában lenni szokott, és most még annál is valamiért izgis vibe-ok vannak bennem. Nagyon kellemes az idő, most még egyelőre 15 fok van odakint, a napot lehet inkább látni, közepesen felhős időnek írja az oldal, de felhőt egyelőre még nem láttam az égen. Minden esetre kissi szeles nyári időként állapította meg egyelőre a ma várható vibe-okat az időkép.hu. Majd meglátjuk, hogy ez mennyiben változik, amikor fölébrennek majd az időkép.hu meteorológusai. Imádom, amikor látszik az oldalon, hogy munkába álltak, ráfrissítek, és már tök más előrejelzések vannak, mint itt reggel, amikor bekezdek. Egyébként 29 fokban állapították meg egyelőre a mai napi csúcshőmérsékletet, szóval a 30 fok közelébe azért eljutunk majd délutánra már. Ez a nagyon enyhén felhős idő az, amit előrejelez nekünk az oldal, de feltetőleg inkább a napsütés fog dominálni. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap már 32 fokig felmelegszünk, szombaton nagyon-nagyon kellemes, nagyon király nyárias időnk lesz. Vasárnap is 30 fok lesz. Ez ilyen igazi nyár. Tudjátok, az ős 40 fokos brutalitás, hanem valahogy ez az igazi jó kis strandidő. Szerintem ez a klasszikus 30, esetleg 32 fok az még belefér, de az már régebben nagy kánikulának számított, és most is nagy kánikulának számít, hiába viszonyításképpen ott vannak a 40 fokos szörnyűséges pokoli napok, 32 fok is kánikula, és a magas UVB sugárzás értékeire bizony figyelmeztet bennünket az oldal egész hétvégén, így az UV-szűrős napszemüveg hordása ajánlott. Ez kiszűri a napkáros sugarait, és nem roncsolódnak a szemnek az alkatrészei, illetve kalapsapka viselete javallott még, és akinek érzékeny a bőre, a napsugarakra magas faktorú naptejjel tud védekezni ellenük, illetve mivel kánikula közeleg, a mai nap is, meg egész hétvégén, ami azt illeti egész nyáron, amíg ilyen meleg lesz, amíg 30 fok közelébe vagyunk, mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy hidratálja magát, az elveszített folyadékot, amit napközben elveszítetek, pótoljátok vízivással, rendszeres vízivással. Nos, egyébként igen, ez a igen kevéssé változékony, és inkább a 30 és 35 fok közötti hőmérséklet lesz a jellemző. Úgy tűnik, hogy a július egész hátralévő felér, legalábbis az előrejelzések most ezt mutatják, de ez még változhat. Az imént a The Beatles-t hallottatok, a Taxman című örök klasszikus szólt, 1966-ból a Revolver című albumuk első trackjéről van szó, és ez eleve egy George Harrison track amúgy, amire ő maga is nagyon büszke volt, és a srácok is nagyon lerespiszték annak idején. A dalszövegírás volt akkor még egy kicsit nehézkes George Harrison számára, ezért segítséget kért John Lennontól, aki kategorikusan visszautasította a segítséget, és csak néhány sorban volt hajlandó segítkezni a dalszövegírásba, mert hogy inkább arra buzdította George Harrisont, hogy írja meg a saját szövegét, megy az neki, és végül is ment is. Nagyon kis vitriolos dalszövege van, egy adóbeszedő a címszereplő, és most folytatjuk, a Beatles földi helytartói következnek, a Gallagher tesók a Supersonic című klasszikusokkal, Oasis-t fogtok hallani, támadás egyenesen a 90-es évekből és a 90-es évek felhozó nappali, sőt reggeli, sőt hajnali vibe-jai igenis benne vannak ebben a számban is, utánuk visszatérek majd, és egyrészt megünnepeljük a névnaposainkat, másrészt pedig közlöm, hogy ezen a július 10-i napon milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek történtek itt szerte a világtörténelem biarában. Oasis, Supersonic.

Oh yeah, Oasis-t hallhattok éppen, a Supersonic szól a 90-es évekből, epic reggeli vibe-ok a Gallagher tesóktól, 6 óra 16 percen, július 10-e péntek, ti a Paks FM-et és azon belül pedig az élesztőt hallgatjátok. Hello mindenkinek, ha véletlenül még csak most csatlakoztál volna hozzánk a bulihoz, akkor közlöm, hogy verőfényes napsütés és talán kisé enyhén felhős idő várható a mai nap folyamán, 17 fok van kb. És 30 fok körüli hőmérsékletnek örülhetünk a délutáni órákban már. Nos, július 10-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon meglehetősen különleges nevek viselőit köszönhetjük a névnapjuk alkalmából, ugyanis Amália, Ulrik, Bekény és Engelbert névnapok vannak ma. Boldog névnapot kívánunk a felsoroltaknak innen a Paks FM stúdiójából. Fő névnaposunk pedig névnaposaink Amália nevű hallgatóink. Lássuk, mit jelent egy csodás és különleges név. Az Amália germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való védelem, még a védelem is az Amália egyik jelentése lehet. Illetve itt van még az Ulrik is, amit felsorolt az oldal, ez pedig a német eredetű Ulrich névből származik, jelentése öröklött, birtokán uralkodó. Szóval abszolút királyi címek birtokosai Amália és Ulrik nevű hallgatóink. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Na, találtam pár érdekességet, mik történtek itt a mai napon, ezen a július 10-i napon, ezen a nyári napon, itt szerte a világtörténelem során. Kezdve azzal, hogy 170 éve született, 1856. július 10-én a nagy Nikola Tesla, a váltóáramrendszer feltalálója, egyébként Horvátországban született, horvát származású feltaláló. Életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, ebből 112-t az Amerikai Egyesült Államokban. Róla nevezték el a mágneses indukció SI mértékegységét. Uram Isten! Munkássága, írja itt az oldal, jelentősen hozzájárult a második ipari forradalomhoz, és döntő mértékben meghatározza jelenkori gazdasági és társadalmi életünket. Valójában egyébként amúgy azt hiszem, hogy nem horvát volt, hanem szerb, és hát igen, abszolút nem mindegy, mea culpa. Ugyanis itt azt is írja, hogy a Brit Királyi Intézet, a New Yorki Tudományos Akadémia, valamint a Szerb Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a félreértés abból adódhatott, hogy a mai Horvátország területén született Nikola Tesla. Minden esetre az elképesztő vívmányai, amiket létrehozott még életében, azok mind a mai napig meghatározzák az életünket. 170 éve született Tesla. 64 éve pedig az első amerikai távközlési műholdat lőtték fel, a Telstar 1-et. 1962-ben történt a nagy esemény, melynek során létrejött a televíziós közvetítés az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között. 64 éve létezik ez a kapcsolat. Nézzük tovább. 213 éve született Rózsa Sándor, alföldi betyárvezér, akinek nevéhez számtalan legendás és valódi rablás fűződik. 1813-ban született éppen ezen a napon. 40 éven keresztül, írja az oldal, az alföld legrettegettebb banditája volt. Hú, hát igen, Rózsa Sándor nevét mindenki ismeri, és retteget hírhedett betyárvezér volt Rózsa Sándor. Életében fosztogattak, raboltak a bandájával, és természetesen bujkáltak. És nézzük csak, az igazságszolgáltatás végül is elérte őt? Nos, úgy tűnik igen, ugyanis azt írják, hogy a Szeged és Budapest között közlekedő postavonatot sikertelen rablási kísérletében sok embere meghalt, ő maga is megsérült, és nem sokkal később elfogták. Az ügyész halált kért, végül ismét börtönbe került, de már nem tudott megszökni. Szabóként, majd harisnyakötőként dolgozott egészen 1878-ban bekövetkezett haláláig. Így jár tehát a nagy Rózsa Sándor, a betyárvezér. 386 éve született egy meglehetős mérföldkő, társadalmi mérföldkőnek a megvalósítója. 1640-ben született ugyanis Afra Behn, angol drámaíró nő költő, az első angol nő, aki az írásból tartotta el magát. Már 1640-ben született angol írónő, az írásból tartotta el magát, gondolom inspirálva az utána lévő generációk és generációk írónőit.
Afrabén, jegyezzük meg ezt a nevet, legnépszerűbb drámai műve egyébként az 1677-es The Rover volt. Folytassuk tovább, ó igen, 175 éve hunyt el, 1851-ben Louis Daguerre, francia feltaláló, tájkép és dekoráció festő, a fényképezés egyik úttörője. A daguerreotípia kifejezést hallhattuk esetleg, amit az ő nevéből képeztek, ez már a fényképek egyik korai elődje volt, gondolom mind ismerjük például Petőfi Sándorról készült a daguerreotípiát, ami nem egy rajz, nem egy festmény a magyar költőről, hanem már kvázi egy ilyen korai fénykép. Úgyhogy egy ilyen is létezik róla, és aztán később természetesen ennek a nyomán tökéletesedett ez a technika is, de Louis Daguerre neve a daguerreotípiák révén ismert lehet. 175 éve hunyt el, és az örökség, amit maga mögött hagyott, az természetesen mind a mai napig szintén egy meghatározza az életünket. 155 éve született Marcel Proust, a francia író, az Eltűnt idő nyomában című gigantikus egzisztencialista klasszikusnak a létrehozója, 1871-ben született éppen ezen a napon. Egyik kedvenc Monty Python jelenetemben, és csak így közbevetem, a Proust összefoglaló versenyben a résztvevőknek, azt hiszem, hogy 30 másodpercük van, hogy összefoglalják Marcel Proust az Eltűnt idő nyomában című teljes regény folyamát, ami tényleg kötetenként is egy gigantikus mű, és még van belőle több kötet is, és lehetetlen összefoglalni az egészet 30 másodpercben, de hát nyilvánvalóan ezeknek az állatoknak pont ez volt a poén. Egy olyan vetélkedő, amiben 30 másodperc van a résztvevőknek összefoglalni ezt a hatalmas filozófikus klasszikust. Természetesen minden egyes résztvevő csúnyán belesül az egészbe. 88 éve történt, ismét egy mérföldkő, Howard Hughes 91 óra alatt repülte körbe a földet 1938. július 10-én Howard Hughes egy nagyon-nagyon érdekes forma volt. Ha láttátok Martin Scorsese Aviator című filmét Leonardo DiCaprioval a főszerepben, ott ő alakítja Howard Hughes filmrendező, meg pilótát, meg még ezer mindent csinált az a nyugatatlan ember, és például 91 óra alatt ő repült elsőként így körbe a földet. 131 éve született Karl Orff, német zeneszerző Münchenben. A Carmina Burana modern feldolgozása az, ami ismerős lett. Természetesen az Excalibur című felejtetetlen Arthur Mondakört feldolgozó klasszikusának a főcím dala is, sőt a felhasznált részletek, mint a Carmina Buranából származnak Karl Orff művéből. Stílus erre írja az oldala, alapvetően jellemző volt az ellenpontozás, a legegyszerűbb rendszerint alapakordos harmonizálás, a ritmus feltétlen előtérbe helyezése. Egyedülálló zenés színpadi műfajt teremtett, amelyben színjáték, tánc, ének és zene teljesen egyenrangú föld volt, és főműve természetesen a Carmina Burana, amit nemrég egyébként alkalmam volt másodszor is megcsekkolni a Művészetek Palotájában, a Műpában Pesten. Az Országos Egyesített Kórus ilyenkor ugyanis időről időre összeáll, és színpadra viszott egy művet. A Carmina Buranát hallhattuk, azt hiszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt, egy több száz fős kórus előadásában, ami egy felejthetetlen zenei élmény volt. És végezetül 136 éve lett Wyoming a 44. amerikai állam 1890. július 10-én. Pearl Jam-mel folytatjuk, Eddie Vedder és nyughatatlan, lelőhetetlen zenekara következik. Utána Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és aztán jövök vissza a zenékkel, és reményeim szerint egy hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is. Let's go! 96.3 Paks FM. It's my favorite. I love it. Paks FM. Best echo.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okos labdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk, és Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ár, a meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. A készpénz használat teljes védelmét sürgette szerdai közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinetjének elnöke, írja a Magyar Távirati Iroda. Fiszter Zsuzsanna azzal érvel, egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók, ezért nem lehet a fizetési rendszert kizárólag erre alapozni. A nyári melegben etetni tilos, itatni viszont fontos a madarakat, különösen most, hogy nagyon kevés a csapadék, és az elmúlt hetekben soha nem tapasztalt meleg időjárás volt Pakson is. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója az itatás kapcsán elmondta, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű virágcseré palátét is tökéletes megoldás lehet.
4: Igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni, nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk ki, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdönek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcserép alátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe teszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
3: Kormányablak busz érkezik Madocsára július 15-én szerdán délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Madocsa község.

0: Július 13-a és július 24-e között szabadság miatt szünetel a házi orvosi rendelés Medinán, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, sürgős esetben a Szekszárd Mikes utca 24 szám alatt vehető igénybe az orvosi ellátás. Az első rendelési nap Medinán július 27-e lesz, amikor a megszokott időben vehető igénybe a házi orvosi rendelés.
1: És most sporthírek a Paksetemen.
0: Július 10-től indul a bérletértékesítés a 2026-27-es bajnoki és kupa szezonra, adta hírül a Paksi FC a honlapján. A klub felhívja a figyelmet arra is, hogy a szezonbérletek nem érvényesek a Panathinaikos elleni konferencia liga mérkőzésre, melyre július 23-án kerül sor a Fehérvári úton. Utóbbi meccsre július 15-től lehet jegyet venni, olvasható a Paksi FC honlapján.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 42 perc van, július 10-e, péntek. Ti a Paks FM-et, azon belül pedig az élesztőt halljátok. Hello mindenkinek, már itt is vagyok. Természetesen Gabi alapos hír összefoglalója, és két fantasztikus track után az egyik a Kék Nyúl Hammondbandtől volt a Left Back 2013-ból, utána pedig az Anna and the Barbies támadott 2017-ből hallottátok a Segges a Balatonban című klasszikust, ami egy tényleg egy nyári klasszikus. Egyébként meglehetősen érdekes, kísérteties hangulata van, de valamiért mégis benne van az a katarzis, amikor az ember ugrik egy seggest a Balatonba. Ja. Én is valami hasonlóra vágyom, és ti is valami hasonlóra fogtok vágyni abban a pillanatban, amikor megtudjátok, hogy ma már a 29-30 fok se lesz elképzelhetetlen. Sőt, ezt jelzi előre nekünk az oldal, az időkép.hu, mint a mai napi csúcshőmérséklet, és holnap a hétvégi napok során még ennél is feljebb fogunk menni. Holnap szombaton már 32 fok várható. Vasárnap is 30 fok lesz, egy nagyon enyhe hidegfronti hatás nem hagyja majd, hogy a 30 fok fölé ugorjunk elméletileg. Minden esetre ez a 30-32 fok lesz a valószínű a hétvégi napok során, tehát, hogyha le akartok lépni valahova, akkor azt gondolom, hogy itt az alkalom. Nagyon-nagyon királyidő lesz, strandidő, ami azt illeti, és actually, vízparton most már lehet egy kicsit hűsölni is, hiszen az elmúlt napok hidegfronti hatása következtében némileg itt lehűltek a kedélyek, ami azt jelenti, hogy hogyha elutaztok valahova, akár a Balatonba, akár a Velencei tó megmaradt részébe, vagy csak úsztok egyet a Dunában, vagy valahol, talán most végre frissítő hatással is lett. Nem úgy, amikor 40 fok volt, amikor beleült az ember ezekbe a vizekbe, akkor tulajdonképpen csak rohantott a helyzeten, mert már kvázi azok a vizek is felforrás közeli állapotban voltak, 30 fokosak, az már sehol nem hűsíti az embert, de most ezt a 30 fokot meg tök jól le fogja hűsíteni a mostanra kissé már lehűlt víz hőmérséklet. Szóval irány a vízpart, és lazuljatok egy sort a hétvégén, szökjetek meg, lépjetek le, de egyébként pedig annyira nem lesz súlyos a kánikula, szóval, hogyha valóban inkább túrázni szottyant kedvetek, akkor azt is megtehetitek majd, amire viszont ügyeljetek majd, hogy a magas UVB sugárzás értékek azok szignifikánsak lesznek a hétvége folyamán, sőt, mára is már erre figyelmeztet minket az oldal, tehát érdemes UV-szűrős napszemüveget viselni, más nem napszemüveg ugye nem felel meg, mint azt tudjuk, csak is az UVB szűrős napszemüveg, hogy a nap ne érje a káros sugaraival a szemünket, ami ugye rendkívül érzékeny az ilyesmire. Kalap és sapká is legyen rajtatok, illetve magas faktorú naptejjel is lehet védekezni, hogyha valakinek a bőre esetleg érzékenyebb az ilyesmi szitukra, valamint természetesen a hidratáció az, ami nagyon fontos, bárhova is mentek, bármit csináltok, és tulajdonképpen akkor is, hogyha éppen egész állónap vízben ücsörögtök, akkor is nagyon fontos, hogy vizet vegyetek magatokhoz, hogy úgy mondjam, morálisan is, szóval igyatok sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótolni tudjátok ezzel. Egyébként július 10-e lévén a mai napon nagyon különleges nevű embereket, Amáliákat, Ulrikokat, Bekényeket és Engelberteket üdvözölhetünk a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Most mindjárt zenélünk még egy kicsit, aztán utána visszatérek, és többek között azt is megosztom veletek, hogy az elkövetkezendő órák során milyen beszélgető partnereim lesznek itt a Paks FM hullámosszán. Dalpremierünk is lesz, Monarchia túrákról is fogunk dumálgatni, mindent felfedek, Tame Impala után. Kevin Parker következik ugyanis, az egyszemélyes ausztrál csoda, a Solitude is Bliss című klasszikusával érkezik. Ez, hogyha jól tudom, a 2010-es Inner Speaker című abszolút világklasszis albumáról származik Kevin Parkernek, aki azóta egy kicsi popos irányba mozdult el, de azért ezek a pszichedelikus rock gyökerek még abszolút benne vannak a zenéjében, még mind a mai napig, holott a rádiók nagyon nagy kedvel játsszák a slágereit, az egyre poposabbá váló slágereit, de én azért még hallom a csávon, hogy ő valahonnan ebből a Beatles-ös, Pink Floyd-os pszichedelikus tradícióból érkezett. Most következik ebből az érából egy dal, a Solitude is Bliss, aztán jövök vissza.

Oh yeah! Team Impalát hallhattatok az imént, a Solitude is Bliss szólt az ausztrál Kevin Parker egyszemélyes bandájától. 6 óra 51 perc van, és július 10-e, péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez pedig itt én vagyok, amúgy ez pedig Kevin Parker volt, és amúgy fantasztikus vendégekkel fogok beszélgetni az elkövetkezendő órák során. A következő órában egyébként hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is rendelkezésetekre fog állni, mint ahogy az szokásos, de 7 óra 30 perc után a Zebra Eats Lion banda, a formáció tagjaival fogunk beszélgetni Messengeren, és dalpremierünk is lesz, le fogok pörgetni tőlük egy számot, most először hangzik el a formációtól bármiféle hanganyag itt a Paks FM hullámosszán, úgyhogy izgatottan várom a beszélgetést, egy új projektről van szó egyébként, két pesti srác, jelenleg pénzügyi tanácsadóként dolgoznak, de hogy lett ebből banda, mindez is még több 7 óra 30 után itt a Paks FM hullámosszán. 8 óra és 9 óra között pedig a Monarchia Túrák blog két paksi szerzőjével beszélgetünk. Simon Szilvia és Makovec Gyula érkezik hozzám a stúdióba. Mindenféle új kalandokról szól, esik majd. Lengyelországban például Axel Rose-t hallhatták meg koncerten. A Guns N' Roses legendás énekeséről van szó természetesen. Hogy kapcsolódik ez a Monarchia Túrákhoz, arról majd ők maguk személyesen beszámolnak nekünk itt a Paks FM-en. Na most folytassuk egy kis Radioheaddel, egy kis vitriolos súlyhodás 1997-ben, legyenesen a Paranoid Android című klasszikus következik, egy igazi mestermű a legendás Radiohead-től utána. Gabi hír összefoglalója következik, és aztán jövök vissza a zenékkel, és mindenféle izgis témákkal itt az élesztőben. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Mint olyan ember, akinek volt szerencséje ugye a kivitelezői oldalt erősíteni több éven keresztül, tehát mind a fővállalkozó ASZE, mind a vele szerződéses partnerben levő más orosz vállalatok munkavállalójaként láttam párhuzamosan épülni, megvalósulni egy török, egy bangladesi projektet, egy egyiptomi projektet. Beszéltem rengeteg olyan emberrel, akik tágra nyílt szemekkel nézték azt, hogy itt mi folyik, és minek kellene folyni, és én nem személyi felelőseket szeretnék most megnevezni, ez ennek a szakértői vizsgálatnak is az egyik célja, mert elkerülhetetlen, és ezeket a konzekvenciákat le kell vonni, de én azt biztosan állíthatom, ha minden normálisan, rendesen történik, akkor ma már itt több éve, ha jól számolom, működő erőművi blokkoknak kellene lenni.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. Az MTI értesülései szerint az illetékes ukrán hatóságok azt jelentették, hogy a csapások következtében civil infrastruktúrális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Javultak az ingatlan fejlesztési piac kilátásai az új kormány megalakulásával, de a külföldi befektetők egyelőre a konkrét kormányzati intézkedésekre várnak, hogy azok miként alakítják az ingatlan piac működési feltételeit, nyilatkozta az MTI-nek Székely Ádám, az ingatlan fejlesztési kerekasztal elnöke. Az IFK szerint az ingatlan fejlesztési piac hosszú távú sikeres működésének feltétele a kiszámítható normatív és versenysemleges szabályozási környezet. Ennek elősegítése érdekében az Egyesület a következő időszakban induló kormányzati egyeztetésekre átfogó szakmai javaslatcsomagot készít a szabályozási környezet fejlesztésére. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamosenergia rendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszerterhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszerterhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
3: Nálunk az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
2: Hárpás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
3: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján ki lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyi évben is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilowattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilowattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilowattórás értéket is.
2: A Paksi járási hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. július 1 és december 31-e között az ügysegédi ügyfélfogadás Györkönyben havonta egy alkalommal kedden 10 óra 30 és 11 30 között lesz elérhető. Az ügyfélfogadás időpontjai július 7-e, augusztus 11, szeptember 8, október 6, november 10 és december 8-a. Az ügyintézés mellett továbbra is lehetőség van a Paksi és a Dunaföldvári kormányablak szolgáltatásainak igénybevételére, ahol időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 13 perc van, július 10-e péntek, ti a Paks FM-et, azon belül pedig az élesztőt halljátok. Hello mindenkinek, fergetegesen izgalmas óra áll előttünk. Kezdjünk is bele, illetve már jól belekezdtünk, ugyanis Gabi egy informatív hírösszefoglalóval látott el bennünket, utána pedig katartikus zenék szóltak a 2000-es évekből, 2009-ből alattak az Empire of the Sun-tól a klasszikus We Are the People, utána pedig az izlandi Of Monsters and Men formáció szólt a Dirty Pose 2012-ből. Ja, van ezekben az indie zenékben azért valami klimaktikus, tényleg seféle se farka történetek, szívhez szóló melódiák és természetesen kirobbanó kisé édesbús melankolikus energia. Oh yeah! Ez kell ide nekünk reggelre, hölgyeim és uraim, annál is inkább, mert úgy tűnik, hogy az időkép.hu meteorológusai 29-30 fokban állapították meg a mai napi csúcsőmérséket, tehát most is verőfényes napsütésben van éppen részünk, ami némi felű foszlányoktól és cafatoktól leszámítva egész nap permanensen jelen lesz. 19 fok van jelen pillanatban. Kicsi szeles nyári idő, így foglalja össze az oldal a mai nap várható történéseket, és a hétvégi napok is ilyen szellemmel fognak lezajlani, sőt, holnap még melegebb lesz, 32 fokig melegüsszünk fel, szombaton, vasárnap pedig 30 fok lesz a napi csúcs, és a magas UVB sugárzásra természetesen ma, holnap és holnap után is egész hétvégén figyelmeztet bennünket az oldal, erre majd mindenképpen figyeljetek oda, hogyha kimozdultok, már pedig mindenkit kimozdulásra bíztatok. Innen a Paks FM szerkesztőségéből, itt is tárva nyitva az ablak, és bár lebilincselő beszélgetésekben lesz részem, és imádom itt nektek lökni a sódert és játszani a jobb-nagyobb zenéket, de azért már alig várom, hogy kimozduljak végre. Ha lekocoltam minden a stúdióból, akkor irány a szabad. By the way, így van, most hamarosan Pál Fikati féle tudósítással fogok jelentkezni, egy nagyon fontos és érzékeny témáról lesz szó, ugyanis holokauszt megemlékezésben volt része a városnak nemrég, erről fogunk értekezni, illetve az utána lévő zene, reklám és Gabi hírösszefoglalója után még nyilvánvalóan visszatérek, ugyanis a beszélgető partnereimmel messengeren felveszem a kapcsolatot, és az óra második felében a Zebra Eats Lion formációval fogunk dumálgatni. Ők budapestiek, és egy dalpremierünk is lesz. A Nem Randi című számot fogok lempörgetni tőlük, erről is fogunk beszélgetni, a megalakulásuktól elkezdve, a stílusokon keresztül, az inspirációjukon át, mint ahogy azt megszokhattátok, hogyha dalpremierünk van és zenészekkel beszélgetünk, akkor mindig szóba jönnek az ilyesmi dolgok. Ez most sem lesz másképp. Utána pedig egyébként a reklám és a hírek után, 8 és 9 óra után további vendégeim lesznek, és eljönnek ide a stúdióba, ugyanis Simon Szilvia és Makovec Gyula, a Monarchia Túrák blog paksi szerzői, ugyanis újabb kalandokat éltek át, többek között Axel Rose, a Guns N' Roses gitárosa koncertjét is megcsekkolták Lengyelországban, hogyha jól értesültem, de mindenről majd ők személyesen beszámolnak 8 és 9 között. Úgyhogy lebilincselő beszélgetések várnak rátok itt a Paks FM hullámhosszán. Nem is húzom az időt, át is adom a szót. Egy Pál Fikati féle tudósítást fogtok hallani, egy rövid felvezető szöveg után egy lebilincselő beszélgetést fogtok hallani majd. Let's go!
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Szerdán este a paksi Pákolic István városi könyvtár, az egykori paksi zsinagóga mögötti téren Paksváros önkormányzata megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Tessler Nelly, zongoraművész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Pál Fikatalin kolléganőnknek az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt.
2: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap, és akkor ezzel indul. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken, ugye múlt héten voltam Pécsen, onnan mentem Pápára, előtte héten Kaposvár, Dombóvár, ez így nehéz, meg megterhelő. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta a gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Szóval ilyenkor én is mindig bennem van, hogyha mi lennénk ott, akkor biztos, hogy a feleségemet a gyerekekkel együtt azonnal ugye megölnék, tehát a szelektálásnál. Szóval ez egy ilyen nagyon nehéz gondolat, és nagyon sok ilyen család volt, hogy csak a férfiak élték túl. Szóval ez így nehéz emlékezni, de én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben, és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
3: A jövőt illetően mi az az üzenet, vagy mi az a gondolat, ami megfogalmazódik önben ilyenkor, egy-egy ilyen holokauszt megemlékezéskor?
2: Bennem az egy ilyen pozitív dolog fogalmazódik meg, hogy természetesen ez egy visszahozhatatlan vagy visszafordíthatatlan veszteség, ahogy így a magyarországi vidéki zsidó közösségek szinte kivétel nélkül eltűntek, de hogy egy kicsit hátrébb lépünk, és hogy a nagyobb képet nézzük, akkor azért annyi pozitívum felfedezhető, hogy a világ azon pontjain, ahol nagy zsidó közösségek élnek, mondjuk Észak-Amerika, tehát USA, Kanada, vagy akár említhetjük Angliát, Izraelt, azért nagyon jelentős magyarajkú közösségek vannak, és azért igaz, hogy nem itt, és nem a szülőhazájukban, és nem az otthonukban, de a világ más tájain azért ezek a közösségek, vagy ezeknek a leszármazottai azért tovább élnek, és a világ zsidóságát gazdagítják, vagy színesítik. Szóval azért magyar ajkú zsidókkal lehet találkozni New Yorkban, meg Londonban, meg Izraelben, szóval azért ez így talán valamiféle reményre adhat okot. Máshol a túlélők leszármazottai újra létrehoztak közösségeket a világ más tájain, igen, és azért tovább élnek. Volt egy nagyon érdekes, egy könyvet olvastam, és ott egy kortárs rabbi azt írja, hogy az ókorban volt három birodalom, és hogy mindegyik addig létezett, amíg a funkcióját betöltötte. Az ókori Görögországnak az volt a funkciója, hogy megtanítsa a világnak a filozófiát, az ókori Rómának meg az, hogy a jogot. Ugye ők kezdték el a tudományos szinten művelni a jogot, tehát a jogtudományt, a jurisprudenciát ők hozták létre, és a zsidóságnak, az ókori Izraelnek meg az volt a funkciója, hogy a 10 parancsolatot átvitt értelemben, hogy az erkölcsöt megtanítsa a világnak, de hogy soha nem fog megszűnni ezért a zsidóság, mert hogy a világ soha nem tanulja meg követni a 10 parancsolatot, de hát igen. Szóval fizikailag nem lehet elpusztítani a zsidóságot. Nem is csak ezért, mert hogy a funkcióját nem tölti be, egyik vélemény szerint ezért, de hogy tényleg annyi módon próbálták már a történelem során ellehetetleníteni a zsidó közösséget, és sosem jártak teljes sikerrel, és mindig fel tudtak állni a zsidó közösségek. Ugye a világ zsidósága most is már azon a szinten van, mint a holokauszt előtt. Azért maradtak Európán kívül olyan közösségek, hogy a nácik által megszállt európai országon kívül olyan közösségek, ahol tovább tudták vinni és tudták növelni a zsidóság számát. Igazából az én üzenetem az ezekkel a megemlékezésekkel az, amit itt is mondtam, hogy ezt nem kell, vagy nem helyes, vagy nem helyén való csak a zsidókra leszűkíteni. Mindig lesznek mások, akiket üldözhetnek, vagy diszkriminálhatnak, és az a tanulság, hogy az ember próbáljon meg mindig az igazság mellett kiállni, és nem beállni azok mögé, akik diszkriminálják a kisebbségeket. A Niemüllernek van ez a nagyon híres mondása, hogy nem tudom szó szerint idézni, de amikor elvitték a kommunistákat, akkor nem szóltam, mert nem vagyok kommunista, és amikor elvitték a zsidókat, akkor nem szóltam, mert nem vagyok zsidó, és amikor nem tudom, ő említ még egy csoportot, akkor nem szóltam, mert oda sem tartozom, és amikor engem visznek el, akkor meg már nincs, aki szóljon. Ez egy ilyen nagyon-nagyon jól fejezi ki. Utána lehet nézni, hogy pontosan hogy hangzik, de valami ilyesmi.
3: Köszönöm szépen a gondolatokat.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: folytatjuk az élesztővel.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Akkor nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog és visszaadva mondjuk a Paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi társasjáték klub az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kvázi a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy a hajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM vissza alakuljon.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Bluival és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
6: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ár, a meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szíkszón, ahol 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán csütörtökön. A társaság a közleményében utalt a korábbi rekordra is, ami 4,3 fok volt, és 1962-ben mérték Csákváron. A nyári melegben etetni tilos, itatni viszont fontos a madarakat, különösen most, hogy nagyon kevés a csapadék, és az elmúlt hetekben soha nem tapasztalt meleg időjárás volt Pakson is. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója az itatás kapcsán elmondta, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű virágcseré palátét is tökéletes megoldás lehet.
7: Igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni. Nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk ki, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdenek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcseré palátét, ez fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe teszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
6: Sok helyen minden korábbinál előbb véget ért a gabonafélék learatása Tolna vármegyében a rendkívüli aszály miatt. A búza és az árpa esetében jelentős hozamcsökkenés várható, de összességében a kalászosok tekintetében is országosan gyenge, közepes termés mutatkozik. Ezt tapasztalja Kis Péter is, aki minden évben 500 hektáron gazdálkodik bölcskén.
0: Olyan 40-50 mázsa közötti a hektáros átlag árpából és buzából, de ezelőtt egy 10 éve, tehát azért a 60 és a 80 között szokott lenni. Úgy ez gyenge, tehát hogyha ez nem egy ilyen 20-30 mázsára, mint ahogy most a Szeged környéki gazdákról írják, hogy annyi termet náluk, azért az már tényleg ott már az önköltséget se tudom, hogy tudják abból kitermelni. Tehát én amióta ezt csinálom főállásban 2009 óta, ez az első év, hogy július 20-a előtt végeztünk az adatással, viszont nem kezdtük előbb, mint szoktuk, talán csak egy pár nappal. Meg is van rá a magyarázat, tehát egyszerűen nincs annyi harmat és pára éjszaka, tehát reggel rögtön lehet kezdeni, mert régen azért várni kellett 9 óráig, 10 óráig, hogy felszálljon a harmat. Este ugyanez van, hogy egyszerűen nem vizesedik vissza, úgyhogy este is lehet tovább menni, illetve minél kisebb a termés, a kombány annál gyorsabban tud menni. Tehát amíg levágtunk ezelőtt 5-10 éve naponta 18-20 hektárt egy géppel, addig most 30 hektárt.
6: Kis Péter bölcskei gazdálkodó arról is beszélt rádiónknak, hogy a megváltozott éghajlati körülmények mellett a megoldást a más növényekre való átállásban látják a gazdák, de az adminisztrációs feladatok csökkentése is nagy segítség lenne.
0: Úgy gondolom, hogy ha az adminisztrációs terheinket csökkentik, az egy nagyon nagy segítség. Piacnak igazodnia kell előbb-utóbb. Európában is, Amerikában is nem mindenhol van a száj, tehát hogy nem fognak az árak mindenhol rendeződni, de akik ezeken az aszályosabb helyeken termelnek, tehát előbb-utóbb muszáj lenne, hogy a terményára kicsit felfele mozduljanak. A másik, hogy tehát újfajta növények választásával, akár ilyen öntözési rendszerek kiépítésével lehet azért ezt ellensúlyozni. Vannak nagyon jó idézőjelben csodaszerek, tehát olyan biostimulátorok, meg olyan készítmények, amik segítenek a növénynek túlélni ezeket az aszályos hőségnapokat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM híre.

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perc van, július 10-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez pedig itt egyébként a halhatatlan ősklasszikus, a Kispál és a Borz német titus előadásában, de szeretnék szót 2003-ból egyenesen. Beszélgető partnereim pedig már itt vannak a Messenger vonalában. Fábián Dáviddal és Repicki Lászlóval fogunk beszélgetni, a Zebra Eats Lion formáció alapító tagjaival. Szervusztok, jó reggelt!
2: Yeah, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, frissebbek vagytok, mint nemrég itt még privátban.
2: Hát igen, azért az ember igyekszik összekapni magát.
1: Igen, szerintem sikerült is, és meg is kell kérdeznem tőletek is, mint minden zenésztől, ilyenkor reggelente, hogy indul a nap, mit csináltok, és mikor kerül képbe a zenélés a nap folyamán?
2: Jó, akkor erre, mivel nem kell visszaemlékezni, szívesen válaszolok én. Szóval a nap az úgy indul, hogy vagy a telefon csörög, vagy pedig a kislányom ébreszt. Nagyjából 7 óra környékén indul a nap. Hát átlagos rockstar élet, fogmosással, kávéfőzéssel, majd munkába indulással. És aztán mikor jön a zene? Hát nálunk általában...

0: hetente egyszer van közös próba, és egyébként mindenki otthon, amikor a hangszeréhez jut. Mondjuk Dávidnak egyszerűbb, mert mindig nála van a hangszere. De alapvetően otthon vannak gyakorlások, készülések, és akkor hetente egyszer pedig összeül a zenekar, és olyankor pedig megmutatjuk, hogy ki mire jutott az unalmas hétfőtől szombatig, jellemzően vasárnap próbálunk.
1: Aha, de ilyenkor például az új ötletek is képbe kerülnek, amikor találkoztok? Amik otthon keletkeztek esetleg?
0: Hát ez úgy szokott lenni nálunk, hogy nincs dedikálva, hogy a zenekarban mondjuk kiírja a dalokat. Tehát nincsenek így, elég demokratikus zenekar vagyunk. Tehát simán lehet, hogy mondjuk jön egy dallamötlet nekem gitáron, és aztán a dal többi részét pedig abszolút közösen csináljuk, de olyan is van, hogy már majdnem kész dalok születnek. Hálószobákban, szóval ez nagyon változó. A szövegben is hasonlóan dolgozunk, tehát van, akinek van egy refrén ötlet, akkor a másik írja meg a verszakot, szóval ez abszolút közös projekt, és közösen születnek a dalok ilyen értelemben. Sokszor pedig a próbateremben lent, másfél óra kocsonyás szemmel egymás bámulás után valakinek beugrik egy jó akkordváltás, vagy egy jó ritmika, és akkor abból egyszer csak lesz dal, van, amikor pedig napokon át csak nézzük egymást. Hát ez ilyen kit, mikor csókol meg a múzsa, úgyhogy ezt nehéz befolyásolni.
2: Igen. Egyébként igen, de hát én sem szoktam mondjuk például befejezni szöveget, de nem például pont az van, hogy ha többieknek van egy dallamötlete, akkor azt fölvesszük, hazaviszek, dolgozunk rajta, és akkor megírok hozzá egy verszakot, meg egy refrént, de valahogy pont nem sikerül sose befejezni. Úgyhogy ezért van az, hogy mindenki így valamennyire beleszól. Mondjuk viszek egy sablont, hogy így fogalmazzak, és akkor Lacinak még van ide rímötlete, akkor Kapari mond egy-két sort belőle, és akkor így készülnek el.
1: Igen, ez valóban egy demokratikus felállása a dolgoknak. Sok bandában van az, hogy egyszerűen így valaki már full készen visz egy számot, aztán a többiek már csak így kidolgozzák a hangzást, de ez így kis mozaik darabokból épülnek össze a számok. Na, meséljetek akkor egy kicsit arról egyébként az influencekről, mert hogy itt azt láttam a Facebook oldalatokon, hogy Red Hot Chili Peppers tribute esten is játszottatok például nemrég?
2: Igen, az is volt. Ez most Vácon volt. Szoktunk, legtöbb esetben egyébként Pesten játszunk fönt, főre mondjuk a Gödörbe, vagy több ilyen klubhelyiségbe, és akkor ez most vidéken volt. Uh-huh. Ezt mi szerveztük, de ez egy ilyen kisebb koncert volt, és még az is döntés alatt volt, hogy most akusztikusan játszunk, vagy így játszunk. De itt influencerre mire gondolsz, hogy mi az, ami hat a zenénkre?
1: Így van az, hogy mielőtt még rátérünk a bandának a rejtélyes keletkezési körülményeire, hogy ti így egyénileg milyen behatásokat hoztok, mit szoktatok hallgatni egyébként, és mi az, ami hatása van rátok?
2: Hú, az annyira vegyes, hogy nagyon. Tehát a Dáci, ugye a ritmusgitárosunk, inkább ezeket a retro, vagy hát hogy is mondjam, 40-50 évvel ezelőtti rock slágereket, AC/DC-től Led Zeppelin és hasonlók. Uh-huh. Bohi az egy full metal közegből érkezik, meg alapvetően ilyen zenét is játszott előtte. Hát Kapari az alternatív vonal amúgy, de lehet ezt Laci jobban el tudja mondani.
0: Igen, Kapari Dávid mondjuk főképp például Kispál az, amit hallgat, vagy hallgatott, de ő mondjuk, tehát ő tényleg nagyon vegyes, tehát azt azért érdemes tudni, hogy nem, semmiben nem közös az ízlésünk talán. Uh-huh. Ez nagyon érdekes zenekaron belül, mert emiatt mondjuk ez azt is okozza, hogy a dalaink legalábbis szerény véleményünk szerint elég különbözőek, szóval ha mondjuk a legutóbbi albumot is valaki meghallgatja, az ugye nagyon terjedelmes, mert négy dalról van szó, tehát azt még talán végig lehet küzdeni, akkor eléggé különbözőek a dalok, és szerintem meg is lehet tippelni egy kis idő után, hogy ki hozta az alapötletet. Én például főképp mondjuk ilyen punkosabb rockot szeretek, tehát mondjuk nem tudom, a Green Day-t, vagy hogyha magyar viszonylatba kell mondani, akkor talán ami közös pont lehet a zenekarban, mondjuk a Supernem, amit szeretünk, de szeretjük a Royal Bloodot, szóval, hogy nagyon sokféle zenét, én például nagy Youngblood rajongó lettem az elmúlt időszakban, szóval ez is változik, de tényleg, mivel különböző zenéket hallgatunk, különböző hatások érnek minket, az alapötlet az eléggé meghatározza, hogy ki hozza, hiszen annak a témának, legyen az gitár vagy szöveg, annak már van egy alap, hogy mondjam, ilyen nem tudom, érzelme, vibe, és akkor abból fejlődnek a dalok, de ez tényleg elég vegyes káposzta.
1: Igen. Hát főleg így, hogy mindenki hozzárakja magáét, azért kialakult most már a bandának a sajátos hangzása. Na, meséljetek egy kicsit az eredetéről. Információink szerint ti óvodáskorotok óta ismeritek egymást, ez tényleg így van?
2: Ez igen, igen. Laci, mind a ketten érsekot kertiek vagyunk, ez Nógrád megyében, Szlovákiától egy 10 perces település. Ott jártunk általános iskolába is egy helyre, egyébként meg óviba is. Mi messzebbről költöztünk ide, csak apám itt kapott állást, és ő lett az igazgató, úgyhogy 8 éven keresztül hallhattam Lacitól is egyébként, hogy kivételeznek velem bent a általános iskolába, de aztán csak jóba lettünk, mert ő elkezdett gitározni, meg énekelni, és akkor egy ilyen rendezvény során kiderült, hogy egy-két dalt el is tudok énekelni. És mondta, hogy ő alapít egy zenekart, mert van ott három gitáros, és akkor tök jó lenne, hogyha jönnék. És akkor csatlakoztam is, és itt a középiskola alatt kb. Egy évig játszottunk együtt, csak nem nagyon mertem így közösség előtt énekelni. Tehát az, hogy így a próbán, úgy az úgy oké volt, de az, hogy így megjelenni mások előtt, meg hallgatja, nem tudom, 20-30-40 ember, aha, az már problémás volt, úgyhogy eltett egy fél év, és kirúgtak a zenekarból. Ja. Úgyhogy utána eltett három év, és nem is beszéltünk addig egymással, de egy kocsma alkalmával találkoztunk lent Vadkerten, és akkor találtuk ki, hogy akkor mi lenne, hogy ezt így megpróbálnánk még egyszer. Uh-huh. Igen. És akkor volt nekem is zenekarom, meg Lacinak is zenekara volt, és így kerültek be a tagok. Például a basszusgitáros Kapari Dávid az Lacival játszott együtt, mert itt középiskolában már ismerték egymáson, volt egy közös zenekaruk. Én meg a dobost hoztam, illetve még egy volt gitárosunk, akivel együtt játszottunk, így kezdtük el után. Uh-huh. Aztán itt teltek az évek, és elég sok formációban voltunk, de most amiben vagyunk egyébként, az körülbelül egy ilyen 5-6 éve talán.
0: Hát ebben nem tudok segíteni, mert én semmire nem emlékszem, sajnos ebben nem vagyok jó.
1: Igen, ebben megállapodtunk már itt adás előtt, hogy te nem emlékszel semmire.
0: Úgyhogy bárki bármit mondhat.
2: Hát azt hittem, hogy úgy játszunk, mint a Mr. és Mrs. Windben egyébként, hogy 5 éve, 6.
1: Ezen vesztetek össze, és ez emiatt lesz vége a zenékeknek, akkor nem vállalom felelősséget.
2: Nem, már ilyen nem lesz.
0: Az életünk túl sok szinten fonódik össze óvoda óta, tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy a feleségem sokat tud rólam, de sajnos Dávid az, akinél a bölcsekköve van, úgyhogy nem tudok megválni tőle.
2: Oh, wow. És a bírósága föl is használhatjuk.
1: Más ajánlat. Wow. Na hát egy ilyen szoros barátságból nagyon szoros zene kell, hogy létrejöjjön egyébként. Honnan jött ez ennek a formációnak a neve? Zebra Eats Lion?
0: Zebra Eats Lion?
1: Igen.
0: Hát az amennyire én emlékszem, voltunk mi már minden, szóval nem csak a zenekar formációja változott, nyilván a név is. Igen. Énekeltünk angol szöveggel, énekeltünk teljesen kitalált nyelven is.
1: Micsoda!
0: Annak annyi a története, hogy alapvetően úgy volt, hogy angolul volt a zenekar, de hát odáig jutottunk, hogy tudod, jön egy ötlet, próba, kész a dal, és akkor erre megy egy ilyen halandzsa angol. Tehát ugye, hát majd lesz rá szöveg alapon. Először csak az ember, mármint a Dávid, hát dallamot énekel. Szóval mennek szépen, és akkor az így beáll, de hogy még szöveg nem volt megírva, tehát nem volt megformázva. És egyszer csak elő kellett, így ezzel nem volt semmi baj, tehát ezt élőben a közönség a mai klub felhozatalban és a mai hangosítási technikában, amik a kis klubokra jellemzőek, ezek abszolút nem voltak zavaróak, tehát nem értette a közönség, hogy mi a szöveg, egy-két értelmes angol szót el lehetett kapni, de hát azért a jelentős része halandzsa volt a szövegeknek. Majd egyszer csak játszottunk olyan helyen, ahol ezt felvették, és profi minőségben lehetett követni, és amikor eljátszottuk élőben a dalokat, utána egy interjú szituációban találtuk magunkat, ahol megkérdezte az interjúztató, hogy egyébként milyen nyelven éneklünk. Mert hogy az kiderült, hogy hát ez nem angol, se nem magyar, hanem hogy tulajdonképpen halandzsa. Szóval innen jön az, hogy mi még halandzsa nyelven is játszottunk, mert hogy a dalok kész voltak, csak szöveg nem volt rá. Úgyhogy volt halandzsa, volt angol, és aztán elérkeztünk a magyar szövegekig, és el is felejtettem, hogy mi volt a konkrét kérdés.
1: A nevetekről érdeklődtem, úgy látom, ez ilyen marginális kérdésnek.
0: Nem, szóval a nevünk az úgy volt, hogy volt egy ex-tagunk, aki szintén érsek Vadkert, szintén 120 millió éve ismerünk, uh-huh. Kovács Péter, és egyszer csak egyszer csak eljött egy próbára, akkor még azt hiszem Újpesten próbáltunk, és azt mondta, hogy névkeresésben voltunk, és azt mondta, hogy mi lenne, ha ezzel egy szájjal lenne. És így azt mondtuk, hogy ja, jó. Tehát nagyjából ennyi. Szóval nagy mögöttes kutatás és megfejtés nem volt. Hát nem, tetszett nekünk, hogy milyen jó, hogyha milyen jó lenne egy olyan világ, ahol a zebra eszi az oroszlánt, és ennyi.
1: Igen, azonnal.
0: És tudod, fel tudjuk öltöztetni csomóféle jelentéssel. Persze. Ahogy megy az idő, úgy nyer jelentést a zenekarnak.
1: Így van.
0: A neve, de
1: nem igaz. De közben egy kihagyott zicser is volt egyébként, mert tulajdonképpen bármilyen sztorit megoszthattál volna most velünk, mint az igazságot.
0: Igen.
1: És jelentőség teljes lett volna is.
0: De ezt mindig aktuál társadalmi kérdésekhez szoktuk igazítani. Szóval,
1: aha, értem. Most pedig olyanok nincsenek éppen. Igen. Jó, örülök, hogy ez kiderült. Remélem, hogyha sokan visszahallgatják, akkor majd hallják, hogy milyen banális történet kötött a növeteket. Nem.
0: Egyszerűen tetszett.
1: Csúcs ez a név, és csúcs a zene is. Hadd kérdezelek most egy kicsit a szövegekről titeket, mik a témáitok rendszerint?
2: Hát, ezek is vegyesen vannak. Alapvetően amúgy ilyen mindennapokból szoktunk kiemelni ilyen szituációkat, tehát a szövegek azok sose úgy jönnek, hogy itt otthon erőltetjük, hanem nem tudom, sétálunk valahol, vagy megyünk a buszon. Például ott van a Fene gyerek, azt koncerten is elég sokan szokták szeretni, ez pont egy arról szól, hogy milyen egy kocsmai verekedés. Onnantól kezdve, hogy egymásnak szólogatunk be, nézegetitek, méregetitek egymást, és akkor így a tetőpont a végére.
1: Wow, kicsúcsosodik.
2: Igen, tehát igen, van szerelmes szám is, amúgy például ott van Sáskaraj, hogy éppen milyen azt megélni, amikor valaki szerelmes, ez tényleg olyan, mint a Sáskaraj.
0: És ez nem a lilaköd, igen.
2: Igen, nem a pillangók szállnak ki a gyomrodba, vagy azok verekednek ott, hanem a sáskák.
1: A sáskák, ja. Wow,
0: milyen. Hát azért, mert tudod, az van a szerelemmel, hogy abból a szempontból írtuk azt a szöveget, a Sáskarajt, hogy a szerelem az csodálatos és rózsaszín és köd, de közben, hogyha már voltál valaha szerelmes, akkor tudod, hogy amikor annak vége, az nem túl jó, az olyan, mint a sáskajárás, az egy elég gyötrelmes dolog, vagy ilyen bibliai büntetés, és hogy az ember mielőtt szerelmes lesz, és már csalódott, akkor van egy ilyen szorongás az emberben, hogy atya úristen, ez megint be fog tudni következni, és a szerelem az ebben a dalban, vagy ebben az értelmezésünkben ilyen kettős érzés. Egyrészt nyilván örülök a pillanatnyi állapotnak, másrészt ott van bennem az a félelem, szorongás, hogy mi lesz, hogyha megint hülyeségeket csinálok. Tudod, ilyenkor az ember egy csomó mindent se, hogyha szerelmes, zenekart alapít, hangszerrel megtanul, persze, rádiózni kezd, mit tudom.
1: Ez a leggyakoribb, így van, pontosan, ahogy mondod. Igen, hát ez az apokaliptikus szerelem koncepciók csúcs. Most beszélgessünk a nem randiról, mert ez is olyan, mintha valamilyen módon félelőig elutasítana egy jó dolgot. Mi történik ebben a trackben? Vázoljuk fel, mielőtt még itt bemutatnám.
0: Igen, azt még egy picit hozzátenném ez a dologhoz, hogy azért nálunk előfordult az is, hogy mondjuk játszottunk egy ilyen 5-6 évig egy dalt úgy, hogy a zenekar több tagja nem ugyanazt gondolta, hogy ugyanarról szól a dal. Tehát, hogy igen, ez az ember más nevezetű dal, ennek a szövegének egy tudom, jelentős részét mondjuk én hoztam éppen, és akkor így mondták a srácok egy véletlen beszélgetés során, hogy hát ja, ez a dal, ami erről meg arról szól, és akkor így mondtam, hogy így, jó, csak hogy így nem. Tehát, hogy amikor megírtam, akkor nem erre gondoltam. Tehát, hogy végül is, ja, ezt is bele lehet magyarázni, de igazából nem erről szól a dal. Szóval a Nem Randi is valószínűleg valami hasonló. A Nem Randinak az alap koncepciója, de majd a Dávid ki javít, hogyha rosszul mondom, az talán az én ötletemben fogalmazódott meg egy teljesen más szöveggel kapcsolatban, amiből nem lett nóta. De azt kell tudni a Dávidról, hogy ő két dolgot nem tart tiszteletben ebben az életben, az pedig a tér és az idő. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy ilyen kifejezésünk, hogy a Dávid az nettó időben számol. Tehát, hogyha mondjuk van egy, megnézi a térképen, hogy 7 perc a villamos menetideje, akkor a Dávid bemondja, hogy 7 perc múlva ott vagyok. Az, hogy még egyébként 4 perc míg elsétál a villamos megállóig, még vár, utána elsétál a kocsmáig, az még 6 perc, azt nem számolja. Tehát a Dávid nettó térés időben számol, és ebből a téridő katyvaszból született a gondolat, hogy mindig lekés, várni kell a Dávidra, és igazából a Nem Randi az egy nem beteljesült randiról szól, mert hogy térben és időben ez a szerelmes pár, ez nem tudott találkozni, mert bár egymást keresték, együtt szerettek volna lenni, és ez egy jó randi lehetett volna, de valahogy elnézték a villamos megállót, és az órát, és a napot, és ez így nem jött össze. De hát ilyet szerintem sokan értünk már meg, hogy úgy emlékeztünk, hogy hétfő 2, de aztán mégis kedden.
1: Csütörtök hajnal jött, igen.
0: Ilyen volt megbeszélve. Úgyhogy ez nagyjából ennyi. Itt ilyen nagyon nagy megfejtés és mögöttes tartalom. Talán nincsen.
1: Wow. Egyébként felmerült az is bennem azért. Szerintem ez tök jó. Például az előző számnál Embermás, ez volt a címe?
0: Amit igen.
1: A többféle értelmezési lehetőség az szerintem mindig egy pozitív dolog, mert tudod, nem mindig azt adod át, amit beleírtál. Nem olyan, ha mindenki rászáll, és így a maga színeivel ezt is így megtámogatja.
0: Hát igen, ott van egy ilyen sor, hogy hé, nekem nem kell más, létező ember más. És akkor ezt úgy értették a srácok, hogy hé, nekem nem kell más létező ember más, tehát egyben, hogy nem kell más létező ember más.
1: Jó,
0: én meg úgy írtam, hogy hé, nekem nem kell más, csak egy néma csakkal, csak igen, egy létező ember más.
1: Aha, aha.
0: Hogyha nem bírom, majd csendben átadom, ami igazából arra utalt volna az én értelmezésembe, hogy úgy szeretnék magamból még egyet, hogy miközben mondjuk én nem tudom, dolgozom, és teszem azt, amit a társadalom elvár tőlem, legyen egy olyan ember másom, aki mondjuk a gyerekemmel játszik, legyen egy, aki mondjuk rockstar, legyen egy, aki tetszázik, tehát biztos érezte már minden ember azt, hogy de jó lenne, hogyha lenne belőlem több, ugye bár volna két életem, hát ezt már többször meg énekelték, de tulajdonképpen ez volt az alapötlet nálam, és mivel ott egybe értelmezték a mondatot, így meg azt jelentette, hogy de jó lenne, hogyha nem lenne. Szóval és azért az értelmezésben elég más lesz.
1: Hát teljesen, totálisan más. Na, srácok, mielőtt egy ős dalpremier lenne itt a Paks FM hullámhosszán, tőletek szerintem még nem játszottunk semmit, de itt az idő. A nem randi fog következni, de előtte még röviden, tömören a tervekről. Mivel fogtok foglalatoskodni itt az elkövetkezendő hónapok, évek, évtizedek során?
0: Akkor ezt mondom én, a terveket.
1: Igen.
0: Nagy tervek vannak, mint mindig. Most, ami közeljövőben tervés, amire koncentrálunk, az az, hogy Vácon a Vigalomban fogunk játszani, Dunaparton, tök nagy színpad. Azt nagyon várjuk nyitónapon este 8-kor. Úgyhogy az egy jó opció. Aztán lesz egy A38-as bulink, és ami picit hosszabb, de mondjuk éven belüli tervünk, az az, hogy érkezni szeretnénk egy következő anyaggal, ami nem 4 dalos lesz, mint a mostani kis LP, hanem egy 6-8 dalos, mondjuk azt, hogy lemez. És elkezdtünk dolgozni szerencsénkre, és innen is köszönjük Balla Máténak az Iván Endo Parazolból, a gitárosukkal. Egyébként mi egy faluból származunk, szóval minden komoly ember Érsekvadkerten, Nógrád megyében születik és nő fel. Szóval, hogy elkezdtünk dolgozni új dalokon, és hát a rövid terv az, hogy elkészül ez a lemez, a kicsit hosszabb pedig az, hogy, de ez nem sok, egy ilyen 2-3 év, hogy teljesen váratlanul le fogjuk uralni a magyar zenei piacot, és így 30 közepén teljes őrületbe fognak kerülni a tini lányoktól a milfekig mindenki. És itt most már a zenekarban szinte mindenkinek, és ezt szeretném felhívni a női rajongóknak a figyelmét, hogy már csak a Dáci gitárosunk az, aki szabad préda, de természetesen rockstarrá válással még bármi történhet, úgyhogy az a terv, hogy meghódítjuk először az országot, majd az egész kontinenst, aztán a bolygót, és így tovább.
1: Igen.
0: A végtelenbe.
1: Így van.
0: Hát ilyen. Hát a feleségem szerint fel kéne nőni, de erre nem sok esély van.
1: Hát erre nem sok esély van, hogyha a zene bekerül az emberi életébe, akkor az annyi volt. Srácok, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Most azonnal le kell nyomnom a Nem Randi című számot az Ebre It's Lion-től, de bármi van, remélem, hogy még megfordultok itt nálunk a Paks FM hullámhosszán.
0: Köszönjük szépen. És köszönjük.
1: Még egyszer, az Ebre It's Lion, Nem Randi.

0: sztoriát folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. Az MTI értesülései szerint az illetékes ukrán hatóságok azt jelentették, hogy a csapások következtében civil infrastruktúrális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. A készpénz használat teljes védelmét sürgette szerdai közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinetjének elnöke, írja a Magyar Távirati Iroda. Fiszter Zsuzsanna azzal érvel, egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók, ezért nem lehet a fizetési rendszert kizárólag erre alapozni. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszerterhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszerterhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
3: Tehát az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
2: Hárfás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
3: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján ki lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyi évben is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilowattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilowattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilowattórás értéket is.
2: Madocsa község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a mai napon a fogorvosi rendelést helyettesítés keretében dr. Bene Zsuzsanna látja el, aki a Paks Barátság út 2 szám alatt rendel. A rendelési idő a mai napon 8 és 10 óra között lesz. A rendelésre előzetes időpont egyeztetés szükséges a 0675 411 906-os telefonszámon rendelési időben.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Július 10-től indul a bérletértékesítés a 2026-27-es bajnoki és kupa szezonra, adta hírül a Paksi FC a honlapján. A klub felhívja a figyelmet arra is, hogy a szezonbérletek nem érvényesek a Panathinaikosz elleni konferencia liga mérkőzésre, melyre július 23-án kerül sor a Fehérvári úton. Utóbbi meccsre július 15-től lehet jegyet venni, olvasható a Paksi FC honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 10 perc van, július 10-e péntek, ez itt a Paks FM, az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Megérkeztek vendégeim hozzám a stúdióba. Simon Szilviával és Makovec Gyulával fogunk beszélgetni. Jó reggelt, szervusztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok.
1: Ja, egy kicsit magadhoz húzhatod, igen, a mikrofont. Ja, így már szerintem jó lesz. Csak egy kis röviden tömören, a Monarchia Túrák blog szerkesztői, írói és átélői vagytok, mert ti vagytok azok, akik utazgatnak mindenhol a Monarchia jellegzetes helyszíneire, és újabb kalandokról fogtok nekünk beszámolni. Mik ezek az újabb kalandok? Mivel fogtok kezdeni? Már itt a beszélgetés előtt is szóba került egy csomó minden.
3: Hát ugye Lengyelország kapcsán hívtatok meg minket, és az idén én betöltöttem az 50. születésnapomat, az 50. évemet, és hogy hát megünnepeltük az 50. születésnapomat, és ezt Lengyelországba tettük, és itthon, amikor keresgéltem, akkor láttam, hogy Exaroz, Gázaroz is fel fog lépni Grivicébe, és hát az ott már nem volt kérdés, hogy hát akkor én itt szeretném tölteni.
1: Igen.
3: Szeretnék ünnepelni.
1: De már akkor ezek szerint nagy fan vagy már régóta.
3: Igen, ez azt gondolom, az én generációm, az én korosztályom.
1: Abszolút.
3: Igen.
1: Igen, ez egy nagyon illusztris hely, ahol egy
3: rengeteget tudnánk mesélni, megbeszélgetni, hatalmas órákat.
1: Aha. Hát itt az idő, azért vagytok itt, úgyhogy let's go. Szóval,
3: nem férne bele.
1: Nem férne bele? Hát akkor röviden összefoglalva mégis, mert hogy mondtátok, hogy apránként ezek azért a blogra is ki fognak kerülni. Hogy történt maga az utazás? Meséljetek az élményekről, és persze a koncert is kerüljön szóba mindenképpen.
4: Hát ugye felkerültek még tavaly, szerintem évvégén a turnéállomások a honlapjukhoz, és akkor láttuk, hogy ez viszonylag közel van Magyarországhoz, Glivice. Ez ugye ez a Krakó-Katowice ezen a vonalon, tehát ez a sziléziai részen van, tehát az a Dél-Lengyelország, Csehországhoz viszonylag közel. És hát ugye láttam, hogy pont június 4-én van az egyik koncert, mikor a szüli napja van, hát mondom, akkor ezt talán nem kéne kihagyni. Úgyhogy megvettük a jegyeket.
3: Nem is akartam habos születésnapot, tehát egy ilyet, ez úgy írlik hozzám.
1: Egy saját, igazi, igen, neked való ereszdel a hajam szüli nap.
3: Igen.
1: Arra vágytál. És ez meg is történt a Taxáról, a Guns N' Roses énekeséről van szó, hogyha valaki véletlenül nem tudná.
3: Hát én nagyon menő figyelj, szóval azért a születésnapon a Taxáról tartottam.
1: Ja, igen.
3: És utána egy afterpartival.
1: Úristen, na erről is minden, tehát egy kicsit magáról a városról is egyébként, mert mondtátok, kérdeztétek, hogy hallottam valaha róla. Igen, a nevét hallottam már, de egyébként akkor is egy kicsit ilyen obszkurusabb város talán a hallgatóknak.
4: Hát igen, is nagyon. Így, nekem is így rém lett valahol a hátul, hogy történelemben talán volt róla szó. Ez egy 170 ezeres város, viszonylag nagy, de hogy ott ugye Katowice, meg Wroclaw ezen a részen ugye azért nem a legnagyobb. És furcsa volt, hogy ide szerveztek koncertet, és ráadásul nem is stadionkoncert volt, hanem egy ilyen 20-pár ezer sportcsarnokban volt. Úgyhogy kettőt is tartottak csütörtökön, meg szombaton, tehát hogy azért mégis több embert tudjanak szórakoztatni. Egyébként, tehát visszatérve Glivicére, azonnal lehet mindenkinek esetleg ismerős, hogy ez határváros volt a II. Világháború előtt még Németország meg Lengyelország között, és Németországhoz tartozott, és itt volt az az adótorony, amit megtámadtak lengyel katonának beöltözött német ilyen kommandósok,
1: Atya
4: és tulajdonképpen a németek így próbáltak jogalapot szerezni, ürügyet arra, hogy megtámadják másnap szeptember 1-i Lengyelországot, ugye ez augusztus 31-én volt.
1: Húz, így történt, akkor ez egy nagyon komoly történelmi fordulópontnak a helyszíne igazából.
4: Igen, egyébként az adótorony ez ma is, hát valószínűleg nem az eredeti, hanem a mása megvan, úgyhogy a legnagyobb és a legmagasabb fából épült ilyen adótorony Európába.
1: Fából épült adótorony, igen, eleve egy nagyon különleges helyszín. De jó, tehát ez a város, igen. És akkor néztétek, hogy Axl Rose koncerte lesz, és azt mondtátok, hogy már ebből a koncertnek a lázába égett az egész város, már előtte is, meg utána is.
3: Igen, hát a taxiban, a kocsmákban, mindenhol, és nekem nagyon szimpatikus volt az is, hogy a szállodában, bárhova mentél, mindenhol Gezerozi szólt. És tudatosan csinálták, hatalmas molinó, plakátok a városban, léptennyomon, rengeteg turista jelent meg, szinte ellepték a fekete pólós emberek a várost, és hát ezt mondjuk el, hogy június 4-e Lengyelországban az úrnapja.
1: Ja, hogy az ott is egy ünnep.
3: Egy ünnep, egy vallási ünnep, és hát ugye minden zárva van, és ettől is egy kicsit olyan izgalmasabbá vált a város, hogy igazából sok mindent nem lehetett csinálni. Tehát két dolog van nyitva Lengyelországban, a kocsma, meg a templom.
1: Wow, igen, kemény kettőségek.
3: Igen, és...
1: A kocsmák azok gondolom zsongtak.
3: Igen, igen.
1: Az emberek készültek.
3: De belefutottunk egy kedves taxis fiatal emberbe, de Gyula mesélje el az
4: igen, taxisztori. Ugye beszéltünk róla, hogy az egész város ebbe a Guns N' Roses lázba éget, hát a taxis az, ő nem nagyon
3: az egyik,
4: nem kapta el ezt a fonalat. Szóval viszonylag messze volt a szállodában, laktunk a központon, és általában a taxival mentünk be, és ugye meghívtuk a taxit, megjött a srác, kérdezte, hogy milyen okból vagy miért vagyunk itt, mondjuk, hogy hát koncerten vagyunk, vagy koncerten jöttünk. Uh-huh. Milyen koncert Guns N' Roses is kérdezi, hogy milyen zenét játszik, reggae zenét? Oh. És akkor kicsit így megálltunk, hogy van olyan az ember a világon, aki nem tudja, mi ez a Guns N' Roses, ha mondom, hogy nem, hát ők rock zenét játszanak, és hát abszolút nem tudja, miről van szó, nem ismeri őket. Akkor búcsúzul azért egy számot a telefonon lejátszottunk neki, és akkor megígérte, hogy meg fogja őket hallgatni.
1: Kulturálódás, hát ez kemény. Úristen, nem ismert a Guns N' Roses.
3: Feltűnt neki, hogy nagyon sok hasonszörű.
1: Igen. Valami készülődik.
3: Igen.
1: De nem tudta, hogy ki az a Guns N' Roses. Én sem hallgatok Guns N' Roses, de hát mindenki tudja, hogy mi az a Guns N' Roses. Legalább egy számot mindenki hallott már tőlük. Hát ez komoly. Kivéve ezt a taxist. Na, de akkor végül is ennek ellenére, hogy nem ismerte őket, mégis elszállított titeket akárhova. Volt szállásatok, hol valami hotelben laktatok?
4: Igen, egy városi hotelban.
1: Igen.
3: De nem akárhol szállított el minket, inkább ez izgalmasabb, mint a hotelunk.
1: Na.
3: Egy fantasztikusan nagyon jó kocsmába, ahova beléptél, és ugyanúgy Axl Rose énekelt.
4: Igen, ez a központban volt, és megláttuk a feliratot, Ibu Craft Beer, mondom, ez a mi helyünk.
1: Jó lesz. Igen.
4: És akkor bementünk, és tényleg meglepetés volt. Középen volt egy ilyen U alakú pult, de úgy, hogy kívül voltak a sörcsapok, nem befele.
1: Micsoda?
4: Körülbelül ilyen 20-20 sörcsap lehetett, és magadnak tudtál csapolni.
3: Magadnak felesztettél poharat,
1: az álom.
3: Űrmértéket.
4: Vettél, tehát kellett menni Zotyér egy ilyen QR-kódos plastikkártyát, feltöltötted valamilyen összeggel, amivel gondoltad, hogy elég lesz, és akkor ott mindegy bankkártya terminálna, be kellett dugnod, és akkor úgy csapoltál bármilyen sört, és ő szépen vett el az összeget róla.
1: De jó, de ez milyen élmény magadnak csapolni a sört, még soha nem csapoltam sört senkinek, sem magamnak.
4: Igen, tényleg jó volt. Wow. Végignézhettem, megkóstoltad, ugye akár egy decit is hiattál mindegyikből. Tehát
1: csak kóstolóképpen. Vagy egy hatalmas nagy pintet, vagy korsót. Na, oké, meséljetek, melyik sör volt a legjobb? Végigkóstoltátok a teljes felhozatot?
4: Hát azért nem a teljes, de majdnem. Hát ugye volt ilyen ismert a Pilsner Urquell, meg Guinness, hasonlók, akkor lengyeli nagyüzemi sörök, de sok, nagyon, a többség az ilyen kis házi sörfőzde volt lengyel.
1: Aha.
4: Úgyhogy, és nagyon ügyesek voltak egyébként, akik ezt kitalálták, mert volt egy kivetítő, és a lefogyasztott összeg alapján egy versenyt is hirdettek. El kellett nevezni, mikor megvetted a kártyát valami ilyen névvel, és aha, akkor ott szépen láttad a versenyben, vagy a listában, hogy te hol tartasz szépen.
1: Wow.
4: Tehát te abban az órában te írtad le a legtöbb összeget, vagy valaki más, és akkor így, hát ugye ez így tulajdonképpen így ösztönözte mindenkit, ösztönözött arra, igen, hogy így omlik.
1: További fogyasztásra, igen. Ami azt
3: volt a csapatunk első helyen.
1: Tényleg? Igen, volt olyan óra, amikor éppen ti voltatok a leggyakoribb fogyasztó. Voltak, meg kell kérdeznem nagy barna sörös lévén, hogy jó barna sörökből belefutottatok el?
3: Volt, igen.
4: Hát, annyira szerintem jót főznek egyébként barnát, igen.
1: Hú.
3: Én is a barna sört kedvelem, a sör, és kóstoltam egy jó kávés édes, elég magas alkoholtartalommal.
1: Ó, igen, igen. Tényleg, főleg a barna söröknél azért ez kifejezetten erős is tud lenni, meg olyan jó telítő. Hú, most így beszélünk róla, egy életem, egy halálom, bevallom a hallgatóknak, hogy megkívántam egy korcsos sört, van ilyen. Olyan jól tudtok magyarázni róla, hogy ez a külső sörcsap téma, ez nagyon meghozta a kedvemet.
3: Még nem láttam ilyet.
1: Ja.
3: Lehet, hogy vidéki.
4: Van egy-két hely azért, de ez
3: ilyen,
4: ritka.
3: Ritka, igen.
1: Igen, ritka. Én sem hallottam még ilyenről egyáltalán. Most csak így elképzelem, hogy csak így...
3: És törzs vendégekké váltunk, mert visszajártunk, míg Lengyelországban voltunk esténként.
1: Mennyi ideig?
3: És nagyon jó hangulatú hely.
1: Mennyi ideig voltatok ott egyébként?
4: Mennyit voltunk? Négy éjszaka? Három? Négy.
1: És mindig oda jártatok le?
3: Este igen.
4: Hát az ilyen kézenfekvő volt, ilyen.
3: Igen.
1: Törzs hely, de jó. Még hogy ilyen rövid idő alatt is kialakulhat egy olyan hely, ahova szívesen visszajártak. Na, akkor most magáról a koncertről, a nagy eseményről. Június 4-e? Jól hallottam?
3: Igen, júni 4.
1: Aha. Milyen volt?
3: Nagyon jó. Szerintem minden idők egyik legjobb koncertje volt, aminél jártam.
1: Igen? Miken jártál még egyébként úgy nagy vonalakba párat, hogyha kiemelsz?
3: Hát persze Magyarország, Bécs, a környező városokban, hogyha felléptek. Az utóbbi időben, az elmúlt 10 évben azért elég jól megindult a zenekar, és elég sokat turnéznak Európában. Aha. Elég sokat jöttek. Voltak 2 éven Magyarországon is.
4: Uh-huh. 23-ban.
1: Igen. És ez kiemelkedően jó volt?
3: Kiemelkedően jó volt, igen. Mivel, hogy... kicsit kisebb volt a közönség, zártabb volt, meghittebb volt. Igen.
4: Ugye a csarnok közelebb volt a színpadhoz is.
3: És mondjuk el, hogy lengyelekkel még nem buliztunk, ők nagyon tudnak bulizni, nagyon tudnak szórakozni, nagyon tudnak élni a koncert előtt és utána is, nagyon jók, és a koncert után a szállodák rendeztek afterpartikat.
1: Wow,
3: és nagyon nagy igen hangulattal teltek ezek az utó rezgések is, nagyon jó volt, azt gondolom, mindenkinek ajánljuk, tehát hogyha van módja, lehetősége, akkor menjen, és válaszol egy ilyen születésnapot.
1: Igen, egy igen. Koncertes, egy bulizós koncertes. És afterezős születésnapot.
3: És még menő. Itt zárójelben megjegyezném, hogy hát monarchia túrák, meg születésnap, nekem egy régi álma volt Katowice, uh-huh. A katowicei porcelángyár. Én rajongok a csecsebecsékért, az üveg, a porcelán, és szeretem. És hát átmentünk Katowicébe, ami egyébként nincs messze. Ez is egy aránylag nagy város, egy 180 ezres városról beszélünk. Uh-huh. És hát megnéztük a porcelángyárat, ami igazából működik is, meg nem is.
1: Hogy?
3: Úgy, hogy már teljes értékű munkát nem végez, uh-huh. Vásárolják a porcelánt, legyártatják a porcelánt, és igazából festés történik a gyárban, de mivel egy munkaszüneti nap volt, ezért csak körbe tudtuk járni, a gyerekugrálóvár működött.
1: Ez is porcelánból volt? Vagy?
3: Nem. Képzeld el, hogy van ugye itt is egy látogatóközpont rész, és ott van egy komoly gyerek...
1: Megőrző?
3: Gyerek...
1: Játszóház.
3: Játszóház, hát, igen. És hát ott... mehettek ezen a munkaszünetemben is a gyerekek, tehát ez nyitva tartott. Uh-huh. De körbejártuk, ez is nagy élmény volt, azt gondolom, tehát hogy a gyár területét körbe lehetett járni külsősöknek is, és hogy ott lehettél, és azért bebekukucskáltál mindenhova.
1: Jó, nagyon kíváncsi lennék, hogy készülnek ezek a porcelántárgyak.
3: Nagyon szép dolgokat gyártanak.
1: Wow.
3: És hát, ha valaki rajong érte, akkor a legutolsó divat szerint is. Tehát készítik a helyi vonalakat, tehát a helyi
1: tradicionális
3: uh-huh. dolgokat, de ugyanakkor csinálnak nagyon modern
1: dolgokat is.
3: Festészetet is, igen.
1: Wow. Mennyi mindent
3: lehet fejezni porcelánból? Nagyon megy a Gucci citrom.
1: Tényleg? Ez a legújabb divat porcelán?
3: És ruhában is, és a porcelánban is ott van.
1: Wow. Oké.
3: Okay. Tehát a citrom.
1: És erre is rámentek. Most olyan
3: igen.
1: citromos éra van.
3: Igen.
1: Na figyeljetek, zenélünk egy kicsit, mert annyit beszéltünk Axl Rose-ról, meg a Guns N' Roses-ról, hogy megkérdeztem tőletek, hogy mit játszak le. Végül is a Paradise City mellett határoztunk. Ez találtuk meg a műsortárunkba. Zenélünk egy kicsit, és már jövünk is vissza a további kalandokat megosztani velünk, úgyhogy Guns N' Roses következik, maradjatok velünk. És bulizatok Guns N' Roses-ra, ha már itt tartunk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Brutális gitárszólókon és Axl Rose elképesztő vokális teljesítményen, és különben is a Guns N' Roses energiáin vagyunk túl. Méghozzá a Paradise City-t hallattátok az ikonikus bandától. Itt van velünk Simon Szilvia és Makovec Gyula, a Monarchia Túrák blog két szerzője, akik elképesztő születésnapi lengyelországi koncertes kalandokról számoltak be az imént. Mi volt a koncert után?
2: Koncert után elmentünk kalandozni még. Hát, Gyula választott városába.
3: Igen, ezt előre kinéztük, hogy Wroclaw az viszonylag nincs messze. És az egy ilyen régi listás város volt, vagy hát régió, hogy megnézzük. Uh-huh. Úgyhogy elmentünk. Ez egy nagy város, tehát 800 000 lakosa van. Rengeteg az egyetemista. És tényleg egyébként egy...
2: A rengeteg, azt mondjuk el a számot, 150 000...
1: Úramisten.
2: Egyetemistával rendelkezik a város.
1: Egyetemváros.
2: És ez is van még egy nagyon nagy szám, amit szeretnék megemlíteni. 140 templom.
1: Ez mind Wroclawban? Vagy Wroclawban?
2: Igen. Igen. Óriási számok.
1: Aha, óriási. Igen, nagyon. Vagy akkora város, mármint, hogy így
2: 170 000, 168 000, 170 000-es városról.
3: Nem.
2: Vagy 600 000-es.
3: Nem, 800. 800, igen. Lakosság.
1: Tényleg hatalmas, igen. Ja, azon belül még ezek ugye az egyetemisták, akiket ez a szám, amit mondtál.
2: Hát még gondolom az egyetem, az pluszba fér, igen.
1: Úramisten.
2: Számolásban is.
1: Rengeteg. Na, minden esetre, tehát akkor meg elmentetek oda.
3: Igen, ugye? Igen. Hát ez egy, ugye az ember az internet után néz, látja, hogy tényleg egy gyönyörű város. Uh-huh. És hát tényleg nem csalódtunk. Az idő lehetett volna jobb, mert a délelőtt esett az eső, de mindegy, az ember ilyenkor nem veszi ezt fel.
2: Mert gyorsan keres egy idegenvezetőt, akinek van fedele. És igen, kerestünk egy ilyet, tehát aha, általában majdnem négy nagyobb városban vannak, mert ezek az elektromos kis autók.
1: Így van, igen.
2: És akkor egy idegenvezetővel, és akkor hát akkor menjünk hajrá, úgyse mennénk el olyan helyre, ahova mi gondolnánk, ő meg úgyse elvisz minket.
1: Majd elvisz, persze. Igen. Kezdő munkája, hát
2: is, igen. Így is történt, igen.
1: Aha. Jó.
3: Hát ilyen kis 8 személyes kis elektromos, hát nem is lehet busznak nevezni, kis autószerű valami, és akkor ő körbevitt úgy a városba, ugye audioguide-on mondták, hogy mit látsz jobbra, balra, stb. Uh-huh. És ugyanezt utána megtettük a nap végén, vagy inkább a második felében hajóval, mert ugye ott folyó is van a városban, meg rengeteg ilyen mellékága. Uh-huh. Azt szerintem még hangulatosabb.
2: Igen,
3: volt.
2: Igen, szigetek, ott... és minden szigeten legalább 3-4 templom, bazilika. Wow.
1: És te milyen fura felépítés van ennek a városnak? Ilyen szigetekből áll össze.
3: Hát van egy katedrális sziget, igen, nevezetű része, és ugye az körülbelül ezt le is írja.
1: Aha.
2: Új, ezt a katedrálist is említsük meg.
1: Mindenképpen.
2: Igen, ez itt van egy lift. Tehát ilyet sem láttam még nagyon, szerintem világosan nagyon van, hogy a templomba, a toronyba lifttel fel lehet menni.
1: De egy modern lift kialakítva?
2: Igen. Igen.
1: Az egyébként régi katedrális.
2: És kérdezed, hogy van, aki, wow, ebből megél, mert van személyzete is, tehát fölvisz, levisz.
1: Úristen.
2: Van, aki ezért pénzt és fizetés kap.
1: Biztos, igen. És mi ez, egy gigantikus, nagy, magas katedrálisról van szó, akkor ezek szerint, hogyha a liftel lehet benne közlekedni.
3: Igen. Pontos magasságot nem tudjuk, de aha, pár lépcsőfok van, és akkor utána be lehet szállni a liftbe. Van egy liftes bácsi,
1: aha,
3: és akkor ő navigálja a liftet, vagy ő indítja meg, állítja meg, és akkor tényleg a kilátás is.
1: Ezek ilyen ősi, középkori cuccok egyébként, ugye, ezek az épületek?
3: Ez, ha jól emlékszem, ez 13. század, igen. Legalábbis az eredeti, az alapok, meg az alsó.

0: belül még volt egy épület tömb a közepén. Tehát ez mondjuk nem jellemző azért.
1: Nem, tehát akkor kvázi ilyen kör alakban zajlott a tér.
0: Igen, tulajdonképpen
1: így,
0: igen.
1: Körbe.
0: Tehát volt egy négyzet alapú épületem középen, és akkor körülötte a tér, az is ilyen négyzetes alapú. Mert ugye olyan van, hogy van egy templom, vagy a városháza a tér közepén, de hogy több
1: igen,
0: épület.
1: Egy épület, igen, igen, igen.
0: Épület tömb egymás mellett.
1: Ilyen kerengőszerű
0: igen.
1: Tér alakul.
0: Meg hát ezek a gyönyörű színes homlokzatok. Igen. Tehát ezek a tipikus, igen, tipikus régióra jellemző épületek.
2: Nekem nagyon kedves volt, hogy a városban különböző manok figurálisan el vannak helyezve, és hangulatot adnak a városnak, úgyhogy ha mentek és kedvet kaptatok, akkor manokat is keresétek.
1: Igen,
0: tehát
1: hogyha kis karakter.
0: Ha felidézzük ez a Kolotkó Mihálynak a magyarországi kis szobrait, na nagyon hasonlók ehhez.
1: Aha.
0: Kicsit utána olvastam, és ez még a 1980-as években, amikor volt az ellenállás még a szocialista időben, és akkor ugye mindenféle graffitit az ellenállók fölfestettek a kerítésekre, azt értelemszerűen a akkori hatalom azt mind lefestette.
1: Igen.
0: És akkor elkezdtek ilyen manókat, meg törpéket festeni a kerítésekre. Ugye ők tudták, meg az emberek többsége tudta, hogy ez mit jelent, de igazából azzal nem nagyon foglalkoztak, és ennek tulajdonképpen a továbbvitt verziója az, hogy most ilyen pici szobrok vannak tényleg mindenhol a városban. Azt hiszem több mint 300 ilyen szobor van, és ha figyelsz a lábad elé, akkor tényleg a kapuajban, vagy a közlekedési tábla alatt, meg ilyen helyeken is találsz. Tehát nagyon, de tényleg jó pofák. Meg...
2: Nagyon jó pofák. Különös ezt a bevásárlóközpontban, és hogy nyitod a kaput neki, mintha ő megfogná neked az ajtót.
1: Ilyen okosan is el vannak helyezve.
2: Igen.
1: Ez jutott eszembe, ez egy ilyen modern hagyomány igazából. Ez
0: igen.
1: A törpé és manó ábrázolás, akkor ezek szerint nagyon érdekes, hogy ez az eredete amúgy az egésznek. Na, igen, ez volt Wroclaw, vagyis még mindig ez, akkor ezek szerint. További élmények?
2: Hát...
1: Gondolkodjatok, mert nagy kalandokat ígértetek egyébként, eddig levilincselő dolgokról meséltetek, folytassátok, kérlek.
0: Hát ugye odafele is megálltunk, mert ugye nincs ez a rész messze, Olmützbe.
1: Olmütz.
0: Az ugye már még Csehország, tehát cserész. Az is egy szép város. Én már jártam ott egyébként, tehát sörfőzdék is elég szép számmal vannak, meg hát történelmi magyar kapcsolatai is vannak, illetve hát hazafele meg nem akartunk úgymond korán hazaérni, ott is próbáltunk valamit keresni még útközben, és akkor Szilvia találta, ahol az Austerlici csata volt, ugye a napóleoni egyik nagy ütközet,
1: igen,
0: annak a kisvárosát, úgyhogy ott is megálltunk.
2: Konkrétan délután eltartottunk.
0: Szerencsénk volt, mert ott van egy barokk kastély, meg egy nagy hatalmas ilyen kastélypark, és pont egy ilyen elég nagy létszámú rendezvény volt. Ilyen gyerekprogramok, meg testfestészet, meg ilyesmik, és hát iszonyat mennyiségű ember is volt, hát nagy tömeg is, de tényleg így az ember le tudta magát kötni.
1: Igen.
2: Nagyon jó programokat csináltak. Nekem nagyon tetszett, hogy hát a lányok bevállalták, hogy mesztelel is vetköztek, vagy kis bugyig.
1: Testfestés kedvéért?
2: Vagy? Igen, és komoly csata jeleneteket eljátszottak a fiúk és a lányok.
1: Csata jeleneteket?
2: Igen.
1: Amit ott a napóleoni ütközeteknek a...
2: Igen, és úgy, hogy meg voltak festve.
1: Sajátos megoldása. Általában inkább kosztümökbe öltöznek.
2: Hát ez ettől volt különleges.
1: Igen, ilyet se láttam még, meg ilyet se tapasztaltam.
0: Illetve ilyen verseny is volt.
2: És később lehetett a lányokkal fotózkodni. Fiúknak nagy élmény.
1: Biztos vagyok benne, igen.
2: Volt, aki nagyon-nagyon közel akart menni, és ugye azért nem szabadott volna, de volt, aki nem mert közel menni.
1: Senki nem volt, aki normális fényképet tudott volna csinálni velük, mert egyszerűen vagy túl közel vagy.
2: Valaki nagyon bátor volt, valaki kevésbé.
1: Nektek van közös képetek a testfestett karakterekkel?
0: Nem.
2: Voltak velünk, és a társaságból Robertet próbáltuk rábeszélni, de nem lehetett. Ő az volt, aki nem mert. Vagy nem akart.
1: Pedig egy olyan emlékezetes kép keletkezhetett volna ebből. Akkor nem erőltetni.
2: De
1: nem szabad.
2: Szemléltük azt, hogy készítették őket. Volt díjazás, tehát a legjobb művészek, mert ugye voltak ott művészek, akiket díjaztak.

0: a legjobb festést csinálták.
1: Vagy... Meg ugye voltak ilyen élő szobrok is.
0: Igen.
1: Tudod, akik így igen. mereven állnak.
2: Igen, mereven.
1: És akkor, ha nem igen. tudom.
3: Hogy tudnak olyan sokáig ilyen mereven állni, akár 40 fokban is amúgy?
1: Hát kell kitartás hozzá, biztos.
3: Ah, az biztos. Az biztos.
0: És egy kicsit együnk is, mert el kell mondani, hogy a bárban egy nagyon jó étterem működik.
3: Aha.
0: Úgyhogy ha eljuttok oda, akkor mindenképpen egyetek, igyatok a várban. És ilyen házias cseh koszt tradíció.
3: Igen. Ott ilyet érdemes enni egyébként.
0: Igen, igen, szóval ne a szomszédba menjetek Mirelit látott sajtot enni, hanem van szomszéd is, és hanem a várba is, egy igazi nagymamák főznek.
3: És ilyen fatálokon hozzák ki a dolgokat például? Azt tudom elképzelni. Ilyen régi nagyon tradicionális.
0: Régi hangulatú porcelánokat használ.
3: Ah, porcelánokat. Oh, yeah.
0: Hát azért ez egy vár.
3: Egy vár, igen. Mégis egy várról beszélünk. Hú, most meg is ijesztem, köszi szépen egyébként. Megcsináltatok a reggelemet. Szívesen innék egyet, és ennék is egyet, ha már itt tartunk.
0: Kiváló tárlatvezetéssel lehet a kastélyt, várat nézni.
3: Uh-huh.
0: Egy nagyon-nagyon kedves idegen vezetőnk volt, és egy nagyon-nagyon jó humorérzékkel rendelkezett, mert mindig mosolygott, nevetett, és hát a csoport az élvezte. Mi ugye nem értettük, miről beszél, mert csehül mondta.
3: Ó, tényleg.
0: Igen, de annyira jó hangulatú volt, hogy ennek ellenére is mi is élveztük vele a túrát.
3: Átjött az energia.
0: Igen.
3: Még így is. Most elmegyünk zenélni egyet, ugyanis ugye hamarosan lejár az időnk, és még előtte azért van itt egy téma, amire szeretnék értekezni. Erről az elefántos parkról majd. Jó? És most előtte még zenélünk egyet a Damn Crooked Vultures-on, egy supergroup, John Paul Jones, Josh Homme és Dave Grohl zenekara. A Gunman fogjátok hallani tőlük, és aztán jövünk vissza újabb kalandokkal.
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8:47 perc van, július 10-e, péntek. Ez itt a Paks FM, ez itt az Élesztő. Itt pedig a vendégeim láthatóak velem szemben. Folytatjuk tovább a kalandozást. Még egy témáról szerettem volna szót ejteni, mielőtt utatokra engedlek titeket. Azon itt nekem felírva Kimba Park, Elefántos Park, ugye? És valami ott nyert főnyereményről is lesz szó. Mi ez a téma? Egyáltalán mi ez a park?
2: Ez Győr mellett van, ez a Kimba Elefánt Park. Ugye az új szabályozás szerint ilyen vadállatokat már nem lehet cirkuszban foglalkoztatni, és akkor több cirkusz is csinált ugye ezekből az állatokból ilyen hát safari park, vagy nem is tudom, minek lehetne mondani, ahova ezek az állatok igazából talán jobb körülmények között is élnek, ugye igazából nem kell a cirkuszi mutatványokat bemutatni nekik, és ez egy osztrák család, akik Győr mellé költöztek, egy osztrák cirkuszi család, és akkor ők hozták létre ezt a Kimba Elefánt Parkot, ahol elefántok, zebrák, alpaka, láma, ilyen különböző ázsiai törpe, malacok, illetve hát hasonló állatok, kecskék, ilyenek vannak, és hát ugye a Kimba az egyik fő látványosság, ugye róla is van elnevezve az Elefánt Park, ő az egyik elefánt, és hát akkor ott igazából van ilyen elefánt show, ahol labdáznak az elefántok, nem tudom, megborotválják az idomárt, meg ilyen bóckodásszerű valami, meg fürdetik őket, az nagyon-nagyon jó pofa volt, meg van, és van egy tó is, ott bele tudnak menni, és akkor ott spriccelik a vizet, meg lemerülnek a víz alá.
1: Akkor gondolom, ezek még egyébként olyan mutatványok, amiket a cirkuszi idők során
2: valószínű, de ott egyébként azt mondták, érdekes, azt én nem is tudtam, hogy szükséges is ez az elefántoknak. Ugye az elefántok viszonylag okos állatok, de hogy így az agyműködés serkentése, vagy a szinten tartása miatt még ezek a foglalkozások szükségesek is.
1: Persze.
2: Nekik.
1: Hát gondolom játszanak, tehát ez nekik is egy játékat, hogyha nagyon nem kínozzák meg őket éppenséggel egy ilyen foglalatosság közben, akkor ez biztos tetszik nekik, aktivitás.
2: Igen. És akkor volt ugye a főnyeremény, Szilvia?
3: Hát lehetett nevezni, és kisorsolás alapon Gyula nyerte meg a
2: véletlenül. Ugye a főnyeremény az pedig egy festmény volt, mondjuk tegyük idézően, hogy Kimba festett ott a show műsor közben, és akkor így ezt mi nyertük meg. Pontosabban, hát igazából ugye Annáé, az unokái lett.
1: Igen.
2: Úgyhogy reméljük, majd ki is kerül nála a szobájába a falra.
1: Úristen, egy elefánt által festett festmény van a birtokotokban.
3: Igen.
1: Ez mondjuk nagyon ilyen szívhez szóló, meg ilyen nagyon
3: fúz, aztán igazán exotikus dolog. Magunkat, hát
1: igen.
3: Meg is nyilván.
1: Nem mindenki akar
3: ilyen. Na, el kell mondani, nagyon sokan voltak, tehát azért ez egy népszerű, tehát ott a környéken ez a népszerű
1: hely,
3: és aránylag elég sok emberből nyertük.
1: Wow. Hogyha mindenki benne volt ebből a sorsolásban.
3: El kell mondani, hogy ez egy egész napos program, úgyhogy menjetek, és a gyerek nagyon jól érzi magát a felnőttel, mert nagyon jól lekötik a gyerekeket, lehet az elefántot etetni, lehet venni zócsemegét, sárgarépa, be lehet menni a nyuszikhoz, sőt később napvégén a nyuszikat elengedik a szabadba.
1: Állatsimogató.
3: Igen.
1: Cuki.
3: Vannak függőágyak, ringispír, ugrálók, strandolási lehetőség, és el kell mondani, hogy aránylag egy kedvezményes belépő ár van, és a gyerekek és a szülők mindent ingyen használhatnak, a parkolót minden ingyen. Igen. És jó, tudtok elni, inni is, úgyhogy nem kell készülni ennivalóval, nem maradtok éhen sem. Egy nagyon jó lángos sütőde áll rendelkezésre, és valami nagyon különleges lángost készítenek. Hogy
1: miben a különlegesség?
3: Nem az a tipikus Magyarországon ehető lángos, ez egy tömörebb, zártabb, nagyobb, a liszt is más, nem tudjuk, mert a receptet nem kértük el, de másabb, mint a balatoni lángos. De nagyon finom, tehát érdemes megkóstolni.
1: Biztos vagyok benne. Nem is ettem még lángosból más miatt, mint azt az ilyen klasszikus magyar típusú.
3: kifejezetten van egy lángosozó rész kialakítva.
1: Többféle lángos
3: nagyon népszerű ott, tehát akik oda visszajárók, ők már ismerik, és
1: már ismerik,
3: a gyerekek szülők körében. Jó. Ha megéheztek is, akkor lehet enni.
1: Kimba Park. Inni. Hát gratulálunk a nyereményetekhez egyrészt. Másrészt meg amúgy boldog születésnapot. Így utólag is. És nagyon köszi, hogy eljöttetek és beszámoltatok a legújabb kalandokról. Újabb monariatúrás kalandokon vagyunk túl. Most zenélni fogunk, aztán lelépünk reklám és hírek erejéig, és aztán jövök vissza. Még egyszer köszi, és szép napot kívánok
2: nektek. Köszönjük a meghívást, nektek is, sziasztok.
1: Barabás Lőrinc Electric következik, a 2008-as Famous. Let's go.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okoslabdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk, én Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éve aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kitalálod, mi vár ránk a zárkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ár, a meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. Javultak az ingatlanfejlesztési piac kilátásai az új kormány megalakulásával, de a külföldi befektetők egyelőre a konkrét kormányzati intézkedésekre várnak, hogy azok miként alakítják az ingatlanpiac működési feltételeit, nyilatkozta az MTI-nek Székely Ádám, az ingatlanfejlesztési kerekasztal elnöke. Az IFK szerint az ingatlanfejlesztési piac hosszú távú sikeres működésének feltétele a kiszámítható normatív és versenysemleges szabályozási környezet. Ennek elősegítése érdekében az Egyesület a következő időszakban induló kormányzati egyeztetésekre átfogó szakmai javaslatcsomagot készít a szabályozási környezet fejlesztésére. A nyári melegben etetni tilos, itatni viszont fontos a madarakat, különösen most, hogy nagyon kevés a csapadék, és az elmúlt hetekben soha nem tapasztalt meleg időjárás volt Pakson is. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója az itatás kapcsán elmondta, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű virágcseré palátét is tökéletes megoldás lehet.
8: Igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni, nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk ki, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdenek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcserép alátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe teszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
7: Kormányablak busz érkezik Madocsára július 15-én szerdán délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Madocsa község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, személyigazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint DÁP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. A kormányablak busza megadott időintervallumban a Madocsai Ifjúsági Háznál a Fő utca 20 szám előtt lesz megtalálható. Július 13-a és július 24-e között szabadság miatt szünetel a házi orvosi rendelés Medinán, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, sürgős esetben a Szekszárd Mikes utca 24 szám alatt vehető igénybe az orvosi ellátás. Az első rendelési nap medináni július 27-e lesz, amikor a megszokott időben vehető igénybe a házi orvosi rendelés.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n, vagy a Pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Pakseffm slágereihez és az élesztőhöz.

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perc lesz mindjárt, most annyiban, igen, pontosan, váltottunk, és július 10-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, fantasztikus beszélgetéseken vagyunk túl, és még egy fantasztikus beszélgetés vár rám, Ábi van itt velem szembe, jó reggelt!
2: Most jön a legjobb, jó reggelt!
1: Most jön a legjobb?
2: Nem.
1: Miért, hozta valami érdekességet?
2: Hát nem, de amikor mi beszélünk, mindig a legjobb, nem?
1: Ahogy mondod. Na, ez az. Ez
2: magabiztosan, ez fontos.
1: Magabiztosan, bizony. Na, mesélj, mi volt?
2: Mikor?
1: Ma? Csak úgy általánosságban éve.
2: Általánosságban semmi különös. Vele vagyok foglalva, néha VB-t nézem, csak az éjszaka, majd te azt hiszem nem nagyon követed.
1: Nem, de mesélj.
2: Annyira én se igazából. Hát ugye éjszaka vannak így. Én is tegnap is az első fél után elmentem aludni, mert azért igen. Annyira nem én vagyunk, hogy mi
1: az óriási nagy falnoja, igen.
2: Olyan a hajnali 3-kor fent legyünk, jó, tegnap nem akkor voltam es, de azon felül nem sok. Péntek van, az mindig jó.
1: Mindig
2: nem?
1: Király.
2: De nekem tegnap volt péntek érzetem amúgy.
1: Tényleg?
2: Nagyon.
1: Vannak ilyenek
2: nagyon.
1: Neked?
2: Nekem vannak, persze.
1: Ez a más időszak.
2: Neked nincs?
1: Van. De. Volt nekem... nem is szerintem 2 héttel ezelőtt teljesen meg voltam zavarodva. Tehát, hogy hét eleje volt már, de valahogy olyan, mint hogyha még a hétvége se zajlott volna, de nagyon fura volt.
2: Vannak ilyenek.
1: Nagyon fura volt. Ez minek lehet köszönhető vajon?
2: Nem tudom, én tegnap annak tudtam, hogy valahogy, hogy maga az én napom is olyan volt, hogy bárhova mentem, olyan le, ez a nyárnak is köszönhető, de olyan, hogy így mondjam, halott volt a város.
1: Hát ez tudod? Totál, persze.
2: És ez is adja, mert péntek délután úgy, igen. Úgy már nem járkál. De ma reggel is, mikor jöttem be, hogy hát, hogy mi ez a sok ember pénteken? Iskola sincs már, nem. És annyi autó volt reggel. Igen. Bezek tegnap.
1: Tegnap, ja.
2: Most a kérten olyan volt, mintha hétfő lenne, mert...
1: Úristen.
2: Jó, nincs hétfő érzetem, ne érts félre.
1: Jó, az... nem.
2: Azért nem.
1: Éppen nem ott
2: hétfő
1: tartunk,
2: érzete, nem tudom, hogy van-e valakinek. Mert a péntekkel szerintem többször megtörténik az, hogy az ember fel kell szerda reggel, vagy csütörtök, és azt mondja, milyen utolsó nap, de jó, és
1: igen,
2: holnap
1: igen,
2: szombat,
1: igen, ezt
2: de ezt úgy, hogy ebből... valaki fel kell szombat reggel, és azt mondja, hogy
1: úristen, mint a hétfő lenne.
2: Hétfő van.
1: Nem, hát mondom, a múltkor pont a hétfő, meg a keddet is sikerült valahogy olyan érzés volt bennem, mint hogyha még csak most, tehát nem úgy, hogy elkezdődött a hét. Különös volt egy kicsit bejönni a stúdióba is műsort vezetni. Mert olyan, mint hogyha az ég szerelmére, hát hétvége van nekem, így semmi keresni való még. És nem tudom, ez az érzésem volt, de olyan erősen, és 2 napon keresztül.
2: Érdekes, hogy mitől alakul. Kimondom, tegnap én valószínűleg attól, nem is voltam adásban, az mondjuk attól nem kell még pénteknek lennie.
1: Nem is kell,
2: igen, hát ez nem péntek. Ma van péntek, és adásban vagyok, szóval igen. Teljesen nem, de valahogy talán az, hogy tényleg úgy éreztem, hogy a város, amikor benn voltam, igen. Akkor nem.
1: City.
2: Bárhol meg tudtam állni.
1: Kísértetés volt, igen.
2: És vannak ilyen napok. Pedig most, persze. Tegnapi naphoz nagyon, mi betonoztunk tegnap.
1: Aha, okay.
2: De jó időpontot választottunk, mert ahhoz képest, hogy 2 hete milyen meleg volt.
1: Úristen, ahhoz képest ezek az enyhe napok.
2: Nagyon enyhe napok vannak.
1: Most van igazi olyan nyár, ami ennek amúgy kéne lennie.
2: Ez azért ijesztő, mert hogyha július 10-e körül, mert azért ma van 10-e, így a nyár közepén mondhatom, ilyen idő van, akkor még mi vár ránk itt szeptember? Mert azért még ez szeptember is tud meleg lenni, vagy augusztus,
1: igen,
2: augusztus is nagyon.
1: Hát az augusztus az lesz bár brutális.
2: És hogyha visszajön, azt mondják, hogy visszajöhet ez a nagy meleg.
1: Hát persze.
2: És itt volt egy hetünk, ami rettentő.
1: Kegyetlen volt.
2: Pedig én még könnyen voltam szerintem, mert mi itt bekapcsolhatjuk a klímát, azt hiszem.
1: Igen. Másképp egyébként nem lett. Tehát most az, hogy nyakló nélkül használjuk a klímát, annak is megvannak az árnyoldalai, sőt, olyan, mint hogyha tudod, az ördögi körömből nem lehet kijönni, tehát de basszus, nem lehet elviselni másképp, tehát hogy képtelenség.
2: Most meg elég nyitott ablaknál aludjak, nem
1: most
2: tudom, hogy csinálod.
1: Nyitott ablaknál.
2: Most nem hiszem, hogy sok ember bekapcsolja a klímát.
1: Nem.
2: Mert le tudja hűteni. Teljesen. És napközben sincs 30 fok. Most talán tényleg azt mondják holnapra a hétvégére is, hogy visszajön. Ez a 30 plusz.
1: 30 plusz, de hát az jó. Az a 30 plusz az jó. Ez nem 40.
2: Hát
1: 32 fok, az laza. Mindenkinek mondtam már most, ma itt reggel, hogy lépjen le, és most kell vízpartra menni egyébként, mert most valószínűleg az is lehűltek egy kicsit a vizek. Tényleg, bárjál, hadd nézem már meg, egy vízhőmérsékletet fogunk
2: most. Tudod, ilyenkor sokan úgy vannak, hogy most nincs értelme lehűteni magamat. Mert amikor 40 fok van, akkor akar mindenki.
1: Hát jó, de 32 fokban azért de van értelme.
2: Úgy már van, persze. De most tényleg tegnap szerintem nem volt 25 fok fölött. Vagy hát ahol én voltam, ott nem.
1: Na várjál, nézzük már azt, hogy a Duna. Hol szoktuk ezt nézni? Baja-Dunaújváros kb.
2: Hát én Baja-Dunaújváros, hogy ezek vannak megjelölve.
1: 23 fok.
2: 23 fok.
1: Nagyon jó. Nagyon jó. Az hát hol volt ez egy héttel ezelőtt, tudod, így 30 fok volt minden.
2: Hát a Balaton is, nézd már meg, a Siófoknál volt Balaton 29 Siófok. Is.
1: Oké, most 21.
2: 21.
1: 21. Hát ez... Most kell menni hűsön, ez holnap már jobb lesz ennél. Pont a hétvégi napokra tökéletes lesz.
2: Meg ilyenkor más egyébként a hőérzet is, mert ugye más az, amikor kint 40 fok van, és 15 fokkal hűvösebb a víz, mert persze. Akkor ugye 15 fokot érzed, de most igen. Lehet, hogy melegnek érzed, mert kint, mondok keveset, kint van 25 fok, te meg velemész a 23 fokos Dunába, akkor úgy érzed, hogy meleg, mert ugye a hőérzet az más.
1: Ez nem 25 fok lesz, hát holnap már 30 fok lesz.
2: Hát jó, de mondom, tegnap te a kocsi annyit írt.
1: Mi? Milyen kocsi?
2: A kocsi.
1: A kocsiba méred?
2: Hát nem, de nyilván jó, az ember beleül.
1: Itt is van nekünk egy hőmérünk, egy digitális. 24-et most.
2: Hát akkor nagyon jó belőttem.
1: Igen, én mindig a kettő közti átlagot szoktam. Az időkép.hu 26 fokot ír, akkor az azt jelenti, hogy 25 fok van.
2: Jó, akkor teli találatom
1: van. Teli találat, így van. Jó, most még, de hát napközben persze, ezért lesz ez 29 is, így van. És most örülök, hogy az időjárásról beszélgetünk, mert most legalább nem egy ilyen borzalmas, szélsőséges dologról kell beszámolnunk, hanem jó idő van.
2: És tudod,
1: nyárias
2: mi?
1: Idő van.
2: Hát, mihez képest jó, már elmentem biciklizni két napja este, igen. És odáig jutottunk, hogy kicsit nagy a szél, ezért gyengeséget fogok mutatni most. Fúj a szél, csináljuk azt, hogy beülünk kávézni. Szóval tekertünk körülbelül 5 kilométert, megálltunk, és akkor beszélgettünk inkább.
1: Igen, úristen.
2: Mert, de szóval szél. Van szél is.
1: Persze.
2: De az azért is kellemes, mert lehet, ugye sokat számít, 30 fokba fúj a szél, és a hőérzetet azt is megnyomja.
1: Abszolút.
2: Csak ilyenkor meg arra kell figyelni a kis strandon, meg minden másra, hogy az UV az ugyanúgy
1: az ugyanúgy, persze.
2: Az éget. Arra persze, figyelni az éget. Kell.
1: A napkáros sugarai akadály nélkül jutnak ide a bolygóra. Ez azt jelenti, hogy mint mindig javasolni fogjuk az UV-szűrős napszemüveg viselését. Itt fontos megjegyezni azt, hogy nem mindegy, hogy milyen napszemüveget visel az ember. Tehát, hogy ami nem UV-szűrős, az több kárt okoz, mint használ. Mert azt hallottam, hogy fölveszed azt, ez nem szűri ki a káros sugarakat, viszont a sötétség miatt a pupillád kitágul, és jobban bejutnak a káros sugarak igazából.
2: Na látod, erre nem szoktam figyelni.
1: Hát pedig.
2: Szemöget is csak akkor veszek fel, hogyha biciklizni megyek, amit nyáron szeretek, és a bogarak ellen.
1: Tényleg a bringa, igen. Az más szitu. Egyébként én régen annyira szerettem napszemüveget viselni, és leszoktam róla teljesen.
2: Most én sapkát hordok.
1: Látom, egy fehér sapkája van Ábinak, az is legyen rajtatok számít. Egyébként.
2: Főleg fehér.
1: Fedjétek el a fejeteket. Én megint csak bort iszok és vizet prédikálok, mert én fejfedőt se hordok, tehát se szemüveg, se fejfedő. Viszont, mivel sötét színű a bőröm, ezért nekem nem kell naptejet bekennem magam, én nem égek le soha, képzeld el.
2: Hát te jó neked. Igen. Meg olyan fehér vagyok, hogy...
1: Szőke, fehér bőrű, szívás.
2: Pár perc.
1: Srácok, itt nyáron nektek. Kampu.
2: Teljesen. Én viszont... fújom is magamat.
1: Tényleg?
2: Hát ja, lent voltunk, hogy volt? Két hete? Uh-huh. Nem, múlt héten. Mondjuk azt, hogy múlt héten.
1: Mondjuk azt,
2: akkor múlt már meg két hete volt a nagy meleg, múlt héten már nem volt nagy meleg, és egy napot lent voltam a Balatonon, és hát én nem bízom a véletlenre, mert mindannyian égtünk már le. Nem kell az a kellemetlenség. Én
1: hát
2: inkább
1: ez nem, az egy borzalom.
2: Pár éve értem el oda, hogy pár éve úgy voltam vele, hogy hú, hát sokat voltam napon,
1: ja.
2: És akkor meg is dicsértek, pedig nem szándékos volt, csak ugye napon dolgoztam, és mondták, hogy milyen jó színed van, milyen idegek, augusztus végén, tudod, hogy azt, ilyen jó színed van meg. De már nyár közepén is, és akkor tudod, semmit nem csinálok, hát szenvedek kint a napon, és akkor ezért dicsérnek, mert az embereknek van egy ilyen, hogy le akarnak barnulni. Én meg erre értem most.
1: Tudom egyébként amúgy, hogy ez miért olyan.
2: Holott van egy csomó kutatás, ami azt mondja, hogy ugye teljesen, hát ez nem természetes, és
1: hát nem,
2: ugyanúgy
1: nem.
2: A bőrráknak, meg ezeknek,
1: a veszélye, persze.
2: Hát elősegíti. Hogyha igen. nem is alakul ki, reméljük, hogy nem ég le annyira, mert ez egy kisebb égési sérülés, nem? Még a barnulás is, vagy lehet, hogy hát nagyot mondok.
1: Nem tudom, az valami sűrzással áll összefüggésbe valahogy. De egyébként figyelj, Ávén, ezt nem értem, hogy alakulhatott ki az a különös szépség ideál, hogy az a szexi, az a kívánatos, hogy le legyenek barnulva az emberek.
2: Ezt én sem tudom, és mondom én...
1: Az jön be.
2: Két év mindenki agyon dicsért engem, és, volt, hogy úgy dicsértek meg, hogy amúgy halálra nem tudtam aludni, mert úgy fájt, mert egyszerűen meg is égtem.
1: Igen, meg is égtem.
2: Mert ugye van az a szint, akinek hiába barnább a bőre, de ugyanúgy le tud égni.
1: Persze,
2: mert itt az UV-sugárzáson van szó.
1: Valóban.
2: És most meg úgy vagyok fel, hogy lent voltunk, de nem nagy szél volt már múlt héten is, és fújtam magamat, igaz, hogy csak 30-assa, de az volt nálam, és fújtam magamat, és mondták, hogy nincs is nap. Ja, mondom, jártam már így, szerintem mindenki pontosan, járt már így, hogy nincsen nap, de...
1: Jobb nem a véletlenre bízni ezt a dolgot.
2: Hát ezek után nem. Inkább akkor én vagyok szép fehér egész nyáron,
1: persze,
2: de...
1: Persze, a rossz tapasztalat azért meggyőzött, hogy...
2: Igen.
1: Különben mi a baj a fehér bőrrel? Tehát nekem meg az egyébként, meg különösen mondjuk a nőknél kicsit be is jön. Ezt töredelmesen bevallom a fehér bőr.
2: Hát meg vannak az ilyen rossz viccek, ugye, hogy hát a rasszista viccek, hogy hát a fehér a... az ember, vagy az ilyenek.
1: Te jó ég. Ábi, ebben nem menjünk bele.
2: Hát nem megyünk bele, de...
1: Egy egész élesztőt lehetne azzal eltölteni, hogy hogy ezek az szélsőségekről szóló viccek, tehát amikor poént csinálunk belőle, azok mennyire legitimek. Szerintem egyébként érdemes, inkább humor legyen belőle, inkább viccet érdemes csinálni belőle, mint komolyan gondolni.
2: De ez teljesen vicc kategória. Hát szerintem, hogy nyáron mindenki le akar barnulni, minél sötétebb akar lenni.
1: Igen.
2: Dél-amerikainak, vagy ilyen afrikai...
1: Talán ez így, az egzotikum az, ami vonza az embereket. Hogy...
2: De attól még nem leszel hát ez nem tudom, dél-amerikai, ez nem leszel körül... brazil vagy kolumbiai attól, hogy, ez kicsit... hogy két árnyalattal többet megégtél az UV alatt.
1: Kicsit olyan ez nekem, mint a hosszas bezártság, meg kvázi ilyen diktatúra után, meg közben is az emberek elvágyultak nyugatra, ahol a civilizációt, meg az izgalmas dolgokat sejtették, és ez az Amerika mánia, tudod, kialakult, hogy arra van Amerika, ez egy teljesen más világ, tény is való, de hogy abszolút a szabadságnak a szimbóluma is lett, ez itt errefelé nekünk ez a nagy Amerika. Kb. Ez is ilyen, ez az, hogyha lebarnulsz, akkor mint hogyha egy ilyen egzotikus világból jöttél volna, ami nem olyan, mint nekünk ez a kis vacak, ilyen magyar narancs kontinentális világunk. Lehet, hogy ez van az emberekben, amikor lehet. Le akarnak barnulni.
2: Meg lehet az is, mire gondoltam én, hogy így akarják, hogy jött egy ilyen modern. Most nem olvastam utána, csak gondolok ilyenbe is, hogy annyira fura világot élünk, hogy lehet az is, hogy azért, mert te lebarnultál, azzal azt mutatod, hogy te megteheted, hogy te nyaralni voltál.
1: Pontosan, igen.
2: Mert sokszor mi ránéznek, hol voltál?
1: Ja.
2: Nekem is ezt kérdezték abban az évben, hogy hol voltam, mert ilyen barnának engem még nem láttak.
1: Igen, csak tudod, ez a csapda is, tehát hogyha felmerül valakiben ez a kérdés, hogy hol voltál, meg minden, akkor azt kell válaszolnod, hogy hú, hát amúgy sehol, csak szoláriumozok.
2: Igen. De vannak azok az emberek, akik meg tényleg, van, aki a nyarat ilyen, tényleg kiül, kifekszik, de az lehet relaxáló, és az teljesen más, de van, aki egész évben tartja azt
1: olyan
2: a szint.
1: Olyan volt ez a napozás,
2: mert. Mert csinál, mert elmegy a szoláriumba.
1: A szóli. Ja, és mondjuk az egy érdekes
2: én sose voltam.
1: Állatfaj, igen.
2: Sose voltam.
1: A szóli.
2: Volt egy barátom, az mindig nyomta.
1: Ja.
2: És, de látszik a bőrén, ő sárga volt.
1: Aha, igen, tudod, olyan, igen, ez nem ugyanazt a szint adja egyszerűen.
2: Nem.
1: Valahogy, mint egy nap nyilván.
2: Nem, másképp, és az nagyon vicces volt.
1: Igen, kicsit fura, kicsit ilyen különös is nekem ez az egész. Nem vagyok teljes mértékben megbarátkozva. Hát, hogyha valaki már szint akar szerezni, akkor már a napon tegye meg. Tehát...
2: Ha meg nem is olyan nehéz tényleg egy kicsit kínmozni, mert csak arra kell figyelni, hogy melyik az a szint, amitől már égés van.
1: Csak kényelmesebb kb. Bemenni a szoliba, aztán ott elhesszegetni.
2: És 10 perc alatt elmondja, hogy ilyen olyan.
1: Minden oldalról le vagy barulva, oké. Meg ott sárgulva. Inkább.
2: Ja, inkább. Igen.
1: Na, Ábi, mi várható majd nálad a műsorban?
2: Mindenféle. Például péntek, akkor Best of 90-es évek az jön. Meg. Hogy néztem, egész jó számok. Meg, hogy úgy mondom, még én is ismerem őket, így mondom inkább. Talán múlt héten volt egy pár, amit én kellően nem ismertem.
1: Ja, ilyenkor cserélgeted?
2: Nem, megmondom őszintén. Én bízok a zenei főszerkesztőnkbe. Igen, és én mert azért én nem, úgy érzem, hogy nem cseréltem, mert én nem ismerem. Hát én 2000 után születtem, így nyilván ismerem a retro számokat sokat, de de azért nem fog belenyúlni. Igen. Meg nem az összeset ismerem.
1: Ja, igen. Jó a felhozatal, lesz itt mindenféle, tehát Chili Peppers-től kezdve a tégedeten keresztül a jazz meg azon át egészen, úristen, mi van itt még? Takács Tamás Dirty Blues Band. Na, ha már ezért gasztroblúzos ilyen utópartikban vagyunk, akkor már legyen egy kicsit az is. Na, Ábi, átadom a terepet, te jössz, te következel, légy szíves, szórakoztasd a hallgatókat egészen 2 óráig.
2: Meg lesz.
1: Oh yeah. Ti meg tartsatok Ábival, mert menő lesz a műsor, szokás szerint. A lendület benne van a csávóban. Csak a színét nézzétek el neki. Na, én Graca Lemete vagyok, és ennyivel lezárom az élesztőt, legyen király napotok, király hétvégétek, legközelebb vasárnap a Best of Star-ban találkoztatok velem. Most Spongl következik a 2001-es Star Spongl Banner bulizós szegmense. Sziasztok, srácok! Ciao.
0: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok.

0: Levi után veszem át a mikrofont és a stúdiót, egészen 2 óráig a mikrofonnál Strasser Ábnert hallatjátok. Hozom a jó pénteki hangulatot, mindenki tartson velem. Kezdések jöjjön Medúzától a Paradise.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összetett.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, reggel 13 fok, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton pedig napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszóltan egy-egy futó zápor zivatar alakulhat ki. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél, hajnalra északkeleten foltokban pára, köd képződhet. Kora reggel 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal, a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as kilométer és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. További balesetről nem számol be az Útinform itt a környékünkön. Mindenki vezessen óvatosan és balesetmentes jó utat.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után visszatérünk a zenékhez, de csak a 10 órai hírek után. Itt lesz velünk Luis Capaldi és a Survive.

A Luis Capaldi fanoknak és hallgatóknak ajánlom figyelmükbe, hogy a szigeten a csütörtöki napon lesz a sztár fellépő augusztus 13-án. Ezt ne felejtsétek! A hírek után vele térünk vissza!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. Az MTI értesülései szerint az illetékes ukrán hatóságok azt jelentették, hogy a csapások következtében civil infrastruktúrális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Javultak az ingatlan fejlesztési piac kilátásai az új kormány megalakulásával, de a külföldi befektetők egyelőre a konkrét kormányzati intézkedésekre várnak, hogy azok miként alakítják az ingatlan piac működési feltételeit, nyilatkozta az MTI-nek Székely Ádám, az ingatlan fejlesztési kerekasztal elnöke. Az IFK szerint az ingatlan fejlesztési piac hosszú távú sikeres működésének feltétele a kiszámítható normatív és versenysemleges szabályozási környezet. Ennek elősegítése érdekében az Egyesület a következő időszakban induló kormányzati egyeztetésekre átfogó szakmai javaslatcsomagot készít a szabályozási környezet fejlesztésére. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszer terhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszer terhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
5: Tehát az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 1800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
4: Hárpás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
5: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyében is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilovattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilovattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilovattórás értéket is.
4: A Paksi járási hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. július 1-e és december 31-e között az ügysegédi ügyfélfogadás Györkönyben havonta egy alkalommal, kedden 10 óra 30 és 11 30 között lesz elérhető. Az ügyfélfogadás időpontjai július 7-e, augusztus 11, szeptember 8, október 6, november 10 és december 8-a. Az ügyintézés mellett továbbra is lehetőség van a Paksi és a Dunaföldvári kormányablak szolgáltatásainak igénybevételére, ahol időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra után járunk ebben az órában, ahogy mondtam, Luis Capaldival kezdünk, és a Survival. Utána pedig elmondom, hogy milyen program lehetőségek várnak minket a hétvégén, és akár azután. Továbbá egy-két érdekességet is hozok, mint például, hogy ma játsszák premierben a Superman legújabb filmét a mozikban.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma július 10-én lesz a Cotton Club Singers Duna Party Gesztenye Fasor előadása. 20 órakor kezdődik. Július 11-én Faddomboriban Holdfénymozit rendeznek, és amit játszanak, az a Szenvedélyes Nők. Július 22-én planetáriumot tartanak Tolnán, Mesél az ég, utazó planetárium a gyerekeknek. Július 22-én szerdán 16 órától kezdődik az előadás 7 és 12 éves gyermekeknek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a jegy ára 1000 forint per fő, gyermekekként egy kísérő érkezhet, számára a belépés ingyenes, a helyszín pedig a Tolnai Művelődési Központ lovardájának a színpada. Július 23-án pontot partit szerveznek Kalocsán, a Kolocsai Kulturális Központ udvarában. Este 7 órakor kezdődik az esemény, és hajnali 1-kor lesz vége. Gerjenben újra megszervezik, immár 17. alkalommal a Duna Rock motoros találkozót. Július 23-án és 25-én. És akinek mozizni van kedve, ma is játszik a Bölcskei Rákóczi mozi. 16 órától a Vajánát tudják megnézni, 18 órától a találkozás a Buddhával, és 20 óra 30-tól a zongora hangulót lehet megtekinteni.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Other Weekend szólt a Save Your Tears. És egy olyan érdekes napot hozok el nektek, ahol, amikor egészen különleges jelenség van jelen, amiről kevesen tudnak, és szerintem annál érdekesebb. Az évnek van egy időszaka nagyjából május közepe és július közepe között, amikor néhány percen át a föld lakosságának csak nem 99%-a egyszerre nappalt, vagy legalább szürkületet él át. Ez azt jelenti, hogy egyszerre körülbelül 8 milliárd ember látja a napot, vagy annak fényét. Ennek oka a Föld 23,4 fokos tengelyferdesége, valamint az, hogy az emberek többsége az északi féltekén élnek. Bár ezt a különleges pillanatot július 8-a környékén figyelték meg a leglátványosabban, valójában minden évben körülbelül 60 napon át, május közepétől július közepéig előfordul egy rövid időszak, amikor szinte az egész emberiség egyszerre részesül napfényben. Érdekes belegondolni, miközben mi itt Magyarországon felnézünk az égre, emberek milliárdjai a világ másik felén is ugyanazt a napnak a fényét látják. Egy apró, de nagyon szép emlékeztető arra, hogy a Földön élünk ugyan, de sokkal több közös pillanatunk van, mint amire azt elsőre gondolnánk. Most pedig jöjjünk és ugorjunk vissza 1988-ba, lejátszom a Gypsy Kings-től a Bumble Layout.

Bruno Mars-tól szólt az I Just Might. Ma pedig a mozikba kerül az új Superman, amely egy teljesen új fejezetet nyit a DC univerzumban. A főszerepet ezúttal David Korenszef alakítja, míg Lois Lane szerepében Rachel Brosnahan látható. Érdekesség, hogy Superman nem új karakter, először 1938-ban jelent meg egy képregényben, és sokan őt tartják a modern szuperhősök első igazi ikonjának. A karakter immár 87 éve része a popkultúrának. A mostani film különlegessége, hogy nem egy újabb eredet történetet mesél el, a nézők egy már ismert, de még fiatal Supermannel találkoznak, aki egyszerre próbál helytállni újságíróként és a világ egyik legerősebb hőseként. A kritikusok szerint az új Superman film ismét a reményről és az emberségről szól. Arról, hogy a legnagyobb erő nem feltétlenül a szuper képességben, hanem a jó döntésekben rejlik. Így a hétvége folyamán jó egy kicsit nekünk is kikapcsolni és akár a moziba menni. Nézzétek meg, hogyha van rá időtök, kapcsolódjatok ki. Én addig zenélek egy kicsit, Majesteintől és Celine Diontól jön a Set My Heart On.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog és visszaadva mondjuk a Paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi társasjáték klub az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kvázi a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy csatahajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM vissza alakuljon.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. Paks FM.

0: 96.3 Paks FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Paks FM.
3: Közlekedj velünk!
4: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárdi és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as kilométer és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. További balesetről nem számol be az Útinform itt a környékünkön. Mindenki vezessen óvatosan és balesetmentes jó utat.
3: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
4: A közlekedési hírek után jönnek a 11 órás hírek, utána pedig zenében.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó? Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ár, a meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hideg rekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szíkszón, ahol 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán csütörtökön. A társaság a közleményében utalt a korábbi rekordra is, ami 4,3 fok volt, és 1962-ben mérték Csákváron. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszerterhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszerterhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
3: Például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 1800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
2: Hárpás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
3: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján ki lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyi évben is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilowattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilowattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilowattórás értéket is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Július 10-től indul a bérletértékesítés a 2026-27-es bajnoki és kupa szezonra, adta hírül a Paksi FC a honlapján. A klub felhívja a figyelmet arra is, hogy a szezonbérletek nem érvényesek a Panathinaikos elleni konferencia liga mérkőzésre, melyre július 23-án kerül sor a Fehérvári úton. Utóbbi meccsre július 15-től lehet jegyet venni, olvasható a Paksi FC honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 órai hírek után kezdjük meg ezt az órát, és egy nagyon jó órában nézünk elébe, hiszen a VB-ről fogunk beszélgetni, hozok egy helyi interjút, és arról, hogy a foci meccs nézése közben miért maradnak le az emberek a gólokról vagy az eseményekről, hiszen ebben a világban már ott tartunk, hogy nem köti le a figyelmüket az embereknek csak úgy, bármit is tesznek, néznek, vesznek, hanem a telefon mindig a kezük ügyébe kell, hogy legyen. Erről is beszélek egy kicsit, kezdések pedig jön Miles Mister Last Stay.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

A kis tejtől játszottam az Ezt is elviszemet. A tegnapi nap folyamán pedig megkezdődtek a világbajnokság negyed döntői, és rögtön egy rangadóval indult a program. Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót, így elsőként biztosította a helyét a legjobb négy között. A franciák kapitánya Kylian Mbappé ugyan az első félidőben büntetőt hibázott, de később góllal és gólpasszal javított, így ismét ő lett a mérkőzés hőse. Ma este újabb csúcsrangadó következik, Spanyolország Belgium ellen lép pályára a második elődöntős helyért. A másik ágon szombaton Norvégia-Anglia, valamint Argentína-Svájc mérkőzéseket rendeznek, így a hétvégére kialakul a világbajnokság elődöntős mezőnye. Zenében pedig most Jonas Brothers-től és Karol G-től szól az X. Hey, it's Joe, Kevin, and Nick from the Jonas Brothers, and this

0: Avicii től szólt az Addicted to You. Most pedig hozok egy helyi interjút, ahol is szerdán este a Paksi Pákolic Istvánvárosi Könyvtár az egykori Paksi Zsinagóga mögötti téren Paks város önkormányzata megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte a múlt tragédiáinak a felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismét lődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Eszter Nelli zongoraművész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Pálfi Katalin kolléganőnknek az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, Dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt.
1: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap, és akkor ezzel indul. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken, ugye múlt héten voltam Pécsen, onnan mentem Pápára, előtte héten Kaposvár, Dombóvár. Ez így nehéz, meg megterhelő. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Szóval ilyenkor én is mindig bennem van, hogyha mi lennénk ott, akkor biztos, hogy a feleségemet a gyerekekkel együtt azonnal ugye megölnék, tehát a szelektálásnál, szóval ez egy ilyen nagyon nehéz gondolat, és nagyon sok ilyen család volt, hogy csak a férfiak élték túl, szóval ez így nehéz emlékezni, de én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni, ez így furcsán hangzik, de a 20. században, 21. század elején volt egy kiváló brit rabbi, a brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks, és ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben, és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
2: A jövőt illetően mi az az üzenet, vagy mi az a gondolat, ami megfogalmazódik önben ilyenkor, egy-egy ilyen holokauszt megemlékezéskor?
1: Bennem az egy ilyen pozitív dolog fogalmazódik meg, hogy természetesen ez egy visszahozhatatlan, vagy visszafordíthatatlan veszteség, ahogy így a magyarországi vidéki zsidó közösségek szinte kivétel nélkül eltűntek, de hogy egy kicsit hátrébb lépünk, és hogy a nagyobb képet nézzük, akkor azért annyi pozitívum felfedezhető, hogy a világ azon pontjain, ahol nagy zsidó közösségek élnek, mondjuk Észak-Amerika, tehát USA, Kanada, vagy akár említhetjük Angliát, Izraelt, azért nagyon jelentős magyar ajkú közösségek vannak, és azért igaz, hogy nem itt, és nem a szülőhazájukban, és nem az otthonukban, de a világ más tájain azért ezek a közösségek, vagy ezeknek a leszármazottai azért tovább élnek, és a világ zsidóságát gazdagítják, vagy színesítik. Szóval azért magyar ajkú zsidókkal lehet találkozni New Yorkban, meg Londonban, meg Izraelben, szóval azért ez így talán valamiféle reményre adhat okot.
0: Az interjú után folytassuk a zenékkel, jön a Green Day és a Boulevard of Broken Dreams.

Major Lázártól szólt a Light It Up, így a pénteket is egy kicsit felfokozzuk, és ha már a VB-ről is beszéltünk egy kicsit, akkor egy friss magyar felmérés szerint a szurkolók többsége ma már nem csak a tévét nézi meccs közben, hanem folyamatosan a telefonját is használja. Ennek pedig megvan az ára, sokan éppen a legfontosabb pillanatokról maradnak le. A kutatás szerint a 16 és 29 év közötti magyarok közel fele rendszeresen mobilozik mérkőzés közben, és minden negyedik fiatal bevallotta, hogy emiatt már gólt is csak az ismétlésben látott. A legtöbben közben közösségi oldalakat böngésznek, üzeneteket írnak, vagy a meccset beszélik ki a barátaikkal. A szakemberek ezt már a második képernyő szokásnak nevezik, vagyis a tévé mellett a telefon is folyamatosan ott van a kezükben. Úgy tűnik, ma már nem az a kérdés, hogy nézzük-e a meccset, hanem az, hogy közben hányszor pillantunk le a mobilunkra, és vajon pont akkor esik-e a gól. Kicsit elszomorító, hogy nem tudunk ennyire koncentrálni, ez is a hátránya a social médiának, és hogy a telefonunk olyan egyszerűen a kezünkbe van és elvonja a figyelmünket, hogy már egy jó foci mérkőzést vagy sporteseményt, de esetleg egy sorozatot sem tudunk úgy nézni, anélkül élvezni, hogy a figyelmünket ne venné el más. Most vissza a zenékhez, Adéltól fogom játszani a Rolling in the Deep-et.

0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: I'm way too good at goodbye.
4: Hey, hey, it's Camila Cabello.
5: Havana, unana.
6: We are Imagine Dragons.
0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
4: Paks.

0: Rádióba zárom a 11 órát, a zuhany belém szólt 2017-ből, a következő órában déltől pedig jön a Best of óra, ami a Best of 90-es lesz idén. Csak a 90-es évekből játszok jobbnál jobb slágereket. Itt lesz velünk például a Run DMC-től, az It's Like That 1997-ből.
1: Folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Hasznos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. Az MTI értesülései szerint az illetékes ukrán hatóságok azt jelentették, hogy a csapások következtében civil infrastruktúrális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Javultak az ingatlan fejlesztési piac kilátásai az új kormány megalakulásával, de a külföldi befektetők egyelőre a konkrét kormányzati intézkedésekre várnak, hogy azok miként alakítják az ingatlan piac működési feltételeit, nyilatkozta az MTI-nek Székely Ádám, az ingatlan fejlesztési kerekasztal elnöke. Az IFK szerint az ingatlan fejlesztési piac hosszú távú sikeres működésének feltétele a kiszámítható normatív és versenysemleges szabályozási környezet. Ennek elősegítése érdekében az Egyesület a következő időszakban induló kormányzati egyeztetésekre átfogó szakmai javaslatcsomagot készít a szabályozási környezet fejlesztésére. A nyári melegben etetni tilos, itatni viszont fontos a madarakat, különösen most, hogy nagyon kevés a csapadék, és az elmúlt hetekben soha nem tapasztalt meleg időjárás volt Pakson is. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója az itatás kapcsán elmondta, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű virágcseré palátét is tökéletes megoldás lehet.
3: Igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni. Nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk ki, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdenek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcseré palátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe teszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
2: Sok helyen minden korábbinál előbb véget ért a gabonafélék learatása Tolna vármegyében a rendkívüli aszály miatt. A búza és az árpa esetében jelentős hozamcsökkenés várható, de összességében a kalászosok tekintetében is országosan gyenge, közepes termés mutatkozik. Ezt tapasztalja Kis Péter is, aki minden évben 500 hektáron gazdálkodik bölcskén.
4: Olyan 40-50 mázsa közötti a hektáros átlag árpából és buzából, de ezelőtt egy 10 éve, tehát azért a 60 és a 80 között szokott lenni. Úgy ez gyenge, tehát hogyha ez nem egy ilyen 20-30 mázsára, mint ahogy most a Szeged környéki gazdákról írják, hogy annyi termet náluk, azért az már tényleg ott már az önköltséget se tudom, hogy tudják abból kitermelni. Tehát én amióta ezt csinálom főállásban 2009 óta, ez az első év, hogy július 20-a előtt végeztünk az adatással, viszont nem kezdtük előbb, mint szoktuk, talán csak egy pár nappal. Meg is van rá a magyarázat, tehát egyszerűen nincs annyi harmat és pára éjszaka, tehát reggel rögtön lehet kezdeni, mert régen azért várni kellett 9 óráig, 10 óráig, hogy felszálljon a harmat. Este ugyanez van, hogy egyszerűen nem vizesedik vissza, úgyhogy este is lehet tovább menni, illetve minél kisebb a termés, a kombány annál gyorsabban tud menni. Tehát amíg levágtunk ezelőtt 5-10 éve naponta 18-20 hektárt egy géppel, addig most 30 hektárt.
2: Kis Péter bölcskei gazdálkodó arról is beszélt rádiónknak, hogy a megváltozott éghajlati körülmények mellett a megoldást a más növényekre való átállásban látják a gazdák, de az adminisztrációs feladatok csökkentése is nagy segítség lenne.
4: Úgy gondolom, hogy ha az adminisztrációs terheinket csökkentik, az egy nagyon nagy segítség. Piacnak igazodnia kell előbb-utóbb. Európában is, Amerikában is nem mindenhol van a száj, tehát hogy nem fognak az árak mindenhol rendeződni, de akik ezeken az asszályos magasabb helyeken termelnek, tehát előbb-utóbb muszáj lenne, hogy a termőnyára kicsit felfele mozduljanak. A másik, hogy tehát újfajta növények választásával, akár ilyen öntözési rendszerek kiépítésével lehet azért ezt ellensúlyozni. Vannak nagyon jó idézőjelben csodaszerek, tehát olyan biostimulátorok, meg olyan készítmények, amik segítenek a növénynek túlélni ezeket az a szájos hőségnapokat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
5: Dél múlott, a hírek is lementek, így nincs más dolgunk így pénteken, mint hogy elkezdeni a Best of 90-es évek óránkat, ahol is most déltől egyik csak a 90-es évekből játszok jobbnál jobb slágereket. Itt leszünk Tina Turner, a Jazz Ez, a Cotton Club Singers, a Red Hot Chili Peppers, a Hungarian Republic, és még sorolhatnám, de inkább hallgassuk is őket. Kezdésnek jöjjön a Run DMC-től az It's Like That 1997-ből.
1: Paks FM Best of 90-es évek a 96.3-as frekvencián.

A Fine Young Cannibals-től szólt a The Flame 1996-os pop-rock együttes kis lemeze. A dalt a zenekar 6 év kihagyás után vette fel kifejezetten a The Finest nevű nagy sikerű válogatás albumukra. Kísérő kislemezként a 17. helyig jutott a brit slágerlistákon. A dalhoz több elektronikus tánczenei feldolgozás is készült, így a napjainkban is él. Köztük Armed Van Helmet Gasthong Mix és Gigi D'Agostino remixe is hallható néha-néha a rádiókban vagy a klubokban. A következő, amit a Best of óránkban fogok játszani, ami csak a 90-es évekről szól mai pénteken, mint ahogy megszokhattátok, azaz úgy szeres, mint én, a Cotton Club Singers egyik legnépszerűbb pop-jazz slágere, amely a 2000-es évek elején vált országosan ismerté, majd a 2008-as 100% Cotton Best of válogatás albumon is helyet kapott. A dalt a klasszikus felállás tagjai Kozma Orsi, Szűcs Gabriella, László Boldizsár és Fehér Gábor énekli, és ma július 10-e van, így ne felejtsétek, hogy Pakson, ma hallgathatjátok is őket a gesztenye soron. De előtte egy kicsit hangolódjunk, és szóljon az úgy szeres, mint én 1999-ből.

Nem én Ferenctől hallhattuk a Hogyan tudnék élni nélküledet 1993-ból. Az egyik legnépszerűbb romantikus slágere az előadónak, amelynek zenéjét Mennyhárt János, dalszövegét pedig maga Demjén Ferenc írta.

mozifilmet is csináltak belőle, a dalt feldolgozó romantikus film a 90-es évek balatoni nyaralásainak hangulatát idézi fel, és olyan színészek előadók szerepelnek benne, mint Törőcsik Franciska, Ember Márk és Marics Peti. Maga Demjén Ferenc is feltűnik a filmben egy rövid cameo szerepben. De hogy visszatérünk a zenére, a következő az 1990-es évekből az Outside, az amerikai rockzenekar, a Red Hot Chili Peppers egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb dala lesz. A szám 1999-ben jelent meg a hatalmas sikert arató Californications című hetedik stúdióalbumukon, majd a 2000-es években az albumuk harmadik kislemezének is kiadták. Élvezzük most ki ezeket a perceket, jön a Red Hot Chili Peppers-től az Outside.

0: Takás Tamás és a Dirty Blues Jazz-től szóltam meg a vágy, ezzel az utolsó dallal zárom is a Best of 90-es órát így pénteken. Remélem, hogy élveztétek, tartsatok továbbra is velem. Az egy órai hírek után pedig visszatérünk és az all-time slágerekből játszok.
1: Ez volt a Best of 90-es éve. Minden pénteken egy órán keresztül, déltől egyig. Best of órák, csak a Paks FM-en.

0: Gellérrel és most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 10-én pénteken 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Megtölt az eddigi rendszer terhelési rekord. Nem szabad nyáron etetni a madarakat. Kormányablak busz érkezik Madocsára. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszerterhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszerterhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
2: Például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
1: Hárfás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
2: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyi évben is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kWh villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kWh-ra adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilovattórás értéket is.
1: A nyári melegben etetni tilos, itatni viszont fontos a madarakat, különösen most, hogy nagyon kevés a csapadék, és az elmúlt hetekben soha nem tapasztalt meleg időjárás volt Pakson is. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója az itatás kapcsán elmondta, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű virágcseré palátét is tökéletes megoldás lehet.
3: Igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni. Nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk ki, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdönek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcserép alátét, ez az, fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe tesszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
0: Paks FM hírek.
1: Sok helyen minden korábbinál előbb véget ért a gabonafélék learatása Tolna vármegyében a rendkívüli aszály miatt. A búza és az árpa esetében jelentős hozamcsökkenés várható, de összességében a kalászosok tekintetében is országosan gyenge, közepes termés mutatkozik. Ezt tapasztalja Kis Péter is, aki minden évben 500 hektáron gazdálkodik bölcsként.
4: Olyan 40-50 mázsa közötti a hektáros átlag árpából és buzából, de ezelőtt egy 10 éve, tehát azért a 60 és a 80 között szokott lenni. Úgy ez gyenge, tehát hogyha ez nem egy ilyen 20-30 mázsára, mint ahogy most a Szeged környéki gazdákról írják, hogy annyi termet náluk, azért az már tényleg ott már az önköltséget se tudom, hogy tudják abból kitermelni. Tehát én amióta ezt csinálom főállásban 2009 óta, ez az első év, hogy július 20-a előtt munkát végeztünk az adatással, viszont nem kezdtük előbb, mint szoktuk, talán csak egy pár nappal. Meg is van rá a magyarázat, tehát egyszerűen nincs annyi harmat és pára éjszaka, tehát reggel rögtön lehet kezdeni, mert régen azért várni kellett 9 óráig, 10 óráig, hogy felszálljon a harmat. Este ugyanez van, hogy egyszerűen nem vizesedik vissza, úgyhogy este is lehet tovább menni, illetve minél kisebb a termés, a kombány annál gyorsabban tud menni. Tehát amíg levágtunk ezelőtt 5-10 éve naponta 18-20 hektárt egy géppel, addig most 30 hektárt.
1: Kis Péter bölcskei gazdálkodó arról is beszélt rádiónknak, hogy a megváltozott éghajlati körülmények mellett a megoldást a más növényekre való átállásban látják a gazdák, de az adminisztrációs feladatok csökkentése is nagy segítség lenne.
4: Úgy gondolom, hogy ha az adminisztrációs terheinket csökkentik, az egy nagyon nagy segítség. Piacnak igazodnia kell előbb-utóbb. Európában is, Amerikában is nem mindenhol van a száj, tehát hogy nem fognak az árak mindenhol rendeződni, de akik ezeken az aszályosabb helyeken termelnek, tehát előbb-utóbb muszáj lenne, hogy a terményára kicsit felfele mozduljanak. A másik, hogy tehát újfajta növények választásával, akár ilyen öntözési rendszerek építésével lehet azért ezt ellensúlyozni. Vannak nagyon jó idézőjelben csodaszerek, tehát olyan biostimulátorok, meg olyan készítmények, amik segítenek a növénynek túlélni ezeket az aszályos hőségnapokat.
1: A Paksi Járási Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. július 1-e és december 31-e között az ügysegédi ügyfélfogadás Györkönyben havonta egy alkalommal, kedden 10 óra 30 és 11:30 között lesz elérhető. Az ügyfélfogadás időpontjai július 7-e, augusztus 11, szeptember 8, október 6, november 10 és december 8-a. Az ügyintézés mellett továbbra is lehetőség van a Paksi és a Dunaföldvári kormányablak szolgáltatásainak igénybevételére, ahol időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket. Kormányablak busz érkezik Madocsára július 15-én szerdán délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Madocsa község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, személyigazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint DÁP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. A kormányablak busza megadott időintervallumban a Madocsai Ifjúsági Háznál a Fő utca 20 szám előtt lesz megtalálható. Július 13-a és július 24-e között szabadság miatt szünetel a házi orvosi rendelés Medinán, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, sürgős esetben a Szekszárd Mikes utca 24 szám alatt vehető igénybe az orvosi ellátás. Az első rendelési nap medináni július 27-e lesz, amikor a megszokott időben vehető igénybe a házi orvosi rendelés.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Július 10-től indul a bérletértékesítés a 2026-27-es bajnoki és kupa szezonra, adta hírül a Paksi FC a honlapján. A klub felhívja a figyelmet arra is, hogy a szezonbérletek nem érvényesek a Panathinaikos elleni konferencia liga mérkőzésre, melyre július 23-án kerül sor a Fehérvári úton. Utóbbi meccsre július 15-től lehet jegyet venni, olvasható a Paksi FC honlapján. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
6: Pénteken egy óra után járunk, így ez azt jelenti, hogy a Best of 90-es óránk után visszatérünk, és már az all-time slágereket játszom. Itt lesz velünk Ray Dalton elsősorban, és a Do It Again, és megmondom, hogy milyen program lehetőségeink vannak a napokban, továbbá az időjárás, hogy mire számíthatunk a hétvégén.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: elindultam.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
2: Ma július 10-én lesz a Cotton Club Singers Duna Party gesztenye fasor előadása. 20 órakor kezdődik. Július 11-én Faddomboriban Holdfény mozit rendeznek, és amit játszanak, az a Szenvedélyes nők. Július 22-én planetáriumot tartanak Tolnán. Mesél az ég, utazó planetárium a gyerekeknek. Július 22-én szerdán 16 órától kezdődik az előadás 7 és 12 éves gyermekeknek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a jegy ára 1000 forint per fő, gyermekekként egy kísérő érkezhet, számára a belépés ingyenes, a helyszín pedig a Tolnai Művelődési Központ lovardájának a színpada. Július 23-án pontot partit szerveznek Kalocsán, a Kalocsai Kulturális Központ udvarában. Este 7 órakor kezdődik az esemény, és hajnali 1-kor lesz vége. Gerjenben újra megszervezik, immár 17. alkalommal a Duna Rock motoros találkozót. Július 23-án és 25-én. És akinek mozizni van kedve, ma is játszik a Bölcskei Rákóczi mozi. 16 órától a Vajánát tudják megnézni, 18 órától a találkozás a Buthával, és 20 óra 30-tól a zongora hangolót lehet megtekinteni.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Szombaton napos gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar alakulhat ki. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél, hajnalra északkeleten foltokban pára, köd képződhet. Kora reggel 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal, a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. A hétvége második napján, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26 és 31 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
2: Játék?
1: Igen! Tánc?
2: Igen!
1: Közös kaland a gyerekekkel?
2: Igen, igen, igen!
1: És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okoslabdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk, és Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Mint olyan ember, akinek volt szerencséje ugye a kivitelezői oldalt erősíteni több éven keresztül, tehát mind a fővállalkozó ASSE, mind a vele szerződéses partnerben levő más orosz vállalatok munkavállalójaként láttam párhuzamosan épülni, megvalósulni egy török, egy bangladesi projektet, egy egyiptomi projektet. Beszéltem rengeteg olyan emberrel, akik tágra nyílt szemekkel nézték azt, hogy itt mi folyik, és minek kellene folyni, és én nem személyi felelőseket szeretnék most megnevezni, ez ennek a szakértői vizsgálatnak is az egyik célja, mert elkerülhetetlen, és ezeket a konzekvenciákat le kell vonni, de én azt biztosan állíthatom, ha minden normálisan, rendesen történik, akkor ma már itt több éve, ha jól számolom, működő erőművi blokkoknak kellene lenni.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
2: Paks FM.
0: Paks FM.

0: Steffi Buri és a Love Band zárja az egy óránkat. Ezzel is búcsúzom, az elmúlt 4-4 és fél óra műsorvezetője Strasser Ádner volt. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további jó rádiózást, jön a szabad péntek. Kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ár, a meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szíkszón, ahol 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán csütörtökön. A társaság a közleményében utalt a korábbi rekordra is, ami 4,3 fok volt, és 1962-ben mérték Csákváron. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamosenergia rendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszer terhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszer terhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
5: Például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 1800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
4: Hárfás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
5: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyében is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilowattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilowattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilowattórás értéket is.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Július 10-től indul a bérletértékesítés a 2026-27-es bajnoki és kupa szezonra, adta hírül a Paksi FC a honlapján. A klub felhívja a figyelmet arra is, hogy a szezonbérletek nem érvényesek a Panathinaikos elleni konferencia liga mérkőzésre, melyre július 23-án kerül sor a Fehérvári úton. Utóbbi meccsre július 15-től lehet jegyet venni, olvasható a Paksi FC honlapján.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 8 perckor megkezdjük elheti szabad péntekünket, és ha szabad péntek, akkor nem mással kezdődött ez az óra, mint a Friday I'm in Love-val, a Cure-tól.
2: Mindjárt egy vallomás.
1: Így van, mindjárt egy vallomás, de nem tőlem, neked, azért azt szögezzük.
2: Úgy gondoltam, hogy a műsor irányába.
1: Igen, na, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás.
2: Én szép napot mindenkinek, szia!
1: Én pedig Harmat Gabi vagyok, most ketten leszünk Tamással ezen a szabad pénteken, de reméljük, hogy majd jövő héten vendégek is csak, vagy vendég is csatlakozik hozzá.
2: Most is próbálkoztál, azért már.
1: Próbálkoztam, de most akkor ne hozzuk kellemetlen helyzetbe azt, aki nemet mondott. Majd máskor.
2: Diszkréció az mindig is nagy előnyünk volt.
1: Igen. Na, hát tudtad, hogy holnap atomkupa lesz Pakson?
2: Hát azt tudtam, hogy készülődik, igen.
1: És képzeld, hogy tele van már most a város, most például franciákkal találkoztam itt az Erzsébet szállodában, és ők vegan wellness-eztek, és holnap pedig majd ők is tatamira lépnek, úgyhogy beszélgettem egy kicsit a srácokkal. Nem tudom, hogy milyenek
2: Zsugában. Hát már nem úgy a franciák, mint válogatók.
1: Nagy
2: felnőttek, tehát ők azért ott voltak, azt hiszem az egyik legjobb eredményt érte. Jó, mondjuk ott náluk is volt most a legutóbbi olimpia, de
1: nem tudom követni, hogy a judóban kik az élen járók egyébként, úgyhogy majd most megnézzük az atomkupát, aztán akkor megnézzük, hogy kik a legjobbak a juniorok között.
2: Ezek
1: juniorok, igen. Tele van a város, igen, ausztrálok is voltak. Mindenhonnan jönnek ide Paksra, és ez tök jó dolog szerintem. És egyébként azt mondta az egyik srác, francia srác, hogy neki nagyon tetszik ez a város, mert hogy tök jó zöld. És mondtam, hogy szívemből szóltál.
2: Igen, ezt sokan megjegyzik egyébként, hát nyilván nem mindegy, hogy honnan jöttek.
1: És tiszta, mert a másik az volt, hogy azt mondta, hogy ő Párizst azért nem szereti, mert nem tiszta.
2: Hát mondjuk azért nyilván egy nagy világvárost, amelyikben évente több 10 millió kis túlzással, hogy hívják, ez turista jelenik meg, tehát
1: nem
2: azért egészen
1: kifogás,
2: más.
1: Nem lehet kifogás, Barcelona nem koszos annyira, igaz, hogy az egymilliós város, de azért az sokkal tisztább. Na, szóval azért nagyváros
2: nem
1: is lehet.
2: Tudom, nyilván lehet. Kinek mit jelent a tiszta?
1: Na jó. Figyelj, akkor kezdjük egy kicsit, ha már itt ilyen Európa, meg világ, meg nem tudom, ezzel a témával kezdtük, akkor egy kis Európai Bizottsággal és Európai Ügyészséggel kezdjük a mostani szabad pénteket. Mert hogy az Európai Bizottság hivatalosan jóvá hagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, így az ország az a 25. tagja lesz ennek a szervezetnek, ami gyakorlatilag az Európai Uniós források felhasználását vizsgálja.
2: Azt hittem a 25-re mondod, vagy a 24, vagy mondtad, 25-re mondod.
1: 25. tagállam.
2: Igen, de hát ez majd szinte az összes.
1: Majdnem szinte az összes, igen, összes.
2: Kicsit
1: fölte vagyok, igen. Szóval,
2: nem vertem ki a fogaidat,
1: pedig igény lenne rám.
2: Hát biztos, hogy lennének. Annak idején, amikor volt a Puzsérnak az Ábrahámmal az a sztori, akkor nagyon sokunk igénye talált utat abban a fülesben. Tehát, hogy ilyen mondatokat hogyan lehet mondani? Nyilván el lehet mondani. Na mindegy, tehát az, hogy valakinek nem tetszik. De akkor tegyük már hozzá, hogy miért és hogyan, de attól még nem biztos, hogy örülünk, hogyha ez manifestálódik is az a vágy.
1: Hát igen, ezt akartam mondani, hogy az én igényemmel nem találkozott ez a füles. Tehát, nem azért, csak eleve nem. Tehát ilyen, hogy politikai vélemény miatt valaki egy másik valakit megver, megpofoz, bármit csinál. Tehát ez nem oké. Na, de viszont 2021. június 1-ig visszamenőleg lehet majd vizsgálni az Európai Uniós források felhasználását. Van félnivalója szerinted az előző kormányzatnak és az előző kormányzathoz köthető döntéshozóknak, aláíróknak? Hát csak kérdezem.
2: Hát azt mondják, minden rendben van, én ne hiszem.
1: Igen?
2: Persze.
1: De te mióta vagy ilyen hiszékeny?
2: Én mindig ilyen.
1: Mióta vagy ilyen jó hiszemű, inkább ezt mondom. Mert
2: én mindig nagyon jó hiszemű vagyok. Tehát én mindig első primérbe elhiszem azt, amit mondanak nekem. És akkor utána nézem, hogy tikkel-e a szemük, meg hogy utána milyen egyéb olyan dolgok vannak, amelyek...
1: Megigazítják a
2: kire néz egyből rá, tudod, hogy leokézzel, vagy helyesel. De én tényleg elhiszem azért elsőre, igyekszem És én beszélgetéseim egy jelentős rész az pont arról szólna olyanokkal, akikkel nem értek egyet, hogy másként látom a világot, hogy hol lehetek ekkora tévedésben. És nem állnak rendelkezésre, pedig a sajtó pont ezért lenne egy izgalmas dolog.
1: Hát jó, de ahhoz azért szerintem kell, hogy legyen az embernek egy belső stabilitása. És
2: nekem megvan szerintem.
1: Igen, azok, de hogy nyilván, de hát aki nem mer odaállni, és nem mer beleállni kényes kérdésekbe, annak nyilván erre valami.
2: Hát mi van, hogy csak azt mondja, hogy nem vagyok a szintjén?
1: Hát mondjuk ez is
2: ez rangon alul, igen. Na jó, de én azt gondolom, hogy illik lehajolni a kisebbhez, a alkalmatlanabbra, a nyomorékhoz, nem? Tehát én azért lenne egy ilyen igényem. Tehát az, hogy nem mindig, azt értem, de hogy egyszer se.
1: Hát nem
2: tudom. Tehát, hogy most jövök a templomból, azért az egy kicsit erős nekem.
1: Értelek, és egyébként még egyet is értek veled, de hát nem vagyunk egyformák, nem egyformán bírjuk a kritikát, nem egyformán bírják a szembesítést, és van akinek biztos, hogy bekapcsol valami gyerekkori traumát egyébként az, hogy mondjuk számon kérik.
2: Valamiért. Igen, igen, igen, de miért nem lehet őszintébben? Tehát nekem pont ez az érdekes, és most is ugye az, hogy ahányféleképpen látjuk a valóságot, és nem az a lényeg, ami mondjuk a tudomány alapja, hogy a valóság megismerése, hanem az, hogy hogyan tudjuk másoknak lenyomni a torkán azt a valóságot, amitől mi hihetetlen mód rettegünk, és megpróbáljuk magunkat kihozni belőle. Hát csak a tegnapi tüntetés, és azon gondolkodtam, hogy a Oszti atyának miért volt szerepe, mi nem hívták meg, mondjuk akkor legyen lúd, legyen kövér, és akkor a Torockai adott volna elő az összeesküvés elméletekből, és a háttérhatalmakról. Hát szóval jól csinálja.
1: Hát figyelj, szerintem azért ezek, majd erről a tüntetésről is fogunk azért beszélni, de szerintem így nagyon az emberek saját maguk, a saját világukban sem szeretnek igazából szembenézni dolgokkal, meg felelősséget vállalni. De most akkor miért lenne
2: más? De ettől még működik a saját életem? Tehát működik a saját életem, ha elmegyek az összes barátomnak, elmondom, hogy milyen a feleségem, és hogy én mekkora ártatlan vagyok, ahelyett, hogy vele beülnék, és megbeszélném a dolgokat,
1: nem.
2: És esetleg akarnék vele továbbra is együtt élni, ha ő is együtt el akar élni velem, és megoldjuk a problémáinkat.
1: Nyilván nem, tehát nem működik úgy
2: rosszul
1: az élet.
2: Gondolom?
1: Persze, nem, jó, ebbe azért...
2: Mert itt szoktuk csinálni, és nem csak ebben a helyzetben, hanem elég sokban.
1: Igen, de hát most figyelj, azzal egyébként szerintem egy nagyon nagy, hogy is mondjam, tehát egy több évszázados kialakult erkölcsi normákat és stb. Kellene ugye átlépni, mert valójában lehet, hogy amiket nekünk ilyen erkölcsi normaként bizonyos dolgokban állítanak, az nem biztos, hogy egyébként egy hogy mondjam, velünk született, és egy valóban hasznos dolog. Lehet, hogy csak egyszerűen hát, ezt nehéz megfogalmazni.
2: Én ezt elfogadom, ebbe igazad van.
1: Igen, szóval csak hogy befejezem a mondatot, te, hogy értsen a hallgató is, hogy mit akarok mondani. Tehát, hogy lehet, hogy egyszerűen egy bűntudatkeltés az egész, de valójában, most akkor mondok egy példát, akár mondjuk erre igaz lehet például az, hogy mondjuk valaki elválik a férjétől. Tehát ebbe van egy jó adag, vagy feleségétől. Tehát szerintem ebbe van egy jó adag társadalmi bűntudatkeltés, miközben egyébként lehet, hogy a világ legjobb döntése az a két ember között, mert hogy az ő életük nem egy életre szól a közös életük, és ez nem baj. Lehet, hogy ő nekik egymás mellett néhány évet kell fejlődni, és utána tovább kell lépni. Na, és szerintem ezek azok most erre gondoltam, hogy értem. Ezeket kellene lebontani, és ezeket kellene merni kimondani, hogy mindaz, amit súlykolt például az egyház hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül, és most itt nem akarom rájuk húzni a vizes lepedőt, nyilván csak, hogy hozzájuk is köthetőek ilyen jellegű normák, ilyen jellegű elvárások az emberekkel szemben. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy jó. Vannak jók, és vannak követendők, nem azt mondom, hogy nincsen, csak...
2: Igazad van, de azt gondolom, hogy a kora serdülő korunktól kezdve egészen addig, ameddig valamennyire tényleg ki nem alakul a személyiségünk, pont erről kéne, hogy szóljon, és szól is, hogy mindent megkérdőjelezünk. És ezzel nincs is semmi baj, ez lenne a lényeg. És nem úgy, hogy mindent kidobok, amit mondanak, hanem oda megyek, és akkor Fluimucil Ábelként megkérdezem, hogy és miért...
1: Igen, érted? Csak ez
2: na de ezt, ezt a kéne a személyisége.
1: Ezt a gyerekek hát, csinálják.
2: A korafelnőtteknek is kéne egy, igen. kettő.
1: De a szülők nevelik ki belőlük, mert tehát megkérdezett.
2: Hát, ne, szegény szüleim anya... valamit nagyon elrontottak, mind a mai napig annyit kérdezek, amennyit
1: hát te, nem szégyelek. Szerintem a legtöbb gyereknél, gyerekből a szülő öli ki ezt a kíváncsiságot, mert kérdez a valamit, tanárok. És nem tudja megmondani, fárasztja, stb., és akkor inkább ezért, jó, nézzél mesét. Megkérdezni.
2: Lehetséges. Pedig az egyik legizgalmasabb dolog az, hogy azt mondod, hogy hát látod, ezt én sem tudom, mi lenne, ha együtt utána néznénk. Tehát, mert egyébként a szülőnek a tévedhetetlenségi mitosza az nem összeomlik, hanem te magad építed helyes mértékben le. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy kultúrmederben.
1: Igen.
2: A másik része pedig azt gondolom, hogy te is tanulsz vele, és ki is alakulhat benne egy ilyen igény. Egyébként hozzáteszem, én nekem inkább az a problémám, amikor a kudarcainkat utána ezzel a logikával magyarázzuk, ahogy te mondod. Igen, de akkor nem kell azt mondani, hogy holtomiglan, holtodiglan. Akkor addig, ameddig nem vagy benne biztos, és nem tudod vállalni, tehát itt nem az a feltétlenül probléma, hogy te elválsz, hanem az a probléma, hogy előtte azt mondtad, hogy igen. Hú, érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem.
2: De hát, hogyha nem vagy magadba se biztos, akkor ne csináld inkább, húzd el, halagad, csinálj valamit, érted? De legyél önmagaddal egyenesbe, mert abba lehet igazán belekötni, nem abba, hogy te mondjuk egy régi társadalmi konvenciót elutasítasz.
1: Én szerintem akkor teljesen komolyan gondolja mindenki, amikor ezt kimondja.
2: Hát de mennyit ér akkor, mennyit ér az én önismeretem?
1: Hát
2: tudod, hogy én mit éreztem, akkor, amikor kimondtam?
1: De mi van akkor, hogyha most ne menjünk ebbe a... Na, tudod mit? Tartsunk egy kis szünetet, és majd utána visszatérünk, mert most már muszáj szünetet tartunk, jó. És hogyha belekezdünk,
2: meg ki
1: akkor
2: kell menni.
1: Kikapunk.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 23 perckor visszatértünk Strasser Tamással, és én pedig Harmad Gabi vagyok még mindig. Valami recsegést hallok, te nem hallod?
2: Nem tudom, lehet, hogy a gondolataim.
1: Lehet, igen.
2: Nem olyan agykerekeim.
1: Jó, remélem, hogy a hallgatók nem hallják, de én olyan furcsa recsegést hallok most. Szóval ott tartottunk, ugye itt Holtomiglan kapcsán vetettél fel egy-egy kérdést, és én arra annyit akartam csak válaszolni, ugye te azt mondtad az imént, hogy nem kell addig kimondani, hogy Holtomiglan, ameddig nem vagy magadban. Biztos én erre azt mondtam, hogy szerintem azok, akik kimondják, azok általában akkor, abban a pillanatban nagyon magabiztos, vagy nagyon biztosak benne, de mi van akkor, hogyha nem kell ahhoz fizikailag meghalni, hogy megszűnjél annak lenni, aki mondjuk az életed egy bizonyos szakaszában voltál. Tehát az éned és a fizikai létezésed az külön választható, vagy nem választható külön?
2: Én azt gondolom, hogy mások számára nagyon nehezen értékelhető ez a történet. Tehát ők bennük csak az marad meg, hogy te nem tudod, hogy te ki vagy, hol vagy.
1: És szerintem nem. Szerintem én számomra az van, hogy szerintem, ha az ember tovább lép egy bizonyos életszakaszán is azok.
2: És akkor
1: az
2: honnan
1: embereken...
2: tudom, hogy nem azon fogsz legközelebb tovább lépni, amiben mi megegyeztünk?
1: De szerinted miért kellett ettől rettegni? Tehát miért nem tudom
2: azt
1: elfogadni?
2: Hát azért, mert hogyha te azt mondod, hogy megveszed az én házikómat, most mondtam valamit, hogy kicsit leegyszerűsítettem a dolgot, és én arra alapozok, mert te egy megbízható ember vagy, és én nekem az utána jó helyre tudom eltenni, akkor nagyon nem mindegy.
1: De tehát miért?
2: Én nekem nem az a bajom, visszatérek. Tehát nem azzal van a problémám, hogy megkérdőjelezünk mindent, ami esetleg korábbról maradt ránk. Az a kérdés, hogy eléggé végig szenvedjük-e azt a dolgot, hogy mi magunk énazonosak tudjunk lenni az életünk során, hogy lehessen ránk számítani.
1: Szerintem az ember énazonosságának a fejlődési szintjei azok a kapcsolatok, amiben ő egyébként egy élet során belemegy. És van, aki úgy tud énazonos lenni, hogy egy életet leél 40-50-60 évet valaki mellett, és vannak olyan emberek, akiknél szerintem ez nem működőképes, de ők ugyanúgy fejlődnek, és
2: de akkor ne fogadj el, akkor ne úgy csinálja, hogy a régiek csináltak, akkor ne házasodjon. Én csak ennyit mondtam. Én nem azt mondtam, tehát, hogyha megkérdőjelezed, utána meg elfogadsz egy formát, akkor az a forma azt jelenti, hogy te már kiegecesítetted, kikarcosítottad magadban azt, hogy te ahhoz tudod magad tartani, és akarod is.
1: De itt jön vissza a kérdésem, hogy egyébként, hogyha te lélekben megszűntél annak lenni, aki egyébként voltál mondjuk 7-8-10 évvel ezelőtt, akkor az nem egyfajta halál a maga nemében, csak fizikailag nem mész el a földről,
2: igen,
1: de mégis.
2: Teljesen igazad van, csak nem mindegy, hogy az idiotizmus, nem mindegy, hogy az idiotizmusod hal meg, vagy eddig komolyan lehetett venni, és idős korodra bolondultál meg. Mert láttam már mind a kettőt. Tehát nekem nem azzal van a bajom, hogy szar dolgokat hagytak ránk, hogy nem tudták végigcsinálni, vagy hogy ezek idejét múltak. Az a probléma, hogy mi megpróbálunk dugni is, meg szűznek is maradni ezekkel a dolgokkal, miközben egyébként mi magunk kevésbé vagyunk önmagunkkal tisztában, mint ők voltak.
1: Hát azzal, hogy önmagunkkal tisztában vagyunk-e vagy sem, azzal egyetértek, hogy szerintem a legtöbb ember nincs tisztában önmagával, és ennek a fejlődésnek egy útja és része a párkapcsolati...
2: De hálás lennék rajtam kísérletezni valaki.
1: Tehát, én nem tudom, de
2: az,
1: tudod, mi
2: az
1: van?
2: Nem így
1: ez
2: működik.
1: Kicsit nekem olyan, mintha te félelemben lennél tekintetben, és pontosan az, hogy te nem szabadon élsz, ilyen értelemben a szabadság nincs meg benned, hogy te máshoz kötöd a te biztonságérzetedet, meg a másnak. Tehát, hogy én szerintem...
2: Nem lehet, hogy
1: akkor...
2: ez fordítva van? Akkor hogy? Érzed magad mondjuk értékes embernek egy bizonyos szintig, hogyha mások számíthatnak rád? És persze, akkor igaz, hogy másokhoz kötöm az én boldogságomat, meg a kiszámíthatóságomat.
1: Én szerintem ez
2: de
1: nem
2: azt gondolom,
1: jó
2: hogy nagyon fontos. Nem tudom, én ezt a
1: szerintem
2: utat,
1: akkor is értékes
2: mondtál,
1: vagy, hogyha senkinek nem kell, hogy számítson rá. Tehát pont ez az, amiben mi nagyon különbözünk.
2: Hát értéktelen emberekre nem is számít senki, ez beigazad
1: van. Nem. Szerintem meg pont ez az, hogy ez a rossz hozzáállás, mindenben ez a rossz hozzáállás a mai világban, hogy másoktól teszik emberek függővé az ő saját létezésüknek az értelmét és boldogulását és boldogságát és
2: nem, nem.
1: És az, hogy értékes vagyok, vagy nem vagyok értékes, és szerintem...
2: Igen, de én ezt a döntést meghoztam akkor, amikor kialakult a személyiségem, hogy nem baj, hogyha ér valamit a szavam. És igenis, akkor vagyok én azonos, és nem skizofrén, hogyha ér valamit a szavam. És én tartani fogom a szavamat. Ennyiben igen, mások boldogsága függ tőlem, de az én azonosságom is ettől függ. És nem azért, a kettő összekapcsolódik, de független egymástól.
1: Én szerintem nem mindig szabad ennyire bekorlátozni saját magadat, és lehet, hogy egyébként egy sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb életed lenne, vagy lehetne akár neked.
2: Mesélj már, most nem ha kezd tudom. Érdekelni, én mit rajzolnál fel nekem a saját életed?
1: De most ne kezdjünk ebbe bele, inkább térjünk vissza az eredeti témánkhoz, amitől így rettenetesen elkanyarodtunk egyébként, nem tudom, hogy ez hogy sikerült.
2: Hát úgy, hogy azt mondtam, hogy én elhiszem, amit mondanak.
1: Előre, bocsi, igen, tehát az Európai Bizottság ugye hivatalosan jóvá hagyta. Igen, csak hogy az Európai Bizottság hagyta jóvá ugye Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és onnan, hogy feltettem a kérdést, hogy van-e félnivalója az előző kormányzatnak, kormányzati döntéshozóknak esetlegesen az uniós források felhasználása kapcsán, mert hogy 2021. június 1-jét követően mostanáig lehet vizsgálni majd ezeket a kifizetéseket. Erre Tamás annyit mondott, hogy ő mindent elhisz, és akkor valahogy így elkanyarodtunk.
2: Hát egy dologban biztos vagyok, ha találnak valamit, akkor azért az nem boszorkányüldözés lesz.
1: Azt gondolod?
2: Igen, mert ugye úgyis az lesz a válasz, hogy ezek boszorkányüldözés, meg megrendelt dolgok, meg nem tudom én. Azt gondolom, hogy ez az egyik fő problémánk, hogy ezt a valóságot, ami körülvesz bennünket, ennyiféleképpen látjuk. És pont ezért nem volt nekem akkor a érdekes érzés volt, amikor láttam az M1-en, erről is akarsz majd beszélni, tudom, uh-huh. a feliratot, hogy hazudtunk, de hát könyörgöm, értem, és én ezzel egyet is értek, hogy Magyarország miniszterelnökének teljesen mindegy, hogy az elődjével mennyire értett egyet, elméletek helyette is bocsánatot kell bizonyos kollektív bűnökért kérni, mert sajnos van olyan, hogy kollektív bűn. A kollektív büntetésben már közel sem hiszek egyébként, tehát azért ezt külön kell tudni választani. De ha másokban nem alakul ki a bűntudat, akkor az nem ér semmit, hanem akkor az pontosan, hogy kontraproduktív lesz. És ugye itt is az az én problémám, hogyha nem látjuk be, hogy adott esetben a mi feladatunk az, hogy ez a szervezet tényleg átláthatóan, világosan működjön, okolja meg, hogy mi miért van, és utána pedig ne úgy csináljunk, hogyha nyilvánvalóan egyértelmű az, hogy itt sikkasztás történt, lopás, átverés történt, stb., akkor ne csináljunk úgy, hogy ó, hát ez egy magasabb érdeket szolgált, hogy ez így lett megcsinálva.
1: Aha, igen, ezzel nem tudok.
2: Hanem akkor beszéljük, hogy a tények az tényleg. Tehát kezdjük el előről, és beszéljünk már arról, hogy mi minősül lopásnak, mi röpül sikkasztásnak, korrupciónak, stb., mert azért Hofi egyébként ez zseniális volt, az a korrupció, amiből én kimaradok. És tényleg.
1: Igen, és ez a mai napig szerintem nagyon áll sok esetben az emberek hozása. És ha már Hofit említetted, azért emlékezzünk meg arról, hogy a ma este egyébként Hofi 90 címmel a Paksi Duna parton lesz egy Cotton Club Singers koncert, ahol, ha jól tudom, akkor Hofi Géza idézőjelbe személyesen is ott lesz, és ő hozza majd a humort ebbe a produkcióba. Igen, tehát ez tényleg, ez a mai napig áll, nagyon áll ez a mondás. Egyébként nincsenek illúzióim, szerintem politikai ilyen valóságmagyarázások mentén fog zajlani minden ilyen eljárás, ami az Európai Ügyészség által kezdeményezett majd, és igazából mártírok lesznek építve az egyik oldalon, a másik oldalon meg nyilván bűnözők. Tehát,
2: hogy de nem lehetne, hogy az oldalak kirekesztik magukból azokat, akiket egyébként ez a rendszer elkap, és nem mártírokat építünk, hanem belátjuk, hogy át lettünk verve?
1: Hát ez mert olyan
2: ez
1: lenne,
2: minél kisebb, hogyha... Tehát ha minél vékonyabb réteget építenek, mi rétegnek építünk mártír, akkor az azt jelenti, hogy a közgondolkodás kezd összejönni, hogy mi az, ami helyes és mi helytelen.
1: Igen, csak akkor ahhoz le kellene tenni, én azt gondolom, hogy le kellene tenni a társadalomnak a tévedhetetlenségi mítoszát, mert ugye van egy olyan az emberekben, hogyha én most azt belátom, hogy őt innen ki kell vetnem magamból, mert ő meglopta a magyar embereket, akkor igazából az visszahullik rám, és ott már az ego meg a félelem bekapcsol, hogy fúha, hát akkor ezt nem mondhatom ki, hogy én tévedtem.
2: És akkor te egészséges ember vagy, visszatérve az előző témához?
1: Nem, hát nyilván nem, de ez, tehát valószínűleg ez játszódik le azoknak a fejében, akik
2: egy egészséges,
1: erről dönthetnének.
2: Egy egészséges jellemű, személyiségű ember tud például bocsánatot kérni, be tudja látni azt, hogy tévedett, és nem érzi, hogy visszahullik. Sőt, nagyon sokszor azt kell belátni, hogy engem is átvertek.
1: Igen.
2: Bevettem a maszlagot.
1: Igen, igen.
2: És bocsánatot kérek.
1: És ez nem lenne egyébként baj, hogyha tényleg ez megtörténne. Azt nem tudom viszont, hogy van-e a társadalom nagyobbik része elég intelligens ahhoz, hogy amikor ez megtörténik, akkor ő is méltósággal viselje ezt, és ne kezdjen el méltatlanul fröcsögni meg hasonló. Tehát, hogy az a baj, hogy szerintem ez ilyen oda-vissza. Szerinted ez a
2: válasz? Igen, akkora frusztrációk vannak, hogy olyan emberektől, akiknek nagyon vigyázni kéne, hogy tudjanak nagyvonalúak lenni, és nem feltétlenül egyébként a politikára gondolok, mert a politikában sajnos kell olyat csinálni, hogy nem mondhatom azt, hogy felejtsünk el minden bűnt és menjünk tovább, éppen ezért tart Magyarország itt, ahol tart. De közéleti emberek, művész emberek, adott esetben, és mindegyik más és más helyzet, azt gondolom, mert vannak nagyon kicsinyes történetek, és vannak egyébként nem annyira kicsinyes történetek az ott esetben, és a nem kicsinyes történetek, azok adekváltak. De amikor kicsinyesek vagyunk, akkor az mindaz a jó, amit csináltunk, sajnos azokat is töpöríti.
1: És ha ezt most valaki értette, akkor az írja meg nekem, köszönöm szépen.
2: Hát nagyon sok olyan embert láttam megnyilatkozni például az MTVA ügyében is, akik egyébként azt gondolom nagyon hasznos feladatot végeztek, de most egy kicsit hát olyan, mint majom a törmelék cukorkának, tehát annyira kicsinyesen tudta körülni, miközben nagyvonalú, nagy kultúrájú emberek például nem annyira örültek, éppen azért, mert nem arról szólt a történet, hogy közfelkiáltással írtuk ki, hanem tulajdonképpen föntről megmondták, hogy akkor ezt most írjuk ki.
1: Igen, hát pont ezt a nagyvonalúságot hiányoltam én annak idején Magyar Péterből, amikor a köztévébe bement, és azzal a szökehölgyel ott elvitatkozott, de most tartsunk egy kis szünetet, muszáj lesz, mert megint elment nagyon az idő, és akkor majd két dal után, meg egy reklámblokk után jövünk vissza Tamással. Szabad.

0: Szakértője. Paks Dózsa György út 37.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 43 perckor folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmat Gabival. Továbbra is a közélet történéseiről beszélgetünk, eheti történéseiről zömében. És ha már említetted az imént a közmédiát, ugye ott is egy ilyen, hát hogy is mondjam, történelmi pillanatnak lehetünk szemtanúi a héten, ugyanis a közmédia elsötétült, a hírszolgáltatás és egy fekete képernyőt lehetett látni, amire az volt kiírva, hogy a közmédia nem hazudott, tudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, de maradjanak velünk. Mit szóltál ehhez, amikor ez megtörtént, Tamás?
2: Hát eléggé szürreális élmény volt, szó se róla, de azt kell, hogy mondjam, hogy amit az előbb próbáltam érzékeltetni, hogy az engem nem töltött elégtétellel el, hogy most mi

0: Az én gondolatom adott esetben lenyomásra került mások torkán, vagy hogy mondjam szépen. Tehát hogy most azok döntenek, ahogy mi jelenik meg a képernyőn, akik által kiírta le, én egyébként egyetértek, de ha ez nem egy közösségi élmény, amiből tovább lehet lépni, hanem megint a többségnek van igaza. Hányszor voltam én úgy kisebbségben, hogy nekem volt igazam, most ez így hülyén hangzik, de és jobban járt volna mindenki, ha megkérdezi, hogy miért gondolom. Tehát ezen erkölcsileg nem fogunk tovább lépni, hanem ők, aki ezzel nem ért egyet, az még jobban begubódzik. Hát a Németh Balázs, aki azért én azt gondolom eléggé cinikusan áll a történethez, hiszen ő nagy haszonélvezője a dohányboltján és a trafikon keresztül azért ennek a mutizásnak, azt mondta, hogy hát az egy patrióta tévé volt. Tehát nem hazudott, van ilyen? Tehát én azt gondolom, hogy a hazugságnak nincs köze az én világnézetemhez. Az vagy igaz, vagy nem igaz, amit én állítok. Az, hogy én milyen céllal teszem adott esetben, hogy egy kicsit finomítom a dolgokat, az hát egy kicsit jellemtelen dolog, maradjunk ennyiben, de másrésztről pedig semmi köze az igazsághoz.
1: Igen, egyébként pontosan nekem is ez volt az egyik gondolatom, amikor én ezt láttam, hogy ugye a bocsánatkérés most ebben az értelemben valójában nem azoktól jön, akik akkor is ott működtették a közmédiát. Tehát nem egy ilyen megtérés, vagy egy ilyen pálfordulásnak a következménye, hanem ez persze egy szimbolikus aktus, meg akkor lehet ezen így élcelődni, főleg most a győztesek oldalán, hogy juhú, hát akkor most ez itt megtörtént, de valahogy egyébként ez, ha nem belülről jön, akkor tényleg olyan, mint a halottnak a csók.
0: Igen.
1: És hát azt pedig, ugye, amit most az imént mondtál, tehát nyilván a közmédia, főleg a választási időszakban, ugye átlépett egy olyan határt a politikai vélemény, illetve politikai, nem is politikai vélemény nyilvánításban, hanem a politikai szereplőknek a, és azzal kapcsolatos ügyek, dolgok tálalásában. Ami azt gondolom, hogy túl... Tehát túllépett a saját hatáskörén is.
0: Hát erősen.
1: Erősen, igen. És ez nem megengedhető, de mondjuk akkor legyünk optimisták, és tételezzük fel, hogy most egy picit olyan irányba megy majd el ez az egész, hogy ezáltal, meg ezen keresztül, az egészen keresztül, az egész magyar közvélemény valamelyest közelebb került ahhoz, hogy hogyan kellene egy közmédiának működnie. Nyilván minden oldalt meg kell, hogy szólaltassanak. Én azt nem várom el egyébként egy közmédiától, hogy teljesen egyenlő arányban szólaljon meg a kormánypárt és az ellenzék, de szólaljon meg az ellenzék rendszeresen. És érdemben.
0: És hogyha lehetne, legyenek már ütközések. Tehát legyen idő, energia arra, lehet, hogy nem nézi meg nem tudom mennyi ember, de ne lehessen utána azt mondani, hogy én ezt fogadom el. Igen, egy vita után fogad el, ahol nagyon normális keretek között, nagyon, kultúrált emberek, tehát nem azok, akiket nem érdekli, hogy miről van szó, hanem arra reflektáljon, amit a másik mondott. Tehát tényleg értelmes emberek jöjjenek, és utána lehet róla beszélni. Nekem azzal nincsen semmi bajom, hogy mondjuk a Hír TV az összes mutyit, ami most van, vagy ami nekik nem tetszik, vagy úgy érzik, hogy van hírértéke, azt felnagyítják. Ez a dolguk. Én azt se zavar, hogy nem fog a zebrák döglődéséről beszélni, most bocsánat érted, hogy mit akarok mondani, mert én még ezt is el tudom fogadni, hogy ő neki az nem annyira fontos. De az, hogy hazudok valamiben, ami ténykérdés, az szerintem nem járható. Az, hogy én nekem mi a fontos és mi nem fontos, azt egy bizonyos fokig, ameddig mondjuk ki van írva, hogy én milyen értékeket és kifinanszíroz és hogyan van, azt én el tudom fogadni. Hogy nem foglalkozom a bandám vagy a főnökömnek a szemétségeivel. De ez nem közmédia.
1: De nem, mert most egyébként pont egy picit a saját előző gondolatodat ütöd ezáltal agyon, mert hogy azt mondtad, hogy nem lehet, hogy ki kellene vetnie magából a közösségeknek azokat az embereket, akik például lopnak, meglopják az országot, stb. És akkor visszatérünk most a zebra ügy kapcsán, hogy az a meg nem foglalkozik egy bizonyos médium, aki egyébként nyíltan vállal mondjuk egy adott oldalhoz tartozik. Tehát szerintem pont ez az, hogy ez a fajta hozzáállás, hogy nem foglalkozunk azzal, ami kényes, mert azt kényes, nehogy már.
0: Hányszor szokták kiállni azzal, ami neked ciki? És ez rendben is van.
1: De bocsánat, miért te reklámozz? Közpénzekről
0: van szó,
1: itt nem.
0: A Hír TV-nél nem. Annak van magántulajdonosa félig meddig. Most nem tudom, hogy
1: a mi
0: most pontosan,
1: nem?
0: Hogy igen, addig, de ha ezt utána valaki más fogja finanszírozni, akkor engem nem fog zavarni. A közmédia az egy másik történet, ebbe igazad van.
1: De szerintem valaki, azért de minden, hogyha... ahol magyar adófizetők pénze becsorgott egy magántulajdonos kezébe, amiből egyébként aztán fenntart.
0: Ezt mondja előbb ki a bíróság, mert ebben a pillanatban lehetne, hogy nekem meggyőződésem, hogy mindenhol korrupció volt, és minden vagyon teljesen tisztességtelenül készült, de hadd ne legyen már az a végső ítélet alapja, hogy a Strasser Tamás mit mondott.
1: Hát jó,
0: mert a társadalom
1: nem
0: mit
1: ez,
0: gondol?
1: Nyilván nem
0: menjünk
1: ez, de...
0: utána nyomozzák okay. ki,
1: 16 év alatt a Magyarország leggazdagabb embere leszel, úgyhogy egyébként
0: semmi esély nincsen matematikailag erre.
1: Jó, de most én...
0: illegálisan.
1: De nem az illegalitás, nem az illegális vagy nem illegális a kérdés, Tamás. Valaki úgy gazdagodott meg a magyar adófizetők pénzén, hogy mindig mindent ő nyert, mert lejtett a pálya. Most az tök mindegy, hogy...
0: De akkor ez nekem... nem legális. Na, ha ez legális abból... volt, akkor engem nem zavar. De ez valószínű illegális, de... mert úgy állapították meg a versenyfeltételeket, hogy más oda se férjen. Na, ez már illegális.
1: Jó, az most, most abban, hogy illegális, nem illegális, ne foglaljunk árást. A lényeg, közpénz ment a zsebébe, közpénz ment a zsebébe. Aztán azt beforgatta egy médiabirodalomba. Igen, beforgatta. Abból tartja fent? Igen. Én azt gondolom, hogy akkor viszont igenis, ami közpénzt érintő, és esetleg olyan jellegű gazdagodást érintő politikusokkal kapcsolatos ügy, foglalkozzon vele. Ne tagadja el, ne kezdje el szépíteni, hanem akkor legyen és oknyomozza ki.
0: Igen, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy ahhoz az kell, hogy egy bíróság kimondja, hogy ezek közpénz jellegét nem tudta elveszteni attól, hogy én az államnak dolgoztam, és innentől kezdve magánpénzé változott, mert én, amire leszerződtem, becsülettel el is végeztem.
1: Na most térünk vissza ahhoz a témához, amit egy vagy két héttel ezelőtt beszéltünk, ugye itt a vagyonvisszaszerzési hivatal, meg a NAV-nak a jogosítványai kapcsán, hogy ugye a NAV ráteheti a kezét arra a cégre, ami 75%-ban vagy hogy állami pénzből működik, és igazából ilyen ellenőrzés alá vonhatja. Mert ugye ez egy nagy kérdés, hogy az a pénz, amit te a közvagyonból kapsz, azzal egyébként hogyan számolsz el, és mit kezdesz? És mire használod fel? Na, szóval jó.
0: Igen, csak ugye ott is nekem az volt a problémám, hogy a jövőre vonatkozóan, az, hogy a múlt hogyan zajlik, az a visszaszerzés. De a jövőre vonatkozóan ne fizessük ki. Tehát ne legyen olyan szerződésünk, mint a Mohácsi hídnál, hogy előre 98%-ot ki lehet fizetni. Hanem csináljunk olyan szerződéseket, hogy mondjuk csak olyan vállalkozóval kötünk szerződést, aki, mit tudom én, 10-20%-os darabokban meg előfinanszírozza. És hogyha én akkor már jót kapok a pénzemért, akkor fizetem csak ki. És akkor utána már nem kell utólag ellenőrizni, hogy hány százalékban működött állami pénzből.
1: Hát... jó.
0: Ez lenne a legjobb, igen. Mert akkor én csak akkor fizetek, hogy kaptam érte már valamit.
1: Igen, csak ez egyébként nem biztos, hogy mondjuk egy építőiparban, ahol milliós vagy százmilliós nagyságrendben anyagot kell beszereznem az elején, tehát hogy ez működőképes, na de mindegy is.
0: Vannak ilyen cégek, hidd el
1: nekem. Ne kezdjük szerintem ebbe bele. Szóval akkor a lényeg, hogy mind a ketten, ha jól értem, azt gondoljuk, hogy igazából ez a közmédia bocsánat kérése című történet, ez valahol igazából a kirakatnak szól, de nem, tehát érdemi, valós, nem tudom én,
0: hát a politikai kommunikáció
1: nem
0: része.
1: Alapul, és ez inkább a politikai kommunikáció része. Ja.
0: És még lehet, hogy kontraproduktív is egyébként most bizonyos szempontból.
1: Hát, ja, az is lehet, nem tudom, igen, de nem, én is azt érzem, hogy ennek nem volt így különösebben értelme.
0: A sokkal jobb lenne, hogyha indítottunk volna egy pert egyébként a múltra vonatkozóan, egy sajtópert, és mondjuk azt a magyar bíróság kimondja, hogy ez gázos volt, és mondjuk azt az ítéletet egy két sorba. Mert akkor azt gondolom, hogy van egy független testület, nem pedig az ellenfelem hozza ezt a verdiktet velem szemben.
1: Nyilván annak is az lett volna a kommunikációja, hogy itt nincs független bíróság, a tiszta leuralta a bíróságokat.
0: Igazad van, teljesen egyetértek, az, hogy milyen, de hát azért azon már el lehet csúszni, mert akkor egyébként ők mindig magukkal ellen is kiállítják az ítéletet, mert akkor azt mondja, miért 16 évig így működött? Ja, ti tudjátok, hogy ez így van. Ó, hogy már értem. Ugye már is óvatosabban fogod ezeket a dolgokat mondani.
1: Uh-huh. Na jól van, figyelj, akkor most még van másfél percünk, nem tudom, hogy belekezdjünk-e még az Európai Uniós források, illetve azoknak az elfogadásába, Anna, mert hogy az Európai Unió Gazdaság és Pénzügyi Tanácsa ugye a mai ülésen elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami azt jelenti, hogy mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, ebből 6,5 milliárd euró az vissza nem térítendő támogatás, és 3,5 milliárd euró az pedig hitel lehetséges. Ez most azt jelenti, hogy dőlni fog a lé?
0: Hát nem hiszem, én nagyon bízom benne, hogy nem fog dőlni a lé, és azt is elmondom, hogy miért, mert én azt szeretném, hogy ezekért értelmesen jó áron, ugye az idő rövidsége miatt azért nem lehet nagyon jó, hogy is mondjam, tendereket majd kiírni. Tehát ezt azért, ha 5 évvel előbb kezdjük, akkor sokkal jobb lett volna a helyzet, hogy tényleg körbejárjuk. Én azt gondolom, hogy megjelenhetnek olyan források az országba, amelyek utána esetleg katalizálni tudnak más beruházásokat, illetve más gazdasági területeknek a mobilizációját vagy felpörgését. Én inkább ebben hiszek, az más kérdés, hogy nyilván olyan értelemben ezt a pénzt át kell váltani, tehát a forintra nem véletlenül volt ugye az elmúlt időszak erősödése, ez nyilván meg fog jelenni a történetben egyébként.
1: Milyen?
0: Ha így érted.
1: Már hogy érted?
0: Hát ezt a pénzt át kell váltani, mert igen, alapvetően forintban lesznek a kifizetések,
1: értjük,
0: és akkor nyilván ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta euróbőség Magyarországon. Tehát a piacon,
1: igen,
0: mert lesz forgalom. És hogyha minden igaz, akkor most nem az MNB fogja átváltani elég izgalmas módon, hanem a jó ütemben kerül mondjuk a piacra, úgyhogy egyébként legyen ennek egy folyam árfolyam szabályozása is, bár Magyarországon éppen nincsen árfolyam cél, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy az inflációs célt és egyebeket lehet ezt jól szolgálni. Ez korábban az extra nyeresége az MNB-nek volt, amit utána hát elvesztette a közpénz jellegét.
1: Na jó, majd akkor innen fogjuk folytatni a hírek után, mindjárt hozom a híreket, és akkor utána pedig ezzel a témával még folytatjuk, mert erre akartam reagálni.
2: Szabad péntek!

0: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. Az MTI értesülései szerint az illetékes ukrán hatóságok azt jelentették, hogy a csapások következtében civil infrastruktúrális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Javultak az ingatlan fejlesztési piac kilátásai az új kormány megalakulásával, de a külföldi befektetők egyelőre a konkrét kormányzati intézkedésekre várnak, hogy azok miként alakítják az ingatlan piac működési feltételeit, nyilatkozta az MTI-nek Székely Ádám, az ingatlan fejlesztési kerekasztal elnöke. Az IFK szerint az ingatlan fejlesztési piac hosszú távú sikeres működésének feltétele a kiszámítható normatív és versenysemleges szabályozási környezet. Ennek elősegítése érdekében az Egyesület a következő időszakban induló kormányzati egyeztetésekre átfogó szakmai javaslatcsomagot készít a szabályozási környezet fejlesztésére. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszer terhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszer terhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
2: Például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
1: Hárpás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
2: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyi évben is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilovattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilovattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilovattórás értéket is.
1: A Paksi járási hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. július 1-e és december 31-e között az ügysegédi ügyfélfogadás Györkönyben havonta egy alkalommal, kedden 10 óra 30 és 11:30 között lesz elérhető. Az ügyfélfogadás időpontjai július 7-e, augusztus 11, szeptember 8, október 6, november 10 és december 8-a. Az ügyintézés mellett továbbra is lehetőség van a Paksi és a Dunaföldvári kormányablak szolgáltatásainak igénybevételére, ahol időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. TAR-pakkal mindig olcsóbb. TAR-osnak lenni jó!
4: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, ez itt a Szabad péntek, ahol továbbra is szabadon és kötetlenül beszélgetünk a közélet történéseiről, és akkor folytassuk a Fidesz tüntetésével, amit a Sándor Palota melletti téren, vagy térre szerveztek a Tiszás önkénnyel szemben, és szándékosan most a Telexes cikkből olvasok fel egy részletet neked, mert szerintem egy nagyon jól szemlélteti azt a nagyvonalúság és az elegancia hiányát, amit amikor valaki hatalomra kerül, vagy a győztes oldalára kerül, hogy akkor ugye hát kellene mutatni, de valójában nem mutatja. Tehát a Sándor Palota melletti teret megtöltve néhány ezer ember, azaz az elmúlt 16 év középkategóriás ellenzéki tüntetéseit idéző tömeg előtt roncsderbizett a Fidesz csütörtök este. A megafonos udvari influencerből parlamentai képviselővé vált Szűcs Gábor konferálása mellett Tóth Elizabeth, Oszti Zoltán plébános, Havasi Bertalan és Áder János szólalt fel, elvileg azért, hogy kiálljanak Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, és a Tiszás önkénnyel szemben. Na ugye szerintem ez egy tök jó példa arra, hogyha győztes oldalra kerülsz, akkor hát ennél elegánsabban kellene szerintem fogalmazni, ahhoz, hogy húzni tudjad fölfelé a másik oldalt és a társadalmat, és hát ezt a Telexnek most szerintem ebben az esetben nem sikerült megvalósítania, viszont magáról a tüntetésről mi a véleményed?
2: Nagyon érdekes egyébként a történet, mert azért én azt gondolom, ugyanezek az újságírók egyébként nagyon szép csúnyákat írtak az O ellenzékről is, ha őszinte akarok lenni. Tehát van egy ilyen stílusuk, én ezt nem érzem feltétlenül macerásnak, mert ez még belefér szerintem.
1: Neked, de te ebbe tekintetben, meg a szólásszabadság tekintetében
2: nem
1: is tetszik, egy liberális
2: nem
1: ember.
2: Nem a cikket.
1: De szerintem nem kéne roncsderbinek hívni, mert igenis, tehát hogy szerintem
2: okay,
1: ez
2: demonesztáló. Oké, de mitől lett volna nem az?
1: Én azt gondolom,
2: tehát mondjuk, hogyha megnézted mondjuk, hogy milyen szónokok léptek fel, miket mondtak, vagy ugyanez, amiket szoktak csinálni, hogy tudod, megkérdezik az utca hangját, az is minősít nagyon sokat. Tehát én azt gondolom, illetve ha csak a létszámot nézzük, akkor azért a nagy fideszes mondjuk békemenetekhez képest ez már létszámában is tényleg csak egy roncsderbi volt.
1: Én szerintem pont azért kellene elkerülni ezeket a szavakat, mint ahogy egyébként a tüntikézés meg a hasonló típusú fideszes frázisok is idegesítettek, mert hogy dehonesztáló, lenéző, nem tiszteli a másikat, nem tiszteli a másik oldalt, holott egy demokrácián belül pont, hogy ünnepelni kellene azt, hogy van egy másik oldal, akinek más a véleménye. És én ezt nem tudom.
2: Nem biztos magát a demokráciát, igen, de az, hogy más a véleménye, az ha hülyeséget mond, vagy a hülyeséget akar elérni azzal, amit mond, azért az egy felelősség. Tehát, hogyha eleve hülyeséget mond, már pedig lenne azért tényleg az elmúlt 16 év tükrében aggódni a magyar demokráciáért, és arról beszélni, hogy a Súlyog mennyire autentikus ember, hogy a fékek és egyensúlyokat ebben az új elmozdult rendszerben megtartsa, azt gondolom, hogy ezt nem lehet komolyan venni.
1: Én viszont eddig azt látom, hogy bár mindig ugye Súlyog Tamás körül forog itt a minden kérdéskör, közben mindent eddig aláírt, tehát igazából a jelenlegi hatalom és parlament számára eddig semmiféle féket idézőjelben nem jelentett, szóval valójában...
2: Viszont kikérem magamnak, mert miért nem én kapom akkor ezt a fizetést, én is aláírnék mindent.
1: De most az a baj, hogy nem írt alá mindent, vagy az a baj, hogy nem te ülsz ebben a színben?
2: Hát ez a baj, tehát hogy azt szeretném én személy szerint, hogyha már ott ül valaki és fizetünk, akkor nálam egy kicsivel nagyobb teljesítményt tudjon letenni az asztalra.
1: De most...
2: Ez jogos igény, de nem jogos igény.
1: Tehát a Tiszának éppen az a baja vele, illetve a jelenlegi kormányzatnak, hogy kvázi úgy állítják be őt, mintha egy ilyen kerékkötője lenne, akár az uniós pénzek megérkezésének,
2: igen,
1: akár bármilyen módon befolyásolná a politikai teret az ő jelenlétében, miközben szépen mindent aláírt eddig, és nem, semmilyen jellegű féket vagy ilyen akadályt nem jelentett, és egyébként még amit hagyd tegyek ehhez hozzá, nekem nagyon tetszett Fodor Gábornak, amit ezzel kapcsolatban mondott, ugye én ezt köztudottan, aki még nem hallotta a Szabad Pénteket, én ott már többször elmondtam azt, hogy azzal egyetértenék, ha Súlyog Tamás egyébként saját maga mondana le, azon az alapon, hogy soha nem törekedett a Fidesz az ő kinevezésekor arra, hogy, hogy bármilyen módon olyan jelöltet állítson köztársasági elnöknek, akit a másik oldal is elfogad, viszont mivel ezt nem tettem meg, ezért azzal már nem értek egyet, hogy személyre szabott jogalkotás keretében módosítsák például az alkotmányt, és itt jön Fodor Gábornak a szerintem nagyon jól megfogalmazott mondata, hogy a jogállam lényege éppen az, hogy a hatalomnak is van korláta, és nem lehet mindent megtenni akkor sem, hogyha szétnyered magad egy választáson. És ő is így gondolja, és én nagyon egyetértek ebbe vele, hogy ez az egész Súlyog Tamás kapcsán tett jogalkotási kísérlete, illetve hát valószínűleg el is fogják ugye fogadni, mert benyújtásra került az az alaptörvénymódosítás, ami alapján ugye Súlyog Tamást eltávolítanak a tisztségéből, de hogy szerintem ez egy olyan határátlépés, amit nem tehetne meg egy hatalom sem, ha jogállamban gondolkodunk.
2: Ha jogállamban gondolkodunk, ugye, tehát akkor viszont én megint nem tudom csak önmagamat idézni. Én azt gondolom, hogy az alaptörvény az egy pucs volt. Tehát innentől kezdve semmilyen jellege nincs, és ezt mindig elmondtam mindenhol. Lehet, hogy ezt végig kéne játszani, egyszerűbb lenne a dolog. A másik, nem gondolom azt, hogy ennek az országnak, amelyiknek egyébként az önértékelésével mindig nagyon komoly problémái voltak, a formalitás a sokkal fontosabb. Ha engem első számban, és ezt elmondtam neked korábban is, lehet, hogy csak magánbeszélgetésekben, de lehet, hogy a Szabad Péntekben is, olyan emberek képviselnek, mint akár a Novák Katalin, akár az Áder János, az én frusztrációimat, mint magyar ember növeli, nem pedig csökkenti. Mert nagyon fontos, hogy kik képviselnek bennünket, és hogy azok az emberek mennyire alkalmasak erre. Tehát innentől kezdve lehet itt sok mindent mondani, én nekem egyetlen egy olyan rendszeremben sem látok problémát, amelyik mondjuk ne egyezne akár a Fodor Gáboréval, ott kezdődik, hogy az alaptörvény szerintem alkotmányos pucs volt, de ezzel nem tudok mit kezdeni.
1: Bocsánat, de az alaptörvény kétharmaddal úgy is tudod módosítani, hogy vörös vonalakat nem lépsz át-e mondjuk akár a köztársasági elnök tekintetében, szóval nem látom én azt a fajta, nem tudom én, gátat, korlátot, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy miért ne tudná az alkotmányt egyébként olyanra formálni, mint ahogy megint csak egy másik műsort idézek, amiben pedig Rónai Egon fogalmazta meg a magyar, vagy az amerikai alkotmánnyal kapcsolatban, hogy az amerikai alkotmány az azért olyan időtálló, és tök jó lenne, ha a magyar is ilyen lenne, mert elfér benne egy Donald Trump és egy Joe Biden is.
2: Ebben most nem menjünk bele. Amerikaiaknak ugye nincsen írott alkotmányuk egyébként, hogyha nagyon veszük, hiszen az amerikai alkotmány azokból a nagy törvényekből áll össze, amiket összelapátoltak, és amelyek ki...
1: Hát azért van egy 20-valahány pontból álló alkotmány.
2: Hát, de az sem az alkotmányuk, hanem tulajdonképpen függetlenségi nyilatkozat, az emberi jogok, nem tudom én, egyetemes nyilatkozata.
1: De nem ilyennek kellene lennie egy alaptörvénynek, vagy egy alkotmánynak, amibe belefér az, tehát két tök nagy szélsőség is belefér?
2: De az kultúra megint, nem pedig a izének a kérdése, az a baj. Tehát én
1: hogy a keresztény, tehát hogy például most mondok egy példát, a tipikus példája ugye a Fidesznek, hogy ők bele erőszakolták a kereszténység, mint olyan kérdéskörét is, mondvá, hogy mert 1000 éve keresztény ország vagyunk. Na jó, de akkor ebben nem férnek már bele azok, akik nem keresztények, vagy nem hisznek adott esetben Istenbe. Tehát, hogy
2: ez se feltétlenül lenne így, hogyha a kulturális, tehát a zsidó-keresztény kultúrkörről beszélünk, mert itt Magyarországon tényleg nem él olyan ember, aki nem ebben a kultúrkörben szocializálódott. Tehát lehetsz te Isten tagadó, mégis a zsidó-keresztény kultúrkör kiegészülve nyilván a görög kultúrával határozza meg minden egyes lélegzetvételünket, ezért tudunk többé-kevésbé egyet érteni.
1: Na jó, akkor térjünk vissza az eredeti kérdéskörhöz, tehát, hogy ugye én onnan indultam, hogy nem látom az akadályát a Tiszának, annak az akadályát, hogy a Tisza egyébként az alaptörvényt azt módosítsa, felülírja, és az úgynevezett általad alkotmányos pucsnak nevezett alaptörvényt azt valami olyanná formálja, ami egyébként az ország javát szolgálja.
2: Hát nézd, nálunk otthon a szart, azt nem szoktuk formázni, azt ki szoktuk dobni, és hozunk helyette
1: de abba akkor is még mindig ott tartunk, hogy a Súlyog Tamás elmozdítására vonatkozóan nem kellene az újba sem beletenni olyan módosítást, amivel egyébként egy ilyen vörös vonalat átlépünk, ami szerintem a jogállamiságnak a sárba tiprásának az egyik lépése.
2: Nem vagyok benne biztos, mert ugye azt mondta, hogy sajnos ne haragudj, hogy hívták az alkotmányjogász srácot, akivel telefonon beszéltünk?
1: Mészáros Gábor.
2: Mészáros Gábor is azt mondta, és ezt kéne megérteni, hogy maga a jog az a kultúra része. Tehát a kultúrának kell tudnia ezt szabályozni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nem tud, tehát millió számra van olyan ember, akinek az önértékelését, ha akarjuk, hanem egyébként az, hogy egy Súlyog Tamás képviseli őket, az egyszerűen deficitet jelent a magyarság érzetében. Ezt őnek is fel kéne venni, és le kéne mondani.
1: Baromság, amit most mondasz, Tamás.
2: Hogy nem. Ha komolyan vesszük a pozíciókat, jó, akkor szerintem igenis. Nem mindegy, hogy ki képvisel bennünket, és én ezt elmondtam, mert akkor is, amikor Novák Katalint kellett, és még a kegyelmi botrány előtt, vagy az Ádert kellett kutyázni, én ezt megtettem.
1: Hát én meg ezzel tökre nem értek egyet.
2: Tehát hát várj, attól nekem még lehet ilyen vélem.
1: Lehet.
2: De pontosan, bocsáss meg, pontosan az a probléma, hogy azért rugózik fél Magyarország azon, hogy el kell mozdítani, és semmit nem értenek az alkotmányhoz, mert ők úgy érzik, hogy ez az ember alkalmatlan, és nem alkalmas.
1: A magyar valóság az nem rugózna ezen, ha a politikai elit nem ezen rugózna. Ezt elmondom neked, ha itt végigmennél a Paksi főutcán, és megkérdeznéd tőle, hogy szerinted de az, hogy téged Súlyog Tamás képvisel, az rád hogyha? Tudod, mit mondana? Nem mondom most ki azt a szót, ami eszembe jutott, de level kezdődik, egy szöbetűvel folytatódik, és pont-pont-ponttal folytatódik. Tehát szerintem ezt egy ilyen politikai, intellektuel értelmiség így szeret így szenvedni engem, hogy őszinte legyek, tehát ez a fickó, olyan semmilyen, de igazából én, tehát ez rám nincs hatással. Ott volt a Novák Katalin, akit én függetlenül attól, hogy egy nagyon elkötelezett fideszes volt, szerintem magára a pozícióra, a képességeinél, a tudásánál, stb. Fogva, alkalmasnak tartottam.
2: Igen. Hát vannak téged
1: még
2: is
1: ha
2: az
1: egyébként nem tartottam azt szerencsés dolognak, hogy ő a politikai pártból lépett át ebbe a szerepbe. Szerintem ez túl...
2: Miért szerinted, amikor elmegy valaki, és a Spiegelnek ad egy nyilatkozatot, és eléggé furcsán jön ki belőle, az téged nem minősít? Hát a fél világ röhögött rajtunk. Egy csomó ismerősöm arról beszélt, akik világot járnak, hogy ciki volt magyarnak lenni.
1: Hát jó.
2: És ez megmaradt ezzel
1: együtt. Nagyon más
2: is
1: a véleményem, mert szerintem az átlag ember egyébként külföldön sem akörül forog az élete.
2: De nem az átlag ember
1: fog... magyar köztársasági elnök, édes jó Isten. Tudod, hogy ki Irán közt, vagy elnöke? Tehát, hogy...
2: Persze.
1: Na.
2: Most temették el egyébként a fő papot, és annak a fia lett a második fia.
1: Na, és hogyha ő mond valamit, az rád milyen hatással van?
2: Tehát, de ha iráni vagyok, akkor igen. De egyébként mit gondolsz az irániakról? Nem azt gondolod, hogy normális az, ami most zajlik körülöttük, amikor olcsóbb a víz, nem a benzin, mint a víz?
1: Na, jó. Most tartsunk egy szünetet, és majd itt innen folytatjuk.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 26 perckor a Rászmusz után folytatjuk Tamással a szabad pénteket, és az imént egy nagy vita alakult ki köztünk, hogy mennyire van hatással a mi életünkre, az átlagember életére az, hogy a köztársasági elnöki székbe ki képvisel minket. Szerintem mindegyik eddigi köztársasági elnökünk, függetlenül attól, hogy egy párt katonából avanzsát adott esetben köztársasági elnök, vagy éppen nem pártkatonából, de egy párthoz köthető, mint akár Súlyog Tamás is. Szóval azért megütöttek egy olyan szintet, ami azt gondolom, hogyha kimentek mondjuk külföldre, akkor nem kellett amiatt szégyenkezni, ahogy ők ott megjelentek, ahogy ott megnyilvánultak, ahogy ott beszélgettek más emberekkel. Az más kérdés, hogyha valaki egyébként nem ért egyet azzal a politikai irányal, amit ők képviseltek, mint ahogy én sem értettem ezzel együtt, vagy egyet, szóval, hogy...
2: Azért irigyellek, hogy nem túl magas a mércéd.
1: Nem, én azért ezt nem gondolom, hogy nem túl magas a mércém, de igazából nem azt mondom, hogy a legkívánatosabb, vagy a számomra legideálisabb köztársasági elnökök, de azért azt sem mondanám, hogy ők vállalhatatlanok voltak bárhol a világban. Tehát szerintem
2: hát azt gondolom, hogy a Szatyorfing azért nem volt
1: ne
2: egy rossz...
1: Ne hívjuk már itt, tehát nem ez volt, szerintem
2: én most
1: ez
2: direkt
1: is olyan
2: mondtam,
1: gáz.
2: Mert van, ő maga mondta egyébként, azt gondolom, hogy ez sokat leír arról, hogy mennyire súlyos egyéniségnek gondolta például, aki írta ezt a minősítést róla, amit egyébként ő országvilág elé tette. Vagy
1: jó, most az, hogy egyébként a közvéleményben valaki megfogalmaz egy egyébként primitív jelzőt valakire, ugyanúgy, ahogy ez az O1G-re is igaz, vagy mondjuk, nem is tudom.
2: Azért az egy nagyon szóval, személyes dolog volt, tehát én azt gondolom, barátok között az mindig egy más értéket képvisel, mondjuk.
1: Mindegy, ez primitív, akkor is ez primitív, és azt gondolom, hogy nem az alapján kell egy értelmes, intelligens embernek összességében véleményt nyilvánítani. Szerintem egy értelmes ember nem így fogalmazott volna egyébként a Súlyog Tamás kapcsán sem. Na mindegy, minden esetre lépjünk akkor most tovább, és Szakács Istvánról is beszéljünk.
2: Na,
1: egy
2: az
1: kicsit.
2: Egy jó kérdés, igen.
1: Aki hát egy érdekes jelenség, ugyebár fogalmazunk így finoman, és akkor nagyon finoman fogalmaztam.
2: Szóval és vár is, mennyi mindent hagytál, ami ugye gonoszság a Szatyorfinkhez képest, miközben egyébként szerintem ez bőven azon belül van, ami a te szólásszabadságod és véleménynyilvánítás kategóriájába beletartozik.
1: Hát egy érdekes jelenség. Na.
2: És szóval egy megafonos hangsúlyra figyeljen elsősorban.
1: Igen, egy megafonos influencerről beszélünk, akit szerda reggel őrizetbe vettek, és mindezt ugye azután történt, hogy Facebookon kitett egy videót, és azzal azt mondta benne, hogy hát ha Orbán Viktort lecsukják, akkor ott több százezren meg fognak indulni, és ki fogják szabadítani. És ugye ennek kapcsán őt bevitték a rendőrök, kihallgatták, stb., és erre Orbán Viktor is reagált, méghozzá azt mondta, hogy hát itt már ugye az önkényben most már igazából az sem lehet, hogy a miniszterelnököt valaki esetlegesen kritizálja. És szerintem ez egy azért érdekes történet, mert azért egy kicsit ugye itt az alkotmányos rend megdöntése, vagy a terror cselekmény előkészítése, most nem is tudom hirtelen, hogy mi volt a vád, ugye, de hogy hát őszinte leszek, szerintem ez a fideszes tempót idézi.
2: Hát igen, csak így nagyon nehéz. Tehát először is olyan mért, én megnéztem utána, vagy feldobta valami nekem ezt, amit ő mondott. Hát hogy mondjam, tehát inkább megmosolyogtatni való volt a srácnak a militáris fellépése, mint fenyegető számomra. Gondolom ezzel más is így volt. És eddig is nagyon minden egyes alkalommal teljesen ki voltam bukva azon, hogy valaki, aki mondjuk a Covid alatt megjegyzéseket tett, azokat mondjuk bevitték, meg hogy a Facebookon, nem tudom én, ezt szokjunk már le róla. Tehát szeretném, ha egy országnak lehetne hülyének lenni, és elmondani a véleményünket. Ez egy nagyon fontos dolog, hidd el.
1: Teljesen egyetértek ebben. Ez
2: lehet komolyan venni. Most ne értsé félre a srácot. Ha most ő a magyar hadsereg főparancsnoka lett volna, vagy a Hajdú János, most bocsánat érte, hogy most konkrétizálok, akkor lehet, hogy komolyan komolyan kellett volna venni. Érted? Mert tudja, hogy miről beszél, most ne értsen félre senki. De
1: lehet, hogy azért kell komolyan venni, mert ő viszont nem tudja, de megcselekszi, nem?
2: Tehát nincs ezzel semmi baj. Az benne van a pakliban, hogy egy magányos terroristaként rohangászik végig a világon. Tehát ennek megfelelően figyeljünk rá. De mert mindegyikünknek megborulhat az agya, én ezt el tudom fogadni. Na, de ez nem az, hogy...
1: Sőt, együtt is tud félni vele, nem?
2: Hát persze, igen. De az könyörgöm már nem, hogy az a valódi fenyegetés, hogy 500 ezer embert összeszed. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, mert tényleg...
1: Hát a tüntetést onna... látva, a létszámát látva, ez...
2: Igen, tehát most...
1: ez egy távoli. De,
2: igen, tehát most éppen ezt akarom mondani, hogy ekkora különbség nincs a között, hogy Orbánt, hát hogy mondjam, behívják egy beszélgetésre a rendőrségre, és a között, hogy mondjuk a köztársasági elnököt el akarják mozdítani, és mi lesz a magyar demokráciával. Tehát én azt gondolom, hogy legalább akkor ebben az esetben is legalább, ha egy helyi értékkel, akkor 50 ezer embernek ott kellett volna lenni.
1: Igen, meg valahogy úgy érzem, hogy tehát tényleg ez a videót is megnézve, hogy olyan
2: egy erőfitoktat, ember,
1: igen, meg hogy maga ez a rendőrség részéről, és a jelenlegi karhatalom részéről, ez egy valahogy ilyen erőfitoktatás, de pont egy olyan ügyben, ami egyébként szóval messze én is úgy érzem, hogy nincs az a veszélyhelyzet, tehát nincs az a valós veszélyhelyzet.
2: Szerintem a 100%-ból nincs 1% a valóság, igen. Vagy a realitás. Tehát most a rendőrök minden ilyenre kimennek, mert igen, menjenek ki, amikor valaki valakit megfenyeget magánemberként, érted, hogy mit akar, és valós a veszély. Mert ha otthon össze van kötve mind a két karja és mind a két lába, akkor nem menjenek ki hozzá, mert nem valós. De könyörgöm, itt az, ahogyan ő leírta, ez egy abszurd történet.
1: Szerintem is, teljesen.
2: Hát ennyi erőforrásunk van még?
1: Hát igen, meg ez a másik, most a rendőrség oldaláról, hogyha megnézem ezeket a dolgokat, szegényeknek van elég dolguk egyébként, és akkor még kizavarják őket az újdonsült vezetőik is ilyen hülyeségekért, már bocsánat, hogy tényleg egy ilyen videón, egy ilyen komolyan vehetetlen ember, ahogy te is mondod, elkezdi mondani a magáét, és akkor úristen, hogy itt most akkor az alkotmányos rendet megdöntik, vagy terror cselekményt készítenek elő, szóval hát nem tudom.
2: Úgyhogy azért legyünk őszinték, hogy ma Magyarországon még eléggé, tehát az elmúlt időszakban eléggé messze voltunk a tényleges. Tehát az, hogy elszórtan voltak emberek, akik összeszólalkoztak, megütötték egymást, de összecsapások se voltak, igen, tüntetők, igen, között, érted?
1: Igen.
2: Tehát annyira távoli, én azt gondolom ez, és ne is legyen közelebbi, de akkor kezeljük a helyén, mert pontos az, ilyen hibák lesznek azok, amik komolyá tesznek komolytalan helyzeteket.
1: Igen, egyetértek. Na, hát mindegy, minden esetre most ez
2: tehát
1: történt.
2: Én magam is bármennyire nem értek egyet a fiatal emberre, bármennyire antipatikus is számomra, minden idegszállammal kiállok a jogaiért, és hogy szabadítsuk.
1: Joga van
2: Willit.
1: Hülyének legyen, így van. Mindenkinek.
2: Én is ragaszkodom hozzá, hogy nekem is jogom legyen.
1: Jó, hát te figyelj, neked meg is adatot, tudod.
2: Azt nem tudhatod.
1: Nekem is.
2: Azt nem tudhatod.
1: Hát figyelj, mert a hallgatók eldöntik, de szerintem ők pontosan tudják, hogy mi a helyzet. Na jó, most tartunk megint egy kis szünetet, két dal jön, először is egy Dash 2025-ös sláger az Oh Mama, és utána pedig egy Tom Petty and the Heartbreakers fog szólni az I Won't Back Down 1989-ből, és jövünk utána vissza, és folytatjuk a szabad pénteket.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Ez volt Tom Petty-től and the Heartbreakers-től a Won't Back Down 1989-ből, és még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással ide a Szabad péntekbe, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk a közélet történéseiről. Most egy nagyon, hát egy olyan témát fogok feldobni, de csak amiatt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogyha valaki tud, segítsen, az a Györkönyi tűzeset, ugye itt 1500 bála esett áldozatul a tűznek, ha jól emlékszem, és hát itt mi is közzétettünk egy felhívást, hogyha valaki tud segíteni például azzal, hogy bálája van, és tud egyet-kettőt valamennyit felajánlani, illetve hogyha van olyan kaszálója, amit nem szeretne ő maga lekaszálni, akkor a Köhler család hívható, és hogyha fölmentek a Facebook oldalunkra, akkor ott egy telefonszámot is közzétettünk, a 06 39 72 47 38-as telefonszám, amin lehet jelezni, és akkor ők levágják, lekaszálják a területet, és kifizetik természetesen, de nekik ez most óriási segítség lenne, mert 1500 bála az sajnos a tűz martalékává vált, és pótolni kellene, viszont óriási egyébként az aszály is, tehát nagyon úgy tudom, hogy még a szalma is nagyon kevés, tehát a bála is kevés.
2: Hogy lehet, nyilván a kevés csapadék miatt tényleg, hát nem ugyanannyit adott szalmát sem a búza, az árpa, tehát az egyéb dolgok, úgyhogy hát érdekes minden esetre. De hát lehet, hogy ezt kéne megszoknunk, és kicsit okosabban kell mindenre odafigyelnünk. Én azt a részét is el tudom képzelni, és inkább azt hát támogatnám, hogy a vásárlásainkkal is támogassuk őket, tehát ne csak azzal, hogy legyen, és ne csak őket, hanem próbáljunk valahogy tényleg tudatosabban is helyben vásárolni. Hát gondoljunk bele, hogyha nagyon messziről jön az a termék, akkor azért annak a környezeti hatása egészen más, és az viszont visszahullik arra, hogy utána megint kevesebb a csapadék, megint sokkal melegebb van, megint rosszabbak lesznek a körülmények. Tehát azért egy ilyen körforgásban mi is benne vagyunk, és abszolút tehetünk is érte.
1: Abszolút. Szóval akkor aki tudja, segítse a Köhler családot, akiknek tényleg 1500 körbálája semmi, sőt meg egy tűzben nemrégiben, a héten, és hogyha valahogy tudtok, segítsetek nekik, és amint azt mondtam, a Paks FM Facebook oldalán megtaláljátok az elérhetőségét a családnak, és ott tudjátok jelezni, hogyha tudtok segíteni. Na, és akkor még egy utolsó témát azért dobjunk fel. VB, mi újság, nézed, követed?
2: Hát az a baj, hogy igen, én se fanyagok közé tartozom, nem kicsit, nagyon, tehát régen minden
1: azért,
2: jobb volt.
1: Azért, mert kiestek a németek?
2: Ez csak egy dolog, attól még én szoktam tudni élvezni egyébként a játékot, hogyha olyan. Csak rengeteg a varral való probléma. Én azt gondolom, hogy hihetetlen, és egyre több olyan jel mutatta, hogy ez most már csak egy nagyon nagy marketing, nem is tudom, sztori, és ez nem biztos, hogy jót tesz nekünk, akik valamikor úgy nőttünk fel, hogy gyerekkorunkban minden meccset megnéztünk, mert annyira izgalmas volt, és például nem tudok úgy fennmaradni, mint emlékszem gyerekkoromban, amikor az előző VB, nem ez az, tehát éjszakai VB volt, akkor időnként felhúztuk a telefonunk, akkor még nem volt telefon. Órát húztunk fel, és néztük a meccseket, amikor lehetett. Most már nem ennyire érzem azt, hogy ezek ennyire jól működnének.
1: Jó, és hát nagypapa korban azért ez már...
2: Nem, hát nagypapa korban is lehetne, miért ne lehetne, csak nem szereted azokat a...

0: De mi a kifogásod? Tehát azért erről most beszéljél akkor, mert nekem ez most nem derült ki.
1: Hát, szerintem azért sok az irányított történet, tehát most már én is azt merem mondani, hogy sok a bunda.
0: Milyen tehát összeesküvés elméleteket?
1: Nem összeesküvés elmélet. Most mi abban az összeesküvés elmélet, hogy ha üzletileg ez a legjobb, a múltkor olvastam azt hiszem talán Telexen, hogy az eddigi VB minden elemében a FIFA legjobb várakozásai szerint alakul. Hát persze, de nem olyan hülye, hogy ne tegyen érte. Tehát azt én is mondanod. Tennék érte, igen. Tehát ezért sokszor megvannak ezek a történetek, és hát nyilván izgalmas. Hát most annak mennyi statisztikailag a valószínűsége, kíváncsi lennék azért egy matematikusra, aki ezzel foglalkozik, hogy a legnagyobb sztárok is ennyi gólt lőnek például. Csak egy példa. Amikor 4-5 góllal hát egyébként korábban se kisebb tehetségek rudalták a gólokat, sőt ott voltak azok közül a nagyon nagy játékosok közül is egyik-másik, és mégse értek el eredményeket. Tehát azért ez így nehéz. Más nyilván átalakult a foci, nyilván van egy-két pofozógép, de sokkal jobban szerepeltek egyébként a kis csapatok, mint amire számított nagyon sok ember.
0: Na jó, de akkor például mi alapján esik ki mondjuk Egyiptom egy Mohamed Salahval, tehát aki nem kisebb sztár, mint akik egyébként most a meglévő 8 csapat között vannak.
1: De nem, hát azért egy Messivel össze nem hasonlítható.
0: Jó, hát a Messi, jó, de a Messivel most a Haaland se, tehát egy súlyosabb.
1: Igen, csak az a különbség, a Haaland megy főfele, azért a Salah megmegy a Szaúdi ligába. Tehát ő is a pályafutása végén van. Tehát itt ugye azok a kérdések, akik jönnek felfele, hogy ők tudnak-e olyan sztorikat generálni, ami érdekessé teszi.
0: Oké, én nem vagyok otthon a fociban annyira. Svájcban például ki az, aki húzó ember?
1: Hát igazából most ott egy erős csapat dinamika van, tehát én Chapuisa típusú játékosuk, vagy Frey nem igazán van, hogyha lehet mondani.
0: Nem gondolom. Tudom, engem ők nem mozgatnak annyira.
1: Jó,
0: meg.
1: Tehát, okay. Hogy... hát Chapuisa például a Dortmunddal BL győztes volt.
0: Elhiszem, csak nem tudom, hogyha így az átlag ember, tehát aki nem a... Nem, tehát egy VB-nél mondjuk leül és megnéz egy-egy meccset, és nem az, hogy egy ilyen foci őrült, aki mindenkit ismer, mint amilyen te is vagy.
1: Hát de,
0: tehát,
1: én sem már.
0: Szerintem engem egyébként halálosan hidegen hagy, hogy most éppen kik vannak ebben a 8-ban. Magyar csapat nincs a 8-ban, úgyhogy...
1: Hát igen, sajnos... de nem, hát nyilván neked is dobog biztos majd Messiért a szíved, és a rekordok haszna hajszolásáért, és a csúcsokért, mert akkor valami történelmi dolognak vagy részese, hát ezért nem lehet az atlétik kábból se a dopingot kiszedni.
0: Hát egyébként nem, de lehet, hogy csak én vagyok így bekötve. Biztos, hogy vannak olyan foci rajongók, akik meg azt várják, hogy akkor meglegyen neki itt a VB aranyérem. Nekem
1: és a 9. aranylabda, és a nem tudom én is.
0: És a minden. Jó, hát mindegy. Jó. Szóval Franciaország, Marokkó, Spanyolország.
1: Nem, Marokkó már kiesett.
0: Marokkó már kiesett tegnap este? Akkor itt nem tudom, hogy miért nem jelölték. Na mindegy.
1: Ez a legjobb 8 csapatra kattintottál rá, és akkor abban még ők is benne voltak.
0: Igen, és akkor ki? A spanyol, a belgia, az ma lesz?
1: Ma lesz, igen.
0: Ma lesz,
1: holnap a másik kettő.
0: Holnap meg a norvég, Anglia és az argentina, Svájc. Jó, hát meglátjuk. Kiket vársz a 4 közé? Most akkor már tudjuk, hogy Franciaország bent van.
1: Hát a 4 közé jó eséllyel egyébként a csúcs teljesítményű csapatok lesznek, tehát a Anglia, Spanyolország, hát nem tudom, lehet, hogy most már annyi furcsa dolog volt Argentina mellett, hogy Svájc véletlenül nyerhet. Mert ugye az 5-foki szigetek majdnem kiejtette Messiéket, utána a Salahék majdnem kiejtették őket, tehát így most már egy kicsit izgalmas lesz.
0: Jó, hát azt meglátjuk. Viszont még van egy kis időnk, úgyhogy beszéljünk akkor az atomkupáról is, mert hogy szerintem ez egy tök nagy dolog egyébként, hogy tényleg szinte az összes kontinensről szoktak ide jönni a világból, és valahogy úgy érzem, hogy ez nincsen a megfelelő helyén kezelve, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval egy kicsit úgy bennmarad, bent ragad ez az egész a judósok világában, ami persze önmagában egy tök nagy dolog, hogy egy ekkora közösség a világ minden tájáról összejön, és ez Pakson történik meg, de mégis, hogy tudatosul-e ez bennünk itt paksiakban, hogy...
1: És még dugókkal se jár, és nem tudom én, tehát igen. Igazából kellemetlenségek sincsenek vele. Nem tudom, de lehet, hogy azok, akiknek ezt el kéne adni, és mondjuk közelebb kéne hozni a versenyzőket, és az egésznek a hangulatát, mert én egyébként úgy hallom, hogy hihetetlen jó hangulat ez a nemzetközi, tehát ilyen, mint egy gyerek olimpia most, hogy hülyén hangzik, de...
0: Hát ja, junior, igen, junior atomkupa.
1: Hát tehát lehet, hogy azon keresztül kéne egy kicsit esetleg kilépni az ő zárt világukból, ami nyilván érthető egyébként a maga módján, és valahogy egy kicsit közelebb hozni, hogy milyen távolról jött embereknek adunk otthont, és mutatjuk meg a várost, vagy hát mutatják meg ők akár a sporton keresztül, és hogy milyen tapasztalatok vannak. Tehát én azt gondolom, hogy jó visszajelzések. Te magad mondtad, hogy beszéltél tévedésből, vagy véletlenül több, talán messziről jött, talán az egyiket, azt mondtad, Ausztrália?
0: Vannak ausztrálok, igen, és franciákkal beszélgettem egyébként, de ausztrálok is voltak, igen.
1: És hogy olyan dolgokat mondtak, amik egy kicsit evidenciák, és mégsem azok. Más szájából egészen jó hallani, és mi is magunk is rácsodálkozunk időnként, és nem csak, hogy mondjam, tehát egy kicsit másként is tudunk nézni a saját lakóhelyünkre.
0: Igen,
1: ami fontos lenne.
0: Igen, azok kedvéért, akik nem hallgattak minket 2 óra óta, azoknak mondom, hogy az elején a műsornak elmeséltem, hogy francia versenyzőkkel beszélgettem nemrégi, és akkor az egyik srác az úgy megemlítette, hogy mennyire tetszik neki Paks, hogy milyen zöld, tehát hogy pont azt mondta így a csapattársainak, hogy fú, hát hogy ez tök jó, hogy nincs sok, tehát hogy eleve az, hogy nincs sok ember, tiszta a város, és hogy mennyi sok zöld felület van, ez neki nagyon tetszik. Nem jegyeztem meg valami K-betűs városból, Párizs fölötti valami északra lévő városból érkezett, és hogy így ez így neki nagyon-nagyon tetszik, és tényleg egyrészt tök jó hallani, hogy olyanok, akik messziről jönnek, és így csak az első benyomásuk a városról az, hogy wow, ez tök jó, és tök tetszik nekik, de a másik meg az, hogy tényleg mindenhonnan a világból ide jönnek, ide repülnek, itt töltenek 3-4 napot, megtöltik az összes, nem csak paksi szállodát, hanem úgy hallottam, hogy Tengelicen is itt a környéken lévő szállodákban vannak elszállásolva, és hogy ez szerintem egy óriási dolog,
1: és
0: amit sokan... Igen, és jönnek, és én emlékszem...
1: Számolnak vele.
0: Igen, nagyon-nagyon régen, amikor én még... Nem judoztam, hanem amikor én is ilyen tínédzser voltam, akkor
1: azt
0: is jöttek. Azt
1: tényleg olyan régen volt már?
0: Hát annyira nem, de néha olyan, mint hogyha már nagyon régen lett volna. Főleg ilyenkor, amikor így a srácok mondták, az egyik az 18 éves volt, a másik az 19, és így, Úristen... De megöregettem. Én már akkor
1: most tudom,
0: egyetemista voltam, amikor ők még megszülettek, érted?
1: Hát azért annyira nem erős a helyzeted.
0: Miért?
1: Tényleg?
0: Hát 18 évesen, hát bőven.
1: Oh, oké, bocs. Jó. Pedig akartam segíteni rajtad, de nem sikerült.
0: Nem, okay. Nem tagadom le a koromat. Sőt, egyébként nem is akarnék fiatalabb lenni, szóval úgy vagyok vele, hogy jó, akkor lennék szívesen mondjuk 18-19 éves, hogyha ugyanazzal a tudással, bölcsességgel rendelkeznék a világról, mint ami most már megvan a mostani koromban, de egyébként úgy nem.
1: Akkor legalább mindenki érteni, hogy miért nem kedvel a korosztályod. De akkor nem értették, hogy mi a probléma veled, de most így legalább már lenne rá egy adekvát válasz.
0: Olyan gonosz vagy velem, Tamás. Na jó. Szóval, tök jó, hogy lesz ez az atomkupa, úgyhogy menjetek ki az aséra holnap reggeltől, ha jól tudom, akkor vasárnap délután.
1: Ismerkedjetek, fiatalok, gyakorolják a nyelvet.
0: Így van, gyakoroljátok a nyelvet,
1: tudjatok meg többet a világról, más gondolatokra legyetek nyitottak. Ez így nagyon fontos lenne egyébként, ez tényleg jól jönne. És nem csak a judósok, hanem esetleg azok, akik tényleg ezt a korosztályt képviselik más területen is.
0: Így van. És akkor még egy utolsó téma, mert még mindig belefér az adásba, az adásidőbe, hogy...
1: Józsi nincs itt, nem beszélte el. Na, hát
0: igen, egyébként ez érezhető. Már nem a hiány.
1: Hanem a többlet.
0: Igen, a többlet, ami időnk van, ez olyan jó hallatni a hangunkat, nem? Uh-huh. Na, szóval, hogy a Paksi FC-nek pedig ugye megkezdődött a bérletértékesítés a mai napon, és 15-én pedig a Panathinaikos elleni meccsre is megkezdődik a jegyértékesítés, mert hogy a bérletek nem érvényesek, ezt azért több helyen is elmondta a klub, hogy erre figyeljenek oda a bérletesek, hogy nem érvényesek a bérletek a Konferencia Liga selejtezőkre. De ez is egy izgalmas időszak lesz, nem? Tehát 23-án most már tudjuk, hogy 8 órakor lesz a Paksi FC Panathinaikos itt a Fehérvári úti stadionban. Te mit vársz ettől a mérkőzéstől?
1: Hát hú, jó küzdelmet, szép végeredmény, gólokat, ez az, de amiket mi rugunk, na ezt várom. A realitás azért nem ugyanaz a lehetőség a két csapatnak, és akkor igen, anyagi, történelmi is. Egyebek, de hát látunk már karronvarjút, úgyhogy hát ha valami hát, történik, ha, ami igen. És akkor az eddigi menetelésekhez hozzá lehet írni a mostanit is.
0: Igen, én is ebbe bízok, mert hogy amikor Kovácsik Ádám itt volt nálunk az élesztőben, akkor ő is ugyanezt mondta, hogy igazából nem a Paksi FC az esélyesnek tartott csapat, de hát tavaly is volt olyan a Konferencia Ligában, ha jól emlékszem, a Maribort ejtettük ki.
1: Megelőtte a Larnakkal.
0: Tehát
1: azért volt itt minden alkalommal olyan, ami fölé, tehát hogy mondjam, szint fölött teljesített a Paks, és fölötte lévő csapatot vert ki, hát így lehet főfele jutni.
0: Így van, és reméljük, hogy ez most is így lesz, és melléjük áll a szerencse is, mert nyilván oda kell tenniük magukat, de egy kis szerencse is kell az élethez. Hát jól van, akkor most viszont már lejárt az időnk, úgyhogy akkor köszi, hogy itt voltál, Tamás, és köszönjük a hallgatóknak lettem. Is, hát ezt ne nekem tudod, hanem a feleségednek köszönt, hogy még megengedi, hogy bejön.
1: Köszönöm.
0: Na jó, viccelek. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a szabad péntekben. Jövő héten is jövünk majd Tamással, és ha minden jól megy, akkor vendéggel is, akinek most még a személyét nem árulom el, mert folynak az egyeztetések, de hallgassatok minket egy hét múlva a 2 és 4 óra között pénteken is. Ez volt a Szabad Péntek Strasser Tamással.
1: Kellemes hétvégét mindenkinek.
0: És Harmad Gabival. Kellemes hétvégét, sziasztok!
2: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ára, meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. Javultak az ingatlanfejlesztési piac kilátásai az új kormány megalakulásával, de a külföldi befektetők egyelőre a konkrét kormányzati intézkedésekre várnak, hogy azok miként alakítják az ingatlanpiac működési feltételeit, nyilatkozta az MTI-nek Székely Ádám, az ingatlanfejlesztési kerekasztal elnöke. Az IFK szerint az ingatlanfejlesztési piac hosszú távú sikeres működésének feltétele a kiszámítható normatív és versenysemleges szabályozási környezet. Ennek elősegítése érdekében az Egyesület a következő időszakban induló kormányzati egyeztetésekre átfogó szakmai javaslatcsomagot készít a szabályozási környezet fejlesztésére. A nyári melegben etetni tilos, itatni viszont fontos a madarakat, különösen most, hogy nagyon kevés a csapadék, és az elmúlt hetekben soha nem tapasztalt meleg időjárás volt Pakson is. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója az itatás kapcsán elmondta, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű virágcseré palátét is tökéletes megoldás lehet.
5: Igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni, nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk ki, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdenek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcseré palátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe tesszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
4: Kormányablak busz érkezik Madocsára július 15-én szerdán délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Madocsa község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, személyigazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint DÁP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. A kormányablak busza megadott időintervallumban a Madocsai Ifjúsági Háznál a Fő utca 20 szám előtt lesz megtalálható. Július 13-a és július 24-e között szabadság miatt szünetel a házi orvosi rendelés Medinán, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, sürgős esetben a Szekszárd Mikes utca 24 szám alatt vehető igénybe az orvosi ellátás. Az első rendelési nap Medinán július 27-e lesz, amikor a megszokott időben vehető igénybe a házi orvosi rendelés.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. Az MTI értesülései szerint az illetékes ukrán hatóságok azt jelentették, hogy a csapások következtében civil infrastruktúrális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. A készpénz használat teljes védelmét sürgette szerdai közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinetjének elnöke, írja a Magyar Távirati Iroda. Mr. Zsuzsanna azzal érvel, egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók, ezért nem lehet a fizetési rendszert kizárólag erre alapozni. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszerterhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszerterhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
4: Például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
3: Hárfás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
4: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján ki lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyében is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilowattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilowattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilowattórás értéket is.
3: Madocsa község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a mai napon a fogorvosi rendelést helyettesítés keretében dr. Bene Zsuzsanna látja el, aki a Paks Barátság út 2 szám alatt rendel. A rendelési idő a mai napon 8 és 10 óra között lesz. A rendelésre előzetes időpontegyeztetés szükséges a 0675 411 906-os telefonszámon rendelési időben.
0: És most... sporthírek a Paks FM-en.
3: Július 10-től indul a bérletértékesítés a 2026-27-es bajnoki és kupa szezonra, adta hírül a Paksi FC a honlapján. A klub felhívja a figyelmet arra is, hogy a szezonbérletek nem érvényesek a Panathinaikos elleni konferencia liga mérkőzésre, melyre július 23-án kerül sor a Fehérvári úton. Utóbbi meccsre július 15-től lehet jegyet venni, olvasható a Paksi FC honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ára, meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hideg rekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szíkszón, ahol 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán csütörtökön. A társaság a közleményében utalt a korábbi rekordra is, ami 4,3 fok volt, és 1962-ben mérték Csákváron. A nyári melegben etetni tilos, itatni viszont fontos a madarakat, különösen most, hogy nagyon kevés a csapadék, és az elmúlt hetekben soha nem tapasztalt meleg időjárás volt Pakson is. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója az itatás kapcsán elmondta, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű virágcseré palátét is tökéletes megoldás lehet.
2: Igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni. Nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk ki, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdenek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcseré palátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe teszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
1: Sok helyen minden korábbinál előbb véget ért a gabonafélék learatása Tolna vármegyében a rendkívüli aszály miatt. A búza és az árpa esetében jelentős hozamcsökkenés várható, de összességében a kalászosok tekintetében is országosan gyenge, közepes termés mutatkozik. Ezt tapasztalja Kis Péter is, aki minden évben 500 hektáron gazdálkodik Bölcskén.
3: Olyan 40-50 mázsa közötti a hektáros átlag árpából és buzából, de ezelőtt egy 10 éve, tehát azért a 60 és a 80 között szokott lenni. Úgy ez gyenge, tehát hogyha ez nem egy ilyen 20-30 mázsára, mint ahogy most a Szeged környéki gazdákról írják, hogy annyi termet náluk, azért az már tényleg ott már az önköltséget se tudom, hogy tudják abból kitermelni. Tehát én amióta ezt csinálom főállásban 2009 óta, ez az első év, hogy július 20-a előtt végeztünk az aratással, viszont nem kezdtük előbb, mint szoktuk, talán csak egy pár nappal. Meg is van rá a magyarázat, tehát egyszerűen nincs annyi harmat és pára éjszaka, tehát reggel rögtön lehet kezdeni, mert régen azért várni kellett 9 óráig, 10 óráig, hogy felszálljon a harmat. Este ugyanez van, hogy egyszerűen nem vizesedik vissza, úgyhogy este is lehet tovább menni, illetve minél kisebb a termés, a kombány annál gyorsabban tud menni. Tehát amíg levágtunk ezelőtt 5-10 éve naponta 18-20 hektárt egy géppel, addig most 30 hektárt.
1: Kis Péter bölcskei gazdálkodó arról is beszélt rádiónknak, hogy a megváltozott éghajlati körülmények mellett a megoldást a más növényekre való átállásban látják a gazdák, de az adminisztrációs feladatok csökkentése is nagy segítség lenne.
3: Úgy gondolom, hogy ha az adminisztrációs terheinket csökkentik, az egy nagyon nagy segítség. Piacnak igazodnia kell előbb-utóbb. Európában is, Amerikában is nem mindenhol van a száj, tehát hogy nem fognak az árak mindenhol rendeződni, de akik ezeken az aszályosabb helyeken termelnek, tehát előbb-utóbb muszáj lenne, hogy a terményára kicsit felfele mozduljanak. A másik, hogy tehát újfajta növények választásával, akár ilyen öntözési rendszerek kiépítésével lehet azért ezt ellensúlyozni. Vannak nagyon jó idézőjelben csodaszerek, tehát olyan biostimulátorok, meg olyan készítmények, amik segítenek a növénynek túlélni ezeket az aszályos hőségnapokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: DocsFM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okoslabdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk, és Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. Az MTI értesülései szerint az illetékes ukrán hatóságok azt jelentették, hogy a csapások következtében civil infrastruktúrális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Javultak az ingatlan fejlesztési piac kilátásai az új kormány megalakulásával, de a külföldi befektetők egyelőre a konkrét kormányzati intézkedésekre várnak, hogy azok miként alakítják az ingatlan piac működési feltételeit, nyilatkozta az MTI-nek Székely Ádám, az ingatlan fejlesztési kerekasztal elnöke. Az IFK szerint az ingatlan fejlesztési piac hosszú távú sikeres működésének feltétele a kiszámítható normatív és versenysemleges szabályozási környezet. Ennek elősegítése érdekében az Egyesület a következő időszakban induló kormányzati egyeztetésekre átfogó szakmai javaslatcsomagot készít a szabályozási környezet fejlesztésére. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszerterhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszerterhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
2: Például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 1800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
1: Hárfás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
2: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyében is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilowattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilowattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilowattórás értéket is.
1: A Paksi járási hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. július 1-e és december 31-e között az ügysegédi ügyfélfogadás Györkönyben havonta egy alkalommal, kedden 10 óra 30 és 11:30 között lesz elérhető. Az ügyfélfogadás időpontjai július 7-e, augusztus 11, szeptember 8, október 6, november 10 és december 8-a. Az ügyintézés mellett továbbra is lehetőség van a Paksi és a Dunaföldvári kormányablak szolgáltatásainak igénybevételére, ahol időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Sztárportréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ár, a meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. A készpénz használat teljes védelmét sürgette szerdai közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinetjének elnöke, írja a Magyar Távirati Iroda. Fiszter Zsuzsanna azzal érvel, egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók, ezért nem lehet a fizetési rendszert kizárólag erre alapozni. A nyári melegben etetni tilos, itatni viszont fontos a madarakat, különösen most, hogy nagyon kevés a csapadék, és az elmúlt hetekben soha nem tapasztalt meleg időjárás volt Pakson is. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Egyesület alapítója az itatás kapcsán elmondta, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű virágcseré palátét is tökéletes megoldás lehet.
2: Igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni, nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk ki, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdönek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcserép alátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe teszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
1: Kormányablak busz érkezik Madocsára július 15-én szerdán délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Madocsa község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, személyigazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint DÁP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. A kormányablak busz a megadott időintervallumban a Madocsai Ifjúsági Háznál a Fő utca 20 szám előtt lesz megtalálható. Július 13-a és július 24-e között szabadság miatt szünetel a házi orvosi rendelés Medinán, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, sürgős esetben a Szekszárd Mikes utca 24 szám alatt vehető igénybe az orvosi ellátás. Az első rendelési nap Medinán július 27-e lesz, amikor a megszokott időben vehető igénybe a házi orvosi rendelés.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Július 10-től indul a bérletértékesítés a 2026-27-es bajnoki és kupa szezonra, adta hírül a Paksi FC a honlapján. A klub felhívja a figyelmet arra is, hogy a szezonbérletek nem érvényesek a Panathinaikos elleni konferencia liga mérkőzésre, melyre július 23-án kerül sor a Fehérvári úton. Utóbbi meccsre július 15-től lehet jegyet venni, olvasható a Paksi FC honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paks FM.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te mindig minden életszakaszodban annyinak érezted magad, amennyi voltál? És nem. Úgy is éltél? Vagy pont, hogy sohasem?
3: Szinte soha.
2: Tényleg?
3: Nálunk ez családi adottság.
4: Ladinek Judit, színésznő.
3: Szerintem egy genetikai mázli, hogy általában fiatalabbnak tűnünk, van 5 nénikém. Édesanyám, sajnos már nincs köztünk, de hogy például anyukámat is mindig a nővéremnek nézték, és én mindig is egy kicsikét szerintem gyerek maradtam, és maradok is.
2: De lehet, hogy ez valamikor fordul, vagy változik, nem? Mert gyermek az ember 5 éves, 6 éves, akkor általában 5-6-nak érzi magát, nem? Sőt, aztán már inkább azt mondja, hogy nem, én már mondjuk még be se töltöttem a 7-et, de én már 7 vagyok. Nem így van, aztán amikor már 10-hez közeledik, én már 10 vagyok, és aztán lehet, hogy eljut a 18-ig, akkor én már mondjuk 20-nak érzem magam. Nem?
3: Soha nem éreztem magam idősebbnek.
4: Tarján Pál, operaénekes.
5: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos helyzetben éreztem magam, de aztán eltelt jó pár év, és utána már nem foglalkoztam vele.
2: És az egészen idősekkel is például jól megértetted magad?
5: Igen, igen.
2: Egész fiatal korodtól?
5: Egész fiatal koromban volt olyan barátom, aki 40 éven idősebb volt.
2: Egyébként, ha belegondolok, nekem is például a nagymamával mindig nagyon jól megértettem.
5: Igen, de ez nem volt családtag, mert az mindig más egy kicsit, hogyha a családban van valaki, az nyilvánvaló dolog.
2: De az is érdekes, hogy tényleg te mondjuk 20 éves vagy, és akkor egy 60 éves ember bölcsességét iszod,
5: abszolút.
2: Vele vagy egy hullám hosszon.
5: Igen.
2: És akkor ez azt is tudja okozni, hogy esetleg utána a 20 évesekkel már annyira nem is okozott
5: ne,
2: ilyet?
5: Nem, mert azok meg más okból kifolyólag voltak izgalmasak.
3: Talán az idő és a korosodás egyik jelen állam, hogy imádom a kertet, és nagyon szeretem az otthon eltöltött semmittevést, idézőjelben semmittevés, mert mindig akad munka egy kertesházban, de hogy úgymond az már azt kapcsol ki. Nem feltétlenül az, hogy tömegben legyek, koncerten legyek, buliban legyek.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
6: Paks FM.

0: FM. Box FM. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mennyinek érzed magad most?
2: Hát a tested, 50 és 60 között énnek érzem magam.
1: Hát 54-56.
2: Így, ilyesmi.
3: Tarján Pál operaénekes.
2: Ami abszurdum, de hát akkor is így van.
1: Hát egyébként az ember így néz, kérdezheti a néző, miért, mennyi?
2: Akarod nem mondjuk
1: mondani?
2: Meg.
1: Nem számít.
2: Vannak olyan 30 évesek, akik palibácsiznak, úgyhogy azért ez be...
1: Abból lehet egyébként néha tényleg látni a szembejövőkből, hogy hogy köszönnek.
2: Igen. És akkor mindig kikérem magamnak, meg mondom nekik, hogy ne szórakozz már velem.
1: És akkor ők nevetnek.
2: De igen, meg én is, hát engem nem érdekel alapvetően, ezt el kell fogadni. Tehát ha valaki nem fogadja el a kurát, akkor magának csinál belőle problémát, az pedig elveszi a pozitív dolgokra az energiát.
1: Rászánod az időt mindenre, és tehát, hogy bőven méred az időt, vagy szűken méred, így kérdem, nem, de tudod, van, aki...
4: Hát a feladat határozza meg a tempókat,
1: hát, az életet. Oké, de valaki szűken adja mindig saját magának is, hogy jó, ezt meg kell csinálni egy óra alatt, és egyébként az valójában egy óra, 10 perc alatt lehet csak megcsinálni, de mindig csak annyit.
4: Van egy technikám.
1: Na,
4: persze, most függetlenül attól nyilván látja a kedves néző, hogy a szóltésztelésem, ahogy néz ki, de azt megfogadtam magamnak, és ez be is vált. Hogy teljesen mindegy, hogy mennyi az a feladat, amit el kell végeznél. Ha fáradtnak érzed magad, most mondom persze magam felé ezt a történetet, akkor le kell tenni azt, amit csinálsz, és persze nem bányázás, nem bányáról van szó, vagy gödörásásról, vagy akármiről, de ezt betartottam, és be is tartom, hogy akkor teljesen értelmetlen mindenféle erőfeszítés, akkor nem kerül ki jó az ember, nem jön ki belőle jó az ember, mert csak pihent aggyal és tiszta gondolattal lehet jót alkotni, akár cikkírásról, vagy zenéről, vagy bármiről van szó, pihenni kell közben.
1: Ha pihent agyú vagyok közben?
4: Hát ez most egy ilyen szójáték, nyilván emberről van szó, de kell. Kell pihenni, és ez a számomra is szentírás.
0: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk. Box. Box. Box. F. F. F. F. M. M. M. Box.

0: Max FM.
1: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Időugrás volt az életedben valamikor? Úgy értem, hogy amikor mondjuk hirtelen olyan boldog lettél valamitől, hogy egyszerűen megfiatalodtál tartósan, vagy az ellenkezője, hogy olyan szomorú lettél.
3: Természetesen igen.
2: Megöregedett az ember.
3: Igen, mindkettő.
0: Ladinek Judit, színésznő.
3: Az egyik ugye az ember életében a szerelmek, azok...
2: Az a jó, ugye?
3: Az a jó, igen, igen, ez... Amíg tart, és lobog a láng, és fűt a szenvedély, az szerintem minden nőt megszépít. Egyszerűen nem is, tehát a ragyogás, a belső ragyogás.
2: Ez egy életre is megszépíthet valakit, például... Téged?
3: Természetesen, hogyha van... Sajnos nekem nem úgy alakult az életem, hogy 20 évesen megismertem életem szerelmét és halálunkig együtt. Nekem több nagy szerelem is adódott az életemben. Most reményeim szerint ez már a sírig kitart, amiben most vagyok, a mostani kedvesem. És én bízom benne, hogy mindketten egy olyan harmóniát tudunk adni a másiknak, egy olyan tüzet, egy olyan szenvedélyt.
2: Ami megszépít,
3: igen,
2: ami
3: igen, ami igen. Szokták mondani, hogy ne olyan partnert keresél, aki mellett meg tudsz öregedni, hanem aki mellett fiatal tudsz maradni, és én ezt osztom.
2: Hát aztán, amikor már mind a ketten mondjuk 80 és 90 között vagyunk, és akkor szép lassan sétálgatunk, ott már lehet, hogy nem a megfiatalodás majd.
3: Nem, de akkor is értem, szerintem 80-90 éves embereken is
2: látni
3: lehet
2: a
3: azt látni, igen, hogy én például olyan érdekes, például az egyik életem egyik szomorú szakasza, ugye, hogy kérdezted, hogy mi az, amikor így hirtelen egy másik dimenzióba találtam magam, az a válásom volt. Na, akkor nagyon padlóra kerültem, tehát akkor tényleg éreztem, akkor élet meg az első ősz hajszálam.
2: De szó tényleg szerint.
3: Egyik szó szerint. Tehát, hogy fizikai jelei voltak a szomorúságnak és a fájdalomnak. És
2: lehet, hogy az arcod is megkeseredett tartósan, lehet, hogy egyszerűen mások azt mondták, hogy szegény Judit, hogy hát, megöregedett.
3: Most. Én reménykedem azért, hogy nem tartós, hogy azért
2: tudom,
3: így
2: hát
3: összekalapáltam magam.
2: De, gyorsan, viszont.
3: De akkor tényleg nem éppen a legvidámabb napjaimat éltem, és amire ki akartam térni, hogy valahol, nem tudom, félreálltam autóval, és akkor épp két sírás között, és egyszer csak láttam, hogy egy másik autó, egy parkoló autóban egy hölgy kihajol, egy úr behajol, körülbelül 60-asok voltak, és vadul csókolóznak. És olyan boldogok voltak, és azt mondtam, hogy igen, ez a remény. Ez nem véletlenül történt ez a pillanat, mert ez egy remény arra, hogy nincs vége 40 éves korban a szerelemnek, 50 éve, sőt, 70-80 évesen az ember is találhat abban a kapcsolatban is igaz szerelmet és újdonságot, amiben van, és akár még egy új is jöhet. Persze hát, ahogy múlik az idő, azért egyre kisebb az esélye, de előfordulhat.
1: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Volt olyan az életedben, amikor megállt az idő? Vagy elmosódott az idő?
3: Baleset az volt, autóbaleset.
2: És az idő eltorzult közben?
3: Igen.
4: Ladinek Judit, színésznő.
3: Annyira furcsa, hogy az egyik pillanatban még énekelgeted a kollégáiddal. Ez egy kolléganőmmel történt, és az ő kedvese vezette az autót.
2: Ott voltál te is, és együtt utaztatok?
3: És hárman, én ültem hátul, igen, ők elölkedtem. És az egyik pillanatban még Demjén Ferenc Várj, míg fel kell majd a nap című dalát énekeltük, mert az szólt a rádióban, és nagyon boldogan utaztunk. Majd a következő pillanat, hogy pörgünk az autóba, és be egy árokba.
2: Megvan a pillanat csak emlékként egyébként?
3: Igen, igen.
2: Csak várj,
3: igen.
2: Még fel kell majd. És akkor pont a dalban egyszer csak majd a nap.
3: És akkor egyszer csak jött egy ilyen furcsa, örvénylő, ködös élmény, és durva becsapódás. És ami aztán nagyon, nagyon megdöbbentő és lesújtó volt, hogy eltelt egy pár óra, például megjöttek a mentők, senkinek komoly baja nem lett, talán hátul a fejemet kellett összevarni, de semmi olyan tragikus dolog nem történt. A lényeg az, hogy mikor kihúzták az autót, és láttam, hogy mi miből szálltunk ki, akkor egy olyan síró görcs jött rám, hogy csoda, hogy élünk, hogy ami ilyen megállíthatatlan, fékezhetetlen trauma volt hirtelen, hogy hát most azért tényleg hajszálunk múlt.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Paks FM. Összeköt.

0: megtaláltam magam, és arra tértem magamhoz, hogy egy ember azt mondta, hogy ne mozogjak, már hívta a mentőket, lehet, hogy gerincsérülésem van. És akkor jött a mentő, elvitt, és eltörött a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csigolyám 59 helyen.
1: 59 helyen?
0: Igen. Tehát az egy elég komoly baleset. Eltörött az összes bordám, elől-hátul, sorozat bordatörés volt. Tehát megkaptam fölülről az ütést, azt se tudtam, hogy mi történik, mert hogy az ember ül a kocsiba, van egy tető, és a tetőre esett rá ez a fa. És akkor bevittek a kórházba, és akkor elindult egy nagyon hosszú procedúra. Ugye megállt az életem értelemszerűen. Én eldöntöttem, hogy akármilyen nehéz lesz, én ezt meg fogom csinálni, megpróbálom. Uh-huh. Mert abszolút nem voltam benne biztos, hogy ez egy sikerülni fog, vagy hogy valaha én még itt kimegyek a színpadra, vagy sem.
1: Hát vagy hogy eleve, hogy valaha fogsz tudni állni?
0: Az kiderült már, mert ott a kórházban az volt, hogy először csak fél métert tudtam járókerettel menni, aztán egy métert, aztán így, és akkor ahogy telt az idő, akkor én azt mondtam, hogy én meg akarok gyógyulni, és akkor volt egy hosszú folyosó, akkor amikor először járókerettel végig tudtam rajta menni, akkor ünnepeltem magam. Másfél hónap múlva járókeret nélkül gyors ütembe tudtam gyalogolni. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. És akkor mondtam, na jó, akkor itt az idő, hogy hazamenjek, mert otthon tudtam, hogy sok nem lehet összehasonlítani olyan gyorsan. Elkezdtem rendbe jönni. De ez mind kevés ahhoz, hogy te énekeljél, vagy te elkezdjél, mert az énekes egy fizikai munka. Sokan azt mondják, hogy egy régi kaszás arató munkás energiavesztését használ el, mert egy előadás alatt. Tehát, hát az volt, az nagyon nehéz volt. És ugye hát a kudarc, hogy én egy elég jó énekes voltam annak előtte, jó helyeken dolgoztam, és amikor elkezdtem énekelni, akkor ez olyan szörnyű volt.
1: Arra gondolsz, hogy nem volt hang,
0: semmi nem volt
1: levegő?
0: Hát, az éneklés az egy olyan dolog, hogy az ember a testével dolgozik, tehát a rekezizmokkal, tüdejével, mindennel. Na most ez ott mind megsérült, plusz nem volt másfél évig használva, tehát az izom, ami eddig föl lett építve, az megszűnt, és azt újra kellett építeni.
1: Sikerült.
0: Hát, remélem.
1: Sikerült, mert működik.
0: Pontosan tisztában voltam azzal, hogy lehet, hogy agyon dolgozom magam, és semmi nem lesz belőlem. És azt mondtam, hogy akkor is vállalom. Tehát ez adja az életemnek az értelmét.
1: Ez olyan, mint egy erőpróba, nem egy még megerősítő, hogy akkor most felvértezted magad, és innentől már...
0: Azért mondtam, hogy már beszéltünk adáson kívül arról, hogy az ember megváltozik egy ekkora trauma után, egy csomó mindent átértékel értelemszerűen, sokkal toleránsabb lettem.
1: És ez másokkal?
0: Másokkal, természetesen.
1: Meg magaddal is biztos?
0: Hát, talán igen.
2: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk. Paks FM. Paks FM. Don't wanna reach the goal.

0: Fox FM. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van, amire nem sajnálod az időt? És van, amire viszont nagyon is sajnálod?
2: Egyre inkább azt veszem észre, hogy...
3: Ladinek Judit színésznő.
2: Felesleges csacsogásra, ami nekem régen nagyon jól ment. Más sajnálom az időt. Tehát, hogy inkább olyan tartalmas...
1: lényegre törő, úgy? Azt szeretem.
2: Igen, és tartalmas. Uh-huh. Tartalmas, ami szól valamiről, uh-huh. ami épít, ami uh-huh. ad valamit. Nem arról beszélek, hogy ha mondjuk egy nagyon kedves barátommal történik valami, akkor napokig hallgatom, hogyha neki baja van és problémája van, akkor képes. Tehát, hogy akkor rá kell szánni az időt, mert tudom, hogy ki kell jönni belőle, és az neki jól esik, és ez egy terápia, akkor igenis beszéljünk róla. De a felszínes, felesleges dolgokra, arra nagyon sajnálom.
1: Arra sajnálod, mint ahogy régen mondjuk a kisasszonyok teázás közben nézték mondjuk az időjárást?
2: Például. Szerintem lehet, hogy ez is korra jár, hogy az ember, ahogy idősödik, egyre inkább rájön, hogy milyen drága az idő, és hogy milyen kevés van belőle.
1: És azt mondod egyébként, kevés van?
2: Kevés.
1: És tulajdonképpen telik? Vagy pedig végtelen az idő?
2: Nem.
1: Fogy?
2: Nem, végtelen fogy.
1: Fogy.
2: Igen. Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor így ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz? Mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked. És tényleg, hát ezt maximum nem tudom, lehettem. Hát öcsém akkor született, lehet 8 éves körülbelül. Tehát, hogy ezt azért, ilyet már, ilyet már nem csinálok. Nem.
1: Pedig az is milyen érdekes, ha néznénk az órát, akkor észrevehetnénk, hogy tulajdonképpen ez csak körbe-körbe jár.
2: Ugyanúgy, mint mi.
1: Folyamat, mi is, így ahogy mondod, mi is csak körbe-körbe járunk.
2: Igen.
1: És akkor azt mondjuk, hogy telik. Megint újraindul, és újraindul, és újraindul, és a nap is újra felkel, és újra.
2: Pontosan.
1: Sőt, lesen nyugszik, csak a föld forog.
2: Pontosan.
1: Hát minden állandó, tulajdonképpen nincs is idő, ha így vesszük.
2: Hát, igen.
1: Csak magunkon látjuk, hogy...
2: És minden, igen. Már hogy egyre inkább, de...
1: Én magamra mondtam, nem rá.
2: De persze, igen, hogyha az ember pozitívan áll hozzá, és jobban van magával, és ez most nem, szerintem ez nem közhely. Az kisugárzik.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Paks FM. Összekött.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. Az MTI értesülései szerint az illetékes ukrán hatóságok azt jelentették, hogy a csapások következtében civil infrastruktúrális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szíkszón, ahol 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán csütörtökön. A társaság a közleményében utalt a korábbi rekordra is, ami 4,3 fok volt, és 1962-ben mérték Csákváron. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamos energiarendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszerterhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszerterhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
2: Nálunk az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 1800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
1: Hárpás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
2: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján ki lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyi évben is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilowattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilowattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilowattórás értéket is.
1: Madocsa község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a mai napon a fogorvosi rendelést helyettesítés keretében dr. Bene Zsuzsanna látja el, aki a Paks Barátság út 2 szám alatt rendel. A rendelési idő a mai napon 8 és 10 óra között lesz. A rendelésre előzetes időpont egyeztetés szükséges a 0675 411 906-os telefonszámon rendelési időben. A Paksi járási hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. július 1-e és december 31-e között az ügysegédi ügyfélfogadás Györkönyben havonta egy alkalommal, kedden 10 óra 30 és 11:30 között lesz elérhető. Az ügyfélfogadás időpontjai július 7-e, augusztus 11, szeptember 8, október 6, november 10 és december 8-a. Az ügyintézés mellett továbbra is lehetőség van a Paksi és a Dunaföldvári kormányablak szolgáltatásainak igénybevételére, ahol időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 39-re emelkedett a Dél-Kínát sújtó áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított a térségre. A legsúlyosabban érintett Naningban egy víztározó gátjának átszakadása miatt 26 ember vesztette életét, miközben a mentésben több mint 8000 ember vesz részt, és eddig mintegy 130 ezer lakost kellett kitelepíteni. Bár több helyen már apad az ár, a meteorológiai szolgálat további jelentős esőzésekre figyelmeztet, ezért a helyreállítási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. Javultak az ingatlanfejlesztési piac kilátásai az új kormány megalakulásával, de a külföldi befektetők egyelőre a konkrét kormányzati intézkedésekre várnak, hogy azok miként alakítják az ingatlanpiac működési feltételeit, nyilatkozta az MTI-nek Székely Ádám, az ingatlanfejlesztési kerekasztal elnöke. Az IFK szerint az ingatlanfejlesztési piac hosszú távú sikeres működésének feltétele a kiszámítható normatív és versenysemleges szabályozási környezet. Ennek elősegítése érdekében az Egyesület a következő időszakban induló kormányzati egyeztetésekre átfogó szakmai javaslatcsomagot készít a szabályozási környezet fejlesztésére. Június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamosenergia rendszer történetében. A Mavir hitelesített adatai szerint az esti órákban a hazai bruttó rendszer terhelés elérte a 7488 megawattot, amellyel megdőlt a korábbi 2024. július 16-án mért 7036 megawattos nyári rendszer terhelési rekord. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rekordmennyiségű áramfogyasztás kapcsán fontos figyelembe venni, hogy a termelésből a megújuló energiaforrások kevésbé tudják kivenni a részüket.
3: Például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 1800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott.
2: Hárfás Zsolt szerint az sem elhanyagolható, hogy a nap és a szélerőművekkel szemben az atomerőmű jóval olcsóbban termeli meg az áramot.
3: Nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyében is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kilovattóra villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kilovattórára adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilovattórás értéket is.
2: Sok helyen minden korábbinál előbb véget ért a gabonafélék learatása Tolna vármegyében a rendkívüli aszály miatt. A búza és az árpa esetében jelentős hozamcsökkenés várható, de összességében a kalászosok tekintetében is országosan gyenge, közepes termés mutatkozik. Ezt tapasztalja Kis Péter is, aki minden évben 500 hektáron gazdálkodik bölcsként.
4: Olyan 40-50 mázsa közötti a hektáros átlag árpából és buzából, de ezelőtt egy 10 éve, tehát azért a 60 és a 80 között szokott lenni. Úgy ez gyenge, tehát hogyha ez nem egy ilyen 20-30 mázsára, mint ahogy most a Szeged környéki gazdálkodik, gazdákról írják, hogy a nyílt termet náluk, azért az már tényleg ott már az önköltséget se tudom, hogy tudják abból kitermelni. Tehát én amióta ezt csinálom főállásban 2009 óta, ez az első év, hogy július 20-a előtt végeztünk az adatással, viszont nem kezdtük előbb, mint szoktuk, talán csak egy pár nappal. Meg is van rá a magyarázat, tehát egyszerűen nincs annyi harmat és pára éjszaka, tehát reggel rögtön lehet kezdeni, mert régen azért várni kellett 9 óráig, 10 óráig, hogy felszálljon a harmat. Este ugyanez van, hogy egyszerűen nem vizesedik vissza, úgyhogy este is lehet tovább menni, illetve minél kisebb a termés, a kombány annál gyorsabban tud menni. Tehát amíg levágtunk ezelőtt 5-10 éve naponta 18-20 hektárt egy géppel, addig most 30 hektárt.
2: Kis Péter bölcskei gazdálkodó arról is beszélt rádiónknak, hogy a megváltozott éghajlati körülmények mellett a megoldást a más növényekre való átállásban látják a gazdák, de az adminisztrációs feladatok csökkentése is nagy segítség lenne.
4: Úgy gondolom, hogy ha az adminisztrációs terheinket csökkentik, az egy nagyon nagy segítség. Piacnak igazodnia kell előbb-utóbb. Európában is, Amerikában is nem mindenhol van a száj, tehát hogy nem fognak az árak mindenhol rendeződni, de akik ezeken az aszályosabb helyeken termelnek, tehát előbb-utóbb muszáj lenne, hogy a terményára kicsit felfele mozduljanak. A másik, hogy tehát újfajta növények választásával, akár ilyen öntözési rendszerek kiépítésével lehet azért ezt ellensúlyozni. Vannak nagyon jó idézőjelben csodaszerek, tehát olyan biostimulátorok, meg olyan készítmények, amik segítenek a növénynek túlélni ezeket az aszályos hőségnapokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a Pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összeköt. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tekka.

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összeköt.

Jazz FM. Összekött.

sem belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negylen fogva fagyizások. Helyetted inkább választom a magányt, hát százszor inkább, mint egy ilyen lányt. De tudod, ilyen az, amikor megunom, és ilyenkor az ajtót végleg becsukom, és látod, nincs is bennem fájdalom.